0: Azt írta, nem volt tudomásuk arról, hogy az eredetileg bejelentett és a rendőrség által elfogadott útvonal érinti a Sólet Fesztivál helyszínét, de amint tudomást szereztek az egybeesésről, módosították az útvonalat. Hozzátették, a tüntetés szervezőiként elutasítanak minden nemi, faji vagy vallási alapú üldöztetést. Az EMIH Magyar Zsidó Szövetség vasárnap a Városháza Parkban rendezi meg a 10. jubileumi Sólet Fesztivált, a zsinagógák hetének nyitó eseményét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait méghozzá. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal, akik meg vendégekkel, akik így vagy úgy, de hatással vannak. Képesek hatással lenni a kulturális életünkre, mert minden mindennel összefügg. Egy sportmentál tréner pedig nagyon is képes erre hatással lenni. Kopcsándi Katát köszöntöm nagy szeretettel. Kata vagy Katalin, ezt nem tudtam eldönteni.
2: Kata.
1: Kata, oké. Okay. Örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, de nagyon fontos misszióval kapcsolatban érkeztél, és azért is örülök, hogy jöttél, mert sok olyan témát meg fogunk beszélni, ami érdekel minket, de nem biztos, hogy benne vagyunk nyakig, és átlátjuk rendesen ezeket.
2: Fantasztikusan összefoglaltad, nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Kopcsándi Kata vagyok, a Caring Medical Point mentál trénere.
1: Aki gyakorlatilag több mint 2 évtized, de foglalkozol emberekkel?
2: Így igaz, HR tanácsadással és szervezetfejlesztéssel foglalkozom, illetve a sportolók mentális támogatásával. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület, és nem csak itthon, hanem nemzetközi területen. A Medical Pointnál a teljes körű diagnózist nyújtunk egy-egy sportsérülés esetén. Az MR vizsgálat után szakorvosi értékelés, és utána azonnali rehabilitáció indul el a sportolók számára. Lézerterápia, mágnesterápia, gyógytorna komplex kombinációjával, és ezt vagyok hivatott megtámogatni mentális oldalról, hiszen...
1: Na, nagyon fontos, és azért is örülök, hogy jöttél, mert én ilyet nem nagyon tapasztalok.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak a sportolók számára fontos. A program keretében a sportmentális felkészítés eszközeit kapcsolja össze a sportorvosi, a rehabilitációs és a diagnosztikai szemlélettel. Valójában az a célunk ezzel a programmal, hogy mentálisan is felkészülten érkezzenek vissza a pályára, és tudatosabban kezeljék a versenyhelyzeteket a sportolók. És én azt gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy ez nem csak a sportolók számára fontos, hanem magánemberként is. Egy-egy sérülés feldolgozása az sokkal nehezebb, mint azt az ember úgy elméletben elképzeli és gondolja. Ehhez nyújtunk valódi segítséget. A sportolók esetében egyébként ez abszolút a sportoló céljához, az életkorához, az adott sportákhoz tud igazodni, hiszen nagyon egyáltalán nem mindegy, hogy egyéni sportolóról vagy csapatsportolóról beszélünk, nem mindegy, hogy hányadik sérülésről van szó. Van úgy, hogy azt érzi a sportoló, hogy én mindent beleteszek, én minden edzésen ott vagyok, én mindent tőlem telhetőt megteszek, és mégsem jönnek az eredmények.
1: És hány összetevős ez?
2: Rengeteg. Tehát, hogy nagyon, nagyon széles a paletta, és én azért szoktam azt mondani, hogy én eszközt tudok adni, de szándékot nem. Hiszen ha van egy adott szituáció, amin dolgozunk együtt a sportolóval, akkor én tudok adni egyfajta eszközt, kettőt, háromfélét, hogy mondjuk hogyan kezelje a stressz helyzetet, vagy hogyan térjen vissza a pályára. De nem, messze nem biztos, hogy az első az nála hogy az nála működni
1: igen,
2: fog.
1: Igen, igen,
2: tehát
1: igen,
2: azzal neki igen. kell dolgozni. Ő neki kell saját magával, hiszen olyan eszköztárat kap, amit aztán utána a végén saját magával tud vinni a pályára, és akkor is azt az eszközt tudja elővenni, amire neki szüksége van.
1: Na, én nagyon üdvözlöm ezt a missziót, ha nevezhetem annak a missziódat, missziótokat, mert szerintem ma már így 2026 augusztusának végén, meg pláne evidens kellene, hogy legyen, hogy foglalkozzunk a lelkünkkel, meg a mentális állapotunkkal. De tényleg evidens? Vagy még mindig nem? Régen nem volt az?
2: Azt látom, hogy ciki pszichológushoz és mentáltrénerhez járni.
1: Főleg a fiatalabb korosztályban?
2: Szerintem ez korosztálytól független.
1: Tényleg?
2: Hogyha fáj a fogad, akkor elmész fogorvoshoz.
1: Igen.
2: Tehát ez teljesen, teljesen egyértelmű, magától értetődő. Nem vagyok pszichológus, tehát sportmentál trénerként funkcionálok, és abban az esetben, hogyha az én kompetencia határomra érek egy-egy sportolóval, akkor én őt tovább küldöm a megfelelő szakemberhez. Sokkal többet foglalkozunk, azt vélem felfedezni, hogy sokkal többet foglalkozunk a külsőségekkel. Sokkal több időt, pénzt, energiát fordítunk arra, hogy mondjuk a legmodernebb futócipőt vegyük meg, a legeslegjobb öltözékben legyünk, vagy milyen fancy edzőteremben edzünk, vagy milyen környezetben tudunk edzeni. És sokkal kevesebbet foglalkozunk azzal, ami a fejünkben, illetve a lelkünkben történik. És szeretném itt felhívni a figyelmet arra, hogy a legeslegdrágább felszerelés sem fogja helyettesíteni azt a belső stabilitást, amit az adott helyzetben a teljesítmény során a pályán kell kezelnünk. A pályán kell kezelnünk a
1: abszolút,
2: nyomást.
1: Abszolút egyetértek, de például az kinek a felelőssége, hogy elmegy hozzád, és meg tudod-e őt erősíteni annyira, vagy át tudod-e fordítani őt, hogy ezt felfogja?
2: Az elköteleződés az a sportolótól kell, hogy jöjjön, hogy ő akarjon saját magával foglalkozni. Tehát a világklasszisok, tehát a világklasszis nagy sportolók sem azért járnak mentáltrénerhez, vagy azért dolgoznak mentáltrénerrel, mert hogy baj van a fejükben, hanem egy olyan előnyre szeretnének szert tenni, ami tudja őket valóban bajnokká tenni. Most ez ilyen, úristen, nagyon amerikai stílusban hangzott, de való igaz. Hiszem azt, hogy a legfelsőbb szinten a fizikai felkészültség, a technika és a taktika terén már nagyon minimális különbségek fedezhetőek föl a versenyzők között, és az dönti el az első és mondjuk a negyedik hely sorsát, nagyságrendileg olyan 90%-ban, hogy az adott pillanatban mi történik a fejekben. Tehát olyan technikai, taktikai felkészülések vannak, olyan komoly, masszív edzésprogramban. Edzük az izmainkat, edzük a csapattal együtt, mindig jelen vagyunk a gyógymasszőrrel, tehát hogy nagyon fontos, hogy a fizikai, a háttér, igen, tehát az a stáb, aki fizikailag maximálisan támogatja a sportolót. Mentális szempontból én eszközöket tudok adni, az elköteleződést azt viszont magának a sportolónak kell saját magáévá tenni.
1: Ezzel van meló. Akár
2: ezzel abszolút.
1: Nem lehet megúszni. Hát most ahogy hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat, ez legalább akkora meló, mint az edzés.
2: És ez folyamatos kell, hogy legyen. Tehát, hogy ez egy mindvégig jelen lévő és az embernek a mindennapjaiba beilleszthető folyamatok kellenek, hogy legyenek.
1: Ebben tudsz segíteni?
2: Ebben abszolút tudok segíteni, és igen, ahhoz, hogy valódi fejlődést érjen el a sportoló, én hiszem azt, hogy ehhez 4 alappillérre van szükség. 4 nagyon-nagyon egyszerű eszköz.
1: Már kíváncsi vagyok.
2: És szerintem ez mindenki számára emészthető, elsajátítható, de ezeknek a hátterében, a feldolgozásában, illetve abban, hogy valóban a magamévá tudjam tenni, ebben tudok segíteni. Az első ilyen pillér az a kőkemény és szorgalmas munka. Nyilván ezzel nem mondtam újat, tehát lehet, hogy valaki egy Isten adta tehetséggel, talentummal született, de a szorgalom az mindig le fogja győzni a nyers tehetséget. Ha bármilyen nagy klasszikust nézünk, nagyon sok film és életút és életút pálya már olvasható és megnézhető, és fantasztikus filmek születtek ezekről az utakról, de nagyon fontos az, és minden egyes esetben visszaigazolódik, hogy a sportban a céltudatos beletett munkaórák azok építik fel a fizikai és mentális állóképességet. Hozzáteszem, ez a magánéletben sincs másképp.
1: Jogos.
2: Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy fegyelmezetten tanulni, pluszban beletenni az energiát, és ez mindig meg fogja hozni a gyümölcsét. Uh-huh. Hát ez az első pillér, ez még így önmagában nem igazán lesz elég. A második pillér az maga a jó kedv és a pozitív energia. Aha. Itt nem azt mondom, hogy itt humorizálni kell, és mindenből buta vicceket kell csinálni, és csak nevetgélni kell.
1: Hanem
2: maga így van, tehát hogy maga a hangulat, hogy ne a panaszkodás övezze uh-huh. át a mindennapjainkat, hanem az a jókedv, az a rugalmasság, amivel egy-egy kudarcot is másképp tudunk feldolgozni. És a stresszt is másképp tudjuk feldolgozni. Hozzáteszem, ez nagyon fontos, hogy a problémákat nem át kell lépni. A problémákat ezzel együtt meg kell élni. Tehát azok a mieink. De azokból is fejlődni tudunk, és azt kell megtalálni, hogy egy-egy problémából én mit tudok tanulni, hova tudok uh-huh. fejlődni, miért kaptam ezt a problémát. És ha jókedvel és pozitív hozzáállással vagyok, egyrészt saját magam és a problémáim iránt, ezután tudok már a másik iránt is.
1: Jogos.
2: És azok az emberek, akik körülvesznek, azokkal más kapcsolatot tudok ápolni. Én szerintem nem mondok azzal újat, hogy érzékelni lehet azt, hogy a világ érzelmi világa kimerülőben van. És ez szerintem nagyon-nagyon szomorú.
1: De ezt abszolút érzed egyébként a klienseken is?
2: Van, akin igen. Hozzáteszem, hogy nagyon komoly titoktartás köt engem.
1: Nyilván gondoltam.
2: És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hiszen ebből élek, ez a munkám, és ezt fontosnak tartom megemlíteni, hogy...
1: Nem is arra kérlek, hogy itt most elmond a titkokat, de általában mi az, ami kibillenti őket mentálisan? Párkapcsolat? Otthoni dolgok? Szülőkkel akár? Barátság?
2: És ezek kombinációja.
1: Aha, oké, gondoltam.
2: Tehát, hogy nem lehet újat mondani, de az, hogy ha valóban egymás felé tudunk nyitni és kapcsolódni, és nem a telefont bámuljuk, tehát szállj fel egy metróra. Az emberek 95%-a a telefonját nyomkodja. Menj el egy étterembe. Párok ülnek úgy egymással szemben.
1: Tudom,
2: nem kapcsolódnak. A gyerekeket úgy ültetik le, sportszülőként mondom, hogy ezeket én ugyanúgy végigkísért, rem, uh-huh. és végigkísértem.
1: Te magad is szülőként?
2: Sportszülőként mondom azt, hogy nem könnyű feladat az, hogy mindig megtaláljuk a jókedvet, és mindig megtaláljuk azt a kapcsolódási pontot az emberekkel, a gyerekekkel. Kettő tinédzser gyerkőcöm van, tehát nagyon-nagyon jól tudom és tapasztalom élő egyenes adásban azt, hogy milyen nehézségek vannak. De ettől függetlenül igenis kell az, hogy meglássa az ember azt, hogy ha én az emberi mi voltommal emberként kapcsolódok, csatlakozok a másikhoz, akkor teljesen más terület nyílik meg. Uh-huh. Mentálisan is sokkal több segítséget tud adni az élő kapcsolat, mint az, hogyha én csak a telefonomat
1: abszolút.
2: Nyomkodom.
1: Azon gondolkodom, ahogy így hallgatlak téged, igen. és szabad ne feled, bocsánat,
2: nem fogom ígérni.
1: Hogy ennyi ideje foglalkozol emberekkel. Láttad azokat a különbségeket is? Mert ugye ez egy mostani probléma, vagy pár éves, hogy ott a mindenkinek a kezében az okostelefon, és azt nyomkodja. De 20 éve még nem feltétlenül nyomkodtuk ezeket. Akkor milyen problémák voltak? Nagyon más volt a probléma halmaz.
2: Én azt gondolom, hogy a türelmetlenség az megvolt korábban is. Nagyon gyorsan akarunk sikereket elérni.
1: És ez mindent gyakorlatilag.
2: Igen, tehát hogy ez most független attól, hogy sportolóról beszélünk, magánemberként, iskolai tanulmányokról, bármiről beszélünk, nagyon, ez egy állandósult probléma, mert nagyon gyorsan akarjuk, hogy látszódjon az, hogy az én befektetett munkámnak megvan a gyümölcse. Uh-huh. Vagy nagyon hosszú távú célokat tűznek ki az emberek maguk elé, vagy pedig céltalanul vannak. Uh-huh. És hogyha nincsenek elérhető célok kitűzve, akkor nem lesz meg az emberben soha az eufórikus, pozitív élmény, hogy ezt megcsináltam. Igen. És megveregethetem a vállam. Uh-huh. Vagy azt mondom, hogy igen, akkor meg lehet dicsérni, vagy és manapság ennek a másik oldala található meg ugye a közösségi médián. Tetszik, vagy nem tetszik, szerintem ezt ki lehet mondani. Uh-huh. Hogy a közösségi médián az látszik, hogy mindenkinek tökéletes élete van.
1: Igen.
2: Mindenki nagyon-nagyon inspiratív és csodálatos és exkluzív helyeken nyaral, és olyanokat eszik, és olyan társaságban van, és csak jó dolgok történnek. És valójában ezt, hogyha én mentáltrénerként fordítom le saját magamnak, akkor azt látom, hogy azokat a valós problémákat, amikkel egyébként szembe kéne nézni, mint ahogy mondtam az előbb, hogy a problémákat meg kell élni, azokat mi a szőnyeg alá vagyunk hajlandóak söpörni, és nem általánosítok.
1: Na jó, lesz meló. Lesz meló.
2: Tehát, hogy ezzel lesz meló. Visszatérve, ha megengeded, a következő pillér az a tisztelet. Egyrészt önmagunk iránt, mert tehát egyáltalán a tisztelet az az önmagunkkal való kapcsolattal kezdődik. Uh-huh. Tisztelnünk kell a saját testünket és a saját határainkat. Sportolóként ezt a megfelelő regenerációval, a minőségi alvással, a megfelelő táplálkozással és persze a testi-lelki egyensúly megőrzésével tudjuk ezt megtenni. Tehát az, hogy én persze a komfortzónámat kijebb és kijebb toljam, hogy ez fontos. De nem az a lényeg, és nem az a fontos, hogy nagyon gyorsan, mint ahogy ismételten vissza tudok kanyarodni oda, hogy nagyon gyorsan akarunk sikereket elérni, hanem hogy tiszteletben tartva az én fizikai és mentális korlátaimat, de hogy tudjak folyamatosan fejlődni. És hogyha saját magamat tisztelem és rendben vagyok, akkor tudok valójában a környezetem irányába is tisztelettel lenni. Az a stáb, aki mellettem van, a csapattársaim, a családom,
1: jogos, igen,
2: akik támogatnak. Igen. És ezt követően fogunk tudni kialakítani stabil emberi kapcsolatokat, és utána tudunk foglalkozni az önértékelésünkkel, meg az önbecsülésünkkel, ami már egy sokkal mélyebb szint, amivel valóban nagyon-nagyon sok munka van. És végül, de nem utolsó sorban, szerintem az egyik legnehezebben megugorható pillére annak, hogy valóban fejlődni tudjon egy sportoló, mert hogy elsősorban sportolókról beszélünk, az pedig a szeretet és az elfogadás.
1: Könnyen megy? Hogy menne könnyen?
2: A szeretet valójában egy egyetemes nyelv. Teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján vagyunk. A tiszteletet még meg lehet torpedózni, hogy úristen, milyen korban és
1: milyen
2: a világnak melyik pontján vagyunk, és hogyan beszélünk, milyen mélységben beszélünk tiszteletről, de a szeretet az egyetemleges. És ami itt fontos, hogy ne csak a győzelmet szeressük, hanem magát a folyamatot, a győzelemhez vezető utat. Azt a kemény munkát, ami az első pillér. Azokat a pozitív attitűdű probléma kezeléseket, ami a második pillér. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy saját magamat is nyilvánvalóan legyen egyfajta önszeretet, hogy elfogadom saját magamat a hibáimmal együtt. Mert mindenki hibázik.
1: Ezzel ér hibázni.
2: Ér hibázni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy sajnos vannak olyan edzősportoló kapcsolatok, ahol ez nincs kimondva, hogy ér hibázni. És ezt nagyon rossz megtapasztalni, mert hiszen emberek vagyunk. És aki azt mondja, hogy nem hibázik, az nem mond igazat. És ez nagyon-nagyon
1: fontos. Ez a magának árt a legtöbbet.
2: És magának árt. És hogyha ezt mondja, akkor az adott önszeretet, az nem jelenik meg. És hogyha ezzel együtt tudunk élni, akkor nyilvánvalóan a feltétel nélküli szeretet az, ami tud segíteni, és a csapattársak, az edző, a stáb és minden környezetünkben lévő emberrel, hogyha szeretettel vagyunk, akkor minden fejlődés, illetve
1: könnyebb.
2: Nyitottsággal, együttérzéssel tudok persze.
1: Ugye egyetemleges, amit mondtál, és bocsánat.
2: Ez nagyon általánosnak, de pontosan, és ez nagyon fontos, mert ezt követően tudunk hálásak lenni.
1: Igen,
2: hálát
1: igen,
2: adni, igen. Ami ahhoz a bizonyos flow állapothoz fog igen. vezetni, és persze nagyon sok bullyingról lehet hallani, gonoszság, fájdalom van, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek között is, és mindenkinek van egyfajta belső hangja, egy belső démon, vagy belső hang. Ha szeretettel vagyunk ez iránt, akkor azt is át tudjuk keretezni, persze, természetesen mentáltrénerként ennek a belső hangnak a megszólaltatásában és ennek a belső hangnak az átkeretezésében
1: segítesz?
2: Tudok segíteni.
1: Szuper,
2: pontosan.
1: Na, képzeld el, hogy nem fogsz örülni neki, de jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, és millió téma van még, amit nem beszéltünk.
2: És a szülőknek nem tudtam üzenni.
1: A szülőknek szerintem majd a következőt abban gyere vissza és üzenj.
2: Jó.
1: Mert annyira sokrétű ez a program, meg annyira sokrétű a te hivatásod is.
2: Nagyon,
1: meg imádom. A téma. Azt láttam, az abszolút átjött. No, de akkor még el nem menj, addig mondd el, hogy hol érünk el, meg hol érnek el, akik szeretnének véled kapcsolódni.
2: Nagyon nagy szeretettel várom a kedves sportolókat és érdeklődőket a caringmedicalcenter.hu oldalon, és ha megengeded, akkor azt tudom üzenni a kedves hallgatóknak, hogy célod legyen, hogy örömteli életet élj.
1: Na, milyen szép búcsú. Köszönöm, hogy itt voltál, Kata. Sok csillogó szempárt neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog, hogyha a klienseidé is csillog.
2: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő beszélgetést. Legyen
1: kedves
2: szép napod.
1: Hallgatóink, köszönöm, hát néked meg még szebb. Katától most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, mondhatom, hogy régi kedves barátunk, a Fülöp Tímet köszöntöm nagy szeretettel, mert nem először vagy itt ebben a műsorban, nem is utoljára.
2: Reméljük.
1: Abban biztos vagyok, mert nagyon jó közösségi programokat szervezel most éppen gyerekeknek.
2: Igen.
1: Workshopok vannak, kulturális találkozótér.
2: Igen.
1: És az meg nagyon fontos a mai világban szerintem, hogy ugye amikor itt az információ sztráda ott a zsebünkben is lassan már a barátságok is üzenetek formájába korlátozódnak,
2: pontosan,
1: akkor lehessen valahol találkozni.
2: Igen.
1: Egymással.
2: Igen.
1: Na szóval örülök neked, hogy
2: köszönöm.
1: Mi ez neked egyébként ilyen kulturális misszió?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kulturális misszió-e? Hát igazából egyrészt igen, másrészt pedig nagyon régóta foglalkozom gyerekekkel és fiatalokkal, és most már felnőttek is vannak, tehát most már három csoport fut, hamarosan a felnőtteknek lesz egy bemutatója, amit még meg kellett volna ejteni júniusban, de hát annyira elfoglaltak a felnőttek, hogy ez így nem történt meg, nem lehetett, igen. Na minden esetre igen,
1: színi kurzusok?
2: Igen, tehát színjátszó csoportok, kicsiknek, nagyoknak, kamaszoknak, és igen, szóval valamelyik nap az fogalmazódott meg bennem, hogy én nem szeretem az embereket, a felnőtt embereket, én a gyerekeket szeretem,
1: ezt
2: és az állatokat.
1: Magadnak?
2: Igen, ezt így kimondtam magamnak, és ebben tényleg van egy nagy igazság, mert az, amit mondjuk a gyerekek adnak nekem, ezeken a foglalkozásokon, hát az valami tényleg elképesztő. Nagyon, nem mondom azt, hogy nagyon sok idő kellett, mire rájöttem ennek a titkára, hogy hogyan lehet őket megfogni, de tényleg a legérdekesebb az, hogyha ugyanolyan szinten kezelem őket, mint, tehát, hogy felnőttnek kezelem őket. Szóval, hogy nincs babusgatás, nincs nyűnyükézés és egyéb kis... Tehát nem
1: úgy... És ezt ők értékelik?
2: És ezt ők nagyon értékelik. Abszolút nagyon értékelik. Minden gondolat, minden, tehát, hogy nagyon sok érzelem kiszokott bukni. Nagyon-nagyon csodálatos óráink vannak, amik spontánul keletkeznek, tehát valaki behoz egy témát teljesen véletlenül, és akkor utána két órán keresztül tudunk róla mesélni, beszélni, mindenki megosztja a saját kis titkait, gondjait, stb. Stb. Természetesen a színjátszás a legfontosabb, és az, hogy mármint, hogy a játék maga.
1: Jó, de azon
2: játék
1: keresztül nyílnak meg.
2: Igen, abszolút azon
1: van
2: keresztül
1: egy ilyen
2: is.
1: Nagyon jó.
2: Igen, és ez a...
1: Eszköz a kezedben.
2: Igen. Ez a Színláz Suli, ez lett a neve, ez egy ilyen kis rögtönzött név lett, és hát ez maradt, ez két éve van már most itt Budapesten, januárban. Szilágyi Erzsébet Fasor 1, igen, tehát hogy nagyon jó frekventált helyen van, könnyen megközelíthető, és akkor ez egy nagyon kis csodacuki befogadó tér.
1: Hol tudnak jelentkezni?
2: A sinlazsuli@gmail.com e-mail címen, vagy pedig a, tehát hogy van egy Színláz Suli nevű Facebook oldal és Instagram oldal is, úgyhogy ezt meg lehet keresni, ott vannak.
1: Ez a tiéd?
2: Így van, ez az enyém. Van telefonszám, van e-mail cím, és akkor
1: mindent
2: meg lehet.
1: Találnak.
2: Mindent megtalálnak.
1: Szuper.
2: És...
1: Hogy januárt kezdted elmondani?
2: Igen, hogy januárban költöztünk ebbe a térbe, mert nekem nagyon sok... Hát szóval így kiszolgáltatott helyzetbe kerültem sokszor ilyen terembérlés által, és nagyon-nagyon nem volt szimpatikus számomra ez a helyzet, ezért úgy döntöttem, hogy akkor én saját kezembe veszem a dolgokat, és akkor olyan teret adok, és hogy mondják ezt... Igen, hát olyan teret építek igazából a gyerekeknek, ami nekik is nagyon tetszik, és nekem is nagyon tetszik, és akkor tehát a legfőbb dolog az, hogy otthon érezzék magukat, és nagyon sok kedves visszajelzést kaptam, hogy hát, Timi, ez nagyon szép, hogy amit te ebből kihoztál, az nagyon-nagyon cuki, úgyhogy mindig úgy jönnek oda, hogy hazajönnek.
1: De jó. No, a gyerekek ugye ahogy mondtad, hogy őszintebbek, nyíltabbak, ösztönösebbek is talán, mint a felnőttek?
2: Abszolút. Abszolút ösztönösebbek. Hát még nincsenek megmérgezve.
1: Igen, nincsen megmérgezve, hogy, de nem is nagyon lehet trükközni velük akkor ezek szerint.
2: Ez pontosan így van, igen.
1: A színészetnek nincsenek olyan eszközei pedig, amivel ezt lehet? Vagy ti jóra használjátok?
2: Hát most mondhatnám azt, hogy jóra használjuk, de nekem nyilván, tehát hogy nem a, egyáltalán nem célom színészeket kinevelni ezáltal, pont az a célom, hogy a gyerekek, tehát hogy két lábbal álljanak a földön, megnyíljanak, és hogy picit szabadabban tudjanak mozogni, játszani, felszólalni, megszólalni, tehát hogy egy picit ezt a lámpalázat is csökkentsük, és nagyon tényleg elképesztő erejük van nekik.
1: Azt mondta, lámpaláz. Tehát ha felszabadultakká válnak, azért az ezért nevezett workshopoknak is?
2: Igazából nem, tehát ugye ez tehát színjátszó csoportok igazából, igen.
1: Szóval. De közben majdnem olyan, mint egy workshop. Tehát, hogyha felszabadítod a kölyköket az alól, hogy ne legyenek megfelelési kényszereik ideje korán egyébként, igen. Akkor az egy nagyon komoly személyiségfejlesztés.
2: Abszolút, abszolút, de ezt mind ők csinálják. Tehát, hogy én csak azt tudom nekik,
1: vagy?
2: Igen, tehát én azt tudom nekik nyújtani, amit én tudok, és én tudom őket igazából egy picit jobbra vagy balra terelni, és megadni nekik azt a teret és lehetőséget, amivel ők tudnak dolgozni, és nagyon sokszor, tehát nagyon fontos tényezője az óráknak az is, hogy hagyni őket dolgozni. Tehát nem megmondani, van egy feladat, amit meg kell oldani, és akkor vagy csoportokban dolgoznak, vagy az egész csapat dolgozik egyszerre, és elképesztő, hogy mik szoktak történni. Tehát, hogy egymást segítve, egymásnak szólva, már most már egy teljesen összeszokott csapat van mondjuk a kis csoportban, tehát, hogy ők már két éve járnak szinte mindannyian, úgyhogy ott már megvan, hogy hogyan működnek, mit kell csinálni, mit kell tudni, tehát, hogy egy ilyen abszolút és folyamatosan fejlődnek. Aha.
1: Mikor, milyen intenzitással vannak ezek a
2: ezek heti egy alkalom, szombatonként van a kis csoport és a kamasz csoport, és a legkisebb csoport pedig, ami most fog indulni szeptember közepétől, az hétfőnként van délután 4 órától fél 6-ig, és utána vannak a felnőttek.
1: De neked már volt korábban is a gyerekekhez valami fajta vonzalmad?
2: Igen, én ugye vajdasági születésű vagyok, és ott játszottam 7 éven keresztül először a Szabadkai Népszínházban, és utána a Kosztolányi Dezső Színházban, és amíg én ott voltam, tehát én amint kijöttem az egyetemről, én elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, és ott is volt, ott mondjuk szerb csoportom volt, tehát nem magyar gyerekekkel foglalkoztam, hanem szerb gyerekekkel foglalkoztam, és hát ezt nagyon élveztem, és nagyon éltem, és imádtam, teljesen már, és én is továbbra is azt érzem, hogy én is gyerek vagyok. Esküszöm, tényleg, tehát hogy valahogy azt érzem, hogy emiatt és miattuk tudom még talán valamennyire frissen tartani az agyamat, és én sem hagyom, hogy megmérgezzenek a különböző felnőtt
1: dolgok. Na, de akkor hogy jöttek be a felnőtt foglalkozások?
2: Hát a felnőtt foglalkozások úgy jöttek be, hogy egy picit azért vágytam arra is, hogy nyilván ezek amatőrök, tehát hogy olyanok, akik nem jártak még színpadon, szívesen kipróbálnák magukat, hogy akkor tényleg egy olyan közösséget építeni, ahol tényleg szabadon lehet mozogni. Szóval, hogy ezt mindenkinek mindig elmondom, és nagyon fontos, hogy tényleg nem színészeket szeretnék kinevelni, viszont aki azt szeretne lenni, vagy tehát, hogy van két olyan fiatal hölgy is, aki most arra a pályára készül, tehát, hogy, és akkor rájuk kicsit külön figyelek, picit többet dolgozunk bizonyos problémákon, vagy hát nem problémáknak nevezném őket, hanem hogy tehát ami gyengeség, azon egy picit jobban dolgozunk, és hát igen, így jöttek a felnőttek, hogy ki szerettem volna ezt próbálni, hogy ezt mennyire lehet így összeegyeztetni, és hogy működik egy olyan közösség, ahol tényleg teljesen ismeretlen emberek jönnek.
1: Hát oké, de a közösség a lényeg, pont amiről beszéltünk.
2: Igen,
1: lehet
2: igen.
1: Ismerkedni, barátkozni, bármit.
2: Abszolút, abszolút, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a felnőtteknél tényleg nagyon nehéz összeegyeztetni, mert mindenkinek minden más fontosabb, mint ez. Tök kevesen vannak, akik tényleg azt gondolják, és azt érzik, hogy ez nekik nagyon sokat ad. Tehát, hogy mindig ugye itt van a munka, nem tudok jönni, dolgoznom kell, ezt meg kell oldanom, el kell mennem, be kell írnom, meg kell csinálni, tehát, hogy És ez...
1: Jó, világ, értem, igen. Abszolút értem. A színház van neked még egyébként emellett?
2: Színház van, olyan értelemben van, hogy van ugye a Hermelin, uh-huh. aminek ugye nemrég volt a bemutatója.
1: Jól sikerült?
2: Nagyon jól sikerült, azt nagyon-nagyon szerették. Igen, és akkor már, folytatódik, igen, most szeptemberben uh-huh. három előadásunk lesz, nem, két előadásunk lesz, bocsánat, és a Vörös Neon van, ami, tehát ami színház és kabaréként működik, és ugye ez a Kultúrbrigád csapata, akik régen az Átriumot vitték, és igen, akkor én így kerültem, tehát hogy ott volt egy koprodukció a Kosztolányi Dezső Színház és az Átrium között, majd én felköltöztem utána, és akkor nagyon, nagyon megkedveltek, aminek én nagyon örülök, és aztán hát nyilván a politikai helyzet, az ex-politikai helyzet ellehetetlenítette az Átrium működését, úgyhogy sajnos bezártak, és ők ugyanez a csapat nyitott most egy ilyen színház / szórakozóhely, kabaré és a többi, uh-huh. tehát egy nagyon nyitott, őszinte, szuper helyet, ahol tényleg mindenki megtalálja uh-huh. magának való szórakozási lehetőséget, úgyhogy ott van egy előadásom, a NER feleség titkai, csodálatos, szatíra, természetesen ezt el kell mondani, és azt nagyon-nagyon sokan szeretik, és jönnek rá, és ennek én is kifejezetten örülök, és szombatonként szokott lenni egy kabaré, most a uh-huh. We Are The World, és télen pedig a Téli Álom című műsor.
1: Tehát gyakorlatilag megvan az egyensúly ilyen szempontból az életedben.
2: Igen, azt tudom mondani, hogy igen, megvan. Megvan az egyensúly, alakulóban vannak dolgok, amikről még nem beszélhetek, de egyébként igen, nagyon bízom benne, hogy tehát egy picit azért bele szeretnék jobban merülni a filmes világba, de nem Magyarországon, tehát hogy nekem inkább a külföldi filmek iránt vonzódom. Megértem. Hogyha ezt lehet így mondani.
1: Megértem. Vissza egy picit a gyerekekhez.
2: Igen.
1: Ha ugye heti rendszerességgel találkoztok, meg a csoportok fejlődnek hétről hétre, mikor válik ez? Vagy mikor van a mindenki uh-huh. gála előadás?
2: Nem annak szoktuk hinni, bemutató,
1: bocsánat.
2: Igen. Na hát ez úgy szokott történni, hogy tehát szeptemberben, amikor elkezdjük az új évadot, uh-huh. ezt azért így profi szinten szoktuk csinálni, hogy igen. mi évadot kezdünk, a szeptembertől decemberig tartó időszak az mindig egy saját improvizációkból született kis előadás lesz, és december végén bemutatjuk ezt a kis előadást. Tehát mi ezt ilyen mini vizsgának uh-huh. szoktuk hívni. És akkor tehát, hogy az óráknak van egy struktúrája, amit nyilván tehát, hogy attól függ, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak, és hogyan lehet ezt betartani, óvatosnak kell lenni, de hát minden órát azzal kezdünk, hogy mindenki elmondja, hogy mi történt vele a héten, csak 2-3 mondatban. Mm. Természetesen ez el szokott húzódni, mert mindenki nagyon sokat szeret beszélni. De
1: és mindenkivel annyi minden történt.
2: Így van, és mindenkivel annyi minden történt. Persze, hát és nagyon fontos, hogy a nagymama mit főzött, és hogy azt ő mennyire nem szerette, tehát hogy de tényleg nagyon cukik, úgyhogy ezeket, de fontos, tehát hogy fontos teret adni ezeknek a helyzeteknek, és ezeknek a mm-hmm. gondolatoknak, érzelmeknek is, amik számukra nagyon-nagyon fontosak. És utána van egy ilyen kis átmozgatós, vagy koncentrációs játék, vagy bármilyen kis fizikai gyakorlat. Uh-huh. Majd ezután jönnek a fontos, tehát ami az elő, nem a fontos, tehát minden fontos, de ugye ami az előadás része lesz, mindig viszek egy témát, és akkor különböző feladatokat kapnak, amiket meg kell oldani, és ezeket ők improvizálják, majd utána ezekből én szoktam nyilván így összeírni egy kisebb darabot, és akkor azt mutatjuk be. És akkor a következő fél év pedig, hogy igazi színészeknek érezzék magukat, az mindig úgy szokott kinézni, hogy januártól júniusig egy előadást csinálunk, uh-huh. tehát hogy már viszem nekik a szövegkönyvet, megkapják a szöveget, szereposztás, mint a profiknál. Jön a jelmez, díszlet, stb.
1: És van olvasópróba is?
2: Olvasópróba is van, természetesen, persze. És akkor mindenki elmondhatja, szóval nyitni. Igen, tehát hogy így megengedő szoktam lenni ezzel kapcsolatban. Lehet mondani, hogy nekem ez a szerep nem tetszik, változtatni szeretnék, stb. De hát ezt is azért koordinálni kell, mert uh-huh. tehát, hogy mindenkinek meg kell adni valahogy a lehetőséget.
1: Nyilván. Tényleg nagyon profinak hat, ahogy így mesélsz róla. Az írás, azt mondtad, hogy te írsz darabot, az első
2: Igen, de az ő improvizáció.
1: Azt értem, volt, de hogy az, hogy itt a rendezőség, a dramaturgia, itt sok minden keveredik.
2: Igen.
1: Abban, amit te csinálsz, melyik részét szereted a legjobban a színháznak?
2: Hát az összeset.
1: Az egészet.
2: Igen. Tehát, hogyha most mondjuk a gyerekekre vonatkozó és fiatalokra vonatkozó foglalkozásra gondolsz, akkor az összeset tényleg, mert mindegyik folyamatnak megvan a... Nyilván nem tudok írni, tehát, hogy vagy én nem gondolom magamat egy nagy írónak, sőt egyáltalán, de tehát az, ami megszületik ezekből az improkból, van, amikor tényleg sírva nevetünk mindannyian, és van, amikor tényleg mindenkinek könnyes a szeme.
1: Na jó, de a történetekhez értesz.
2: Talán. Nem tudom.
1: Hát abból élsz.
2: Hát abból élek, de hát ez egy ösztönös dolog.
1: De pont azért jó. Pont azért jó, mert természetesen jó.
2: Gondolom. Feltételezem. Figyelj, fogalmam nincs. Tehát

0: de hogy nem egyszerűen összeegyeztethetetlen az életük. Aha. Nagyon furcsa, de tényleg így van.
1: Jó, jogos, abszolút jogos, amit mondasz. Várod a szombatokat?
0: Igen. Nagyon várom a szombatokat. Mindig nagyon várom a szombatokat, és hát nyilván mindig készülök is. Na, ez nem igaz, nem készülök mindig. Nem készülök mindig. Tehát, hogy megvan előre, hogy mi a terv, mit a tematika, amit szeretnék, és az is, ahogy említettem, nagyon sokszor függ attól, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak, mert ha azt látom, hogy mindenki totál teljes őrületben van, akkor nyilván nem csinálhatok velük egy olyan koncentrációs feladatot, ahol ülve kell figyelni egymásra, hanem muszáj őket megmozgatni, muszáj, tehát engedni kell, hogy sikoltozzanak és ordítsanak, és egymást zavarják, úgyhogy...
1: Budáról járnak elsősorban hozzád?
0: Igazából
1: mindenhonnan.
0: Aha, mindenhonnan. Vannak, akik nagyon távolról, és hát vannak nyilván budaiak is, akik a közelben laknak. Ez nagyon sok szülőnek gondolom egy előny, hogy ott van a közelben egy ilyen kis tér. De igen.
1: Vegyesen fiúk, lányok egyaránt?
0: Vegyesen fiúk, lányok, igen. Kevesebb a fiú természetesen, de igen, vegyesen fiúk, lányok, és ahogy az egyik...
1: Ez jellemzően el lehet mondani. Én emlékszem, amikor az én gyerekem még kicsi volt, és jártunk a Földesi Margitnál, meg igen. Mit tudom én, még valami volt ott a pólus környékén, és tudom, hogy ilyen tábor jelleggel egy hétig ott tehetetlen, és aztán végén volt előadás, de ott is csak lányok voltak
0: csak
1: szinte.
0: Csak lányok. Igen, nem tudom, hogy ez miért van.
1: Jobban vonza?
0: Szerintem jobban vonza őket, tehát a szereplési vágy az náluk talán erősebb.
1: Is.
0: Igen,
1: is
0: igen, tehát hogy igen, 80%-ban lányok vannak, 20%-ban fiúk. De azok a fiúk, akik eljöttek, ők maradtak is.
1: Szuper. Mennyi bemutató volt?
0: A színlázban?
1: Igen, a színlázban.
0: Bár csak, hogy volt...
1: Tehát ezekből nem, megmondom, miért kérdezem, hogy ebből nem lehetne egy komplett gyerekdarabot írni?
0: Ezekből, mondjuk az improvizációs részekből?
1: Van benne annyi?
0: Mivel más a tematika, de lehetne, csak mindegy, tehát akkor többet kéne. Uh-huh. Mivel más, mindig más volt a tematika. Tavaly például ezt nagyon-nagyon szerettem. Tavaly az volt a témánk, hogy mi foglalkoztatja őket per pillanat a legjobban. Uh-huh. És csodálatos dolgok jöttek ki. Valaki, tehát hogy most a kis csoport, amiről beszélek, az 11-től 14 éves korig van. De igen, tehát hogy akkor még egy mondjuk 10 vagy 11 éves gyermek azt mondta, hogy ő a klímaváltozást nagyon nem tudja elviselni, és ő erről csinált egy csodálatos, egyébként nagyon vicces jelenet volt, de hogy volt, aki azon aggódott, hogy majd, ha ő elmegy egyetemre, akkor neki nagyon fognak hiányozni a szülei, és a barátai már előre. Valaki azon aggódott, hogy az ő szülei, amikor elváltak, akkor vajon miatta váltak el. Szóval, hogy ezek...
1: Igen, maga az élet.
0: Maga tényleg. Az élet. És ez, hogy mondjuk egy 10-11 éves, 12 éves gyerek szájából ezeket hallani, és ez látni komoly. Úgy, hogy ezt ő maga, tehát, hogy nyilván amikor a saját jeleneteiket csinálják, ők választják hozzá a partnereket, és ők is rendezik meg a saját jelenetüket, és ők a főszereplői a saját jeleneteiknek. Tehát, hogy és akkor ezeket látni, ez nagyon sokszor nagyon súlyos.
1: Elhiszem. Na hát sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő. Színlaz@gmail.com
0: Színlaz Suli@gmail.com
1: És a Színlaz Sulit Facebookon, Instán ugyanúgy megtaláljuk?
0: Pontosan, Facebookon, Instán.
1: Érdemes keresni. Igen. Fülöp Tíme a Színlaz Suli.
0: Igen.
1: Misszióját, mert abszolút fejleszt.
0: Igen.
1: Önbecsülést, mindent. Kommunikációt.
0: Is. Persze.
1: És hát azért az fontos, hogy ne feszengjen a gyerek.
0: Így van.
1: És szívből ajánljuk mindenkinek. Örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
1: Sok csillogó szempárt neked, mind a színlázban, mind a színházban. És gyere minden mérföldkőnél, szívesen látlak.
0: Köszönöm szépen.
1: Műsorban. Kedves hallgatóink, Fülöp Tímával beszélgettem, és Timitől elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Hitparádé. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kopcsándi Kattának és Fülöp Tímeának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új vízügyi és energetikai szabályozás jön. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját. Óbuda polgármestere is több rendőrt szeretne a kerületébe. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pali vagyok. Új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Bejelentése szerint ősszel benyújtják az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és tartalékrendszereiket. A kormány azokat a beruházásokat is áttekinti, amelyeket korábban el kellett volna indítani, és vizsgálja az elmaradás okait. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi munkálatokban résztvevő szakembereknek. Felmentette tisztségéből Ficere Andreát, a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját Tóth Árpád, az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az OKF közölte, hogy az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. A felmentés okát nem közölték. Elégtelennek tartja a fővárosi közbiztonság javítására bejelentett intézkedéseket Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere. Szerinte a 19 állandó és 90 visszatérő ellenőrzési helyszín nem elég Budapest egészére. Csak a harmadik kerületben 10 kiemelt ponton lenne szükség fokozott rendőri jelenlétre. Úgy véli, a belső kerületekben indított ellenőrzések nem szüntetik meg, csupán más városrészekbe terelik át a problémát. Kis László a budapesti rendőrség létszámának és kapacitásának azonnali megerősítését sürgeti. Emellett kifogásolta, hogy a kormány a külső kerületekkel nem egyeztetett az intézkedésekről. A polgármester szerint Budapest egészében kell megteremteni a rendet és a biztonságot. Rendőrségi nyomozás indult egy 77 éves férfi kórházi ellátása és halála miatt a Jan Ferenc délpesti kórházban. Az özvegy állítása szerint férjénél felfekvések és sebek alakultak ki, két nappal a halála előtt pedig lágyéklárvákat talált a beteg testén. A nő azt is kifogásolta, hogy szerinte az ápolók nem reagáltak megfelelően a jelzésére, és a férje állapotának romlásáról sem tájékoztatták őt időben. A kórház közölte, hogy belső vizsgálata nem állapított meg orvosszakmai mulasztást. Az intézmény ugyanakkor elnézést kért, a hozzátartozóknak nem megfelelő módon adták át az információkat. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomoz. A haláleset pontos körülményeit igazságügyi szakértő is vizsgálja. Három napra ismét a könyveké lesz a budavári Kapisztrán tér. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet. A látogatókat könyvkiadók, író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések, dedikálások és nemzetiségi kulturális bemutatók várják. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével kezdődik, majd az Örvendő zenekar Moldvai Táncháza következik. Szombaton családi és hagyományőrző programokat tartanak. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a zentai jazz and roll fellépése zárja az eseményt. A budavári fesztivál részeként megrendezett könyvünnep valamennyi programja ingyenesen látogatható. Napos meleg időre készülhetünk, az esernyőkre ma nem lesz szükség. A szél néha feltámadhat, és délután felhők is érkezhetnek, de eső nem lesz. Délután 29-32 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is jó idő lesz, de szombaton egy hidegfront elszórt záporokat és több felhőt hozhat. A hőmérséklet közel 30 fok körül alakul. Nagyobb lehűlés csak a jövő hét második felében jöhet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

сразила тебя.

0: Randán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestről New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállításra.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Unger Anna Róza lehet a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. Gázömlés miatt kellett tegnap leállítani a vonatközlekedést Nagymarosnál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Unger Anna Rózát az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelölik. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökét várhatóan ma választja meg az Országgyűlés. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. Augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Az oktatási hivatal tudatta, hogy több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt például a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, az ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem vette fel. Gázömlés miatt kellett leállítani a vonatközlekedést tegnap délután Nagymarosnál, emiatt jelentős fennakadások alakultak ki a Szobi vasútvonalon. A G70-es és Z70-es vonatok a korlátozás feloldásáig csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között jártak. A nemzetközi vonatok szintén várakozásra kényszerültek. A gázvezeték a 12-es főút nagymarosi szakaszán a Millennium sornál sérült meg. Az utat a 14-es kilométernél teljes szélességében lezárták egy időre. Megérkezett Kelebiára a Budapest-Belgrád vasútvonalon közlekedő kínai gyártmányú Szokó, vagyis Sólyom motorvonat. A szerelvény a következő 3 napban az európai vonatbefolyásoló rendszer tesztjein vesz részt. A vizsgálatok során azt ellenőrzik, hogy a vonat megfelelően együttműködik-e a vasútvonal magyarországi biztosító berendezéseivel. A sikeres teszt a személyforgalom újraindításának egyik alapfeltétele. Az új motorvonatot már az európai előírásokhoz igazították. A szerb állami vasúttársaság első körben 5 ilyen szerelvényt rendelt. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy 4 medencés telmárész felújítása. A jelenleg zárvatartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli tervei pedig már elkészültek. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak. Ez körülbelül 40 ezerrel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. Megkezdődött a 19. Pilisi Klastron Fesztivál. A Pilis-Szentkereszti 3 napos rendezvény színházi előadásokkal, sportprogramokkal, koncertekkel és zenés-táncos programokkal várja az érdeklődőket. A koncertek között a Közösségi Szintér Néptánc csoportja és a Triola táncosai is fellépnek. Ma ismét erősödik a kánikula, száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg inkább a fátyol felhőzet nyugat felől, esni viszont sehol sem fog. Élénk néhol erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. A reggeli 18 fok után délután 30-32 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 28-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, hát hol máshol, hiszen az egész nyarat végig bulizhatták különböző, a legkülönbözőbb zenei műfajokkal azok, akik szeretik a Városligetet, szeretik a Magyar Zeneházát, és szeretik a jófajta muzsikát, tényleg mindenfajta stílusból. Nos, hát aki Rutkai Borit szereti, illetve a Speckoi Ednót, azok szintén nagyon élvezik majd ezt a napot, hogy az augusztus végi szabadtéri színpados mulatságot, mert hogy Rutkai Bori és a Speckoi Ednó a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezik, de dalaikban bluesos, tangós, rappes és sanzonos hangulatok is megjelennek. A 2000-es évek elején indult zenekarban Rutkai Bori énekes mellett Mizsei Zoltán zongorázik, Szerető Dániel basszusgitározik, Nemes János fúvós hangszereken játszik, és Németh Csaba dobol. Bori dalszövegei festményszerű felnőtt mesék, micsoda megfogalmazás, ugye érezte minden hallgató. Szellemes humorral, hangzók és szavas játékok használatával. Zeneileg kellemesen dögös funk, Beton Totem Blues, Csillagerdős ambient fonódik össze. A társulat a zongorista kivételével Bori gyerekzenekarában is együtt muzsikál egyébként, így a felnőtt közönség a Rutkai Bori banda irányából is ismerheti akár a csapat szellemiségét és hangzásvilágát. Ezen a szabadtéri nyáresti koncerten a 2013-as és a 2009-es albumaik mellett új meglepetés számok is várhatók. De milyen jó, hogy ezt előre közlik egyébként, hogy mely lemezekről fognak dalolni egyébként. Hát még egyszer, kedves hallgatóink, augusztus 28-a pénteken este 20 órától a szabadtéri színpadon érkezik kedvencük Rutkai Bori és a Speckoi Edno.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új vízügyi és energetikai szabályozás jön. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját. Óbuda polgármestere is több rendőrt szeretne a kerületébe. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Bejelentése szerint ősszel benyújtják az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait, emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és tartalékrendszereiket. A kormány azokat a beruházásokat is áttekinti, amelyeket korábban el kellett volna indítani, és vizsgálja az elmaradás okait. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi munkálatokban résztvevő szakembereknek. Felmentette tisztségéből Ficere Andreát, a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Tóth Árpád, az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az OKF közölte, hogy az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. A felmentés okát nem közölték. Elégtelennek tartja a fővárosi közbiztonság javítására bejelentett intézkedéseket Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere. Szerinte a 19 állandó és 90 visszatérő ellenőrzési helyszín nem elég Budapest egészére, csak a harmadik kerületben 10 kiemelt ponton lenne szükség fokozott rendőri jelenlétre. Úgy véli, a belső kerületekben indított ellenőrzések nem szüntetik meg, csupán más városrészekbe terelik át a problémát. Kis László a budapesti rendőrség létszámának és kapacitásának azonnali megerősítését sürgeti. Emellett kifogásolta, hogy a kormány a külső kerületekkel nem egyeztetett az intézkedésekről. A polgármester szerint Budapest egészében kell megteremteni a rendet és a biztonságot. Rendőrségi nyomozás indult egy 77 éves férfi kórházi ellátása és halála miatt a Jan Ferenc délpesti kórházban. Az özvegy állítása szerint férjénél felfekvések és sebek alakultak ki, két nappal a halála előtt pedig lágyéklárvákat talált a beteg testén. A nő azt is kifogásolta, hogy szerinte az ápolók nem reagáltak megfelelően a jelzésére, és a férje állapotának romlásáról sem tájékoztatták őt időben. A kórház közölte, hogy belső vizsgálata nem állapított meg orvosszakmai mulasztást. Az intézmény ugyanakkor elnézést kért, a hozzátartozóknak nem megfelelő módon adták át az információkat. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomoz. A haláleset pontos körülményeit igazságügyi szakértő is vizsgálja. 3 napra ismét a könyveké lesz a budavári Kapisztrán tér. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet. A látogatókat könyvkiadók, író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések, dedikálások és nemzetiségi kulturális bemutatók várják. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével kezdődik, majd az Örvendő Zenekar Moldvai Táncháza következik. Szombaton családi és hagyományőrző programokat tartanak. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a zentai jazz and roll fellépése zárja az eseményt. A budavári fesztivál részeként megrendezett könyvünnep valamennyi programja ingyenesen látogatható. Napos meleg időre készülhetünk, az esernyőkre ma nem lesz szükség. A szél néha feltámadhat, és délután felhők is érkezhetnek, de eső nem lesz. Délután 29-32 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is jó idő lesz, de szombaton egy hidegfront elszórt záporokat és több felhőt hozhat. A hőmérséklet közel 30 fok körül alakul. Nagyobb lehűlés csak a jövő hét második felében jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: kicsit más.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mondhatom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm?
3: Igen, köszönöm.
2: Örülök neked. Ökrös Viktóriát köszöntöm nagy szeretettel, aki hát azt mondja, hogy még mindig, de hát maradjon is így sokáig a kedves Magyarország alapítvány elnöke. Hát veled mindig jó beszélgetni. Hozod a jó kedvet, az energiát, a mosolyt, amit tulajdonképpen hivatott ez az alapítvány is elvinni az emberek életébe. Igen. És azt gondolom, hogy a téma örök, nem lehet róla eleget beszélni, meg valószínűleg nem lehet eleget tenni érte. Kérdezem az alapítvány elnökét. Így van ez?
3: Igen, szia, köszönöm szépen a meghívást ismét, és köszöntöm a hallgatókat. Hát tényleg a kedvesség, az empátia fejlesztése, a támogató hozzáállásról beszélni, az tényleg nem lehet elégszer, meg nem lehet elég korán elkezdeni.
2: És hogy miért nem evidencia ez még?
3: Még mindig.
2: 2026 közepén, vagy hát már nem is a közepén feltétlenül.
3: Én is azt gondolom, hogy még mindig tartja magát az a mondjuk úgy tévhit, hogy a magyarok gorombák, hogy a magyarok nem kedvesek, és ezen dolgozunk egyrészt edukációs programokkal, másrészt inspirációs kitelepülésekkel, ahol mutatjuk, jó példát mutatunk az embereknek, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, vagy másképpen.
2: Nem tudom, hogy kérdezhetek-e, de ha már kigondoltam, kérdezem, gorombák egyébként?
3: Velünk, mikor utcai kitelepülésen vagyunk? Alapvetően nem.
2: Tehát ami ránk van fogva,
3: igen,
2: az nem igaz.
3: Úgy mondanám, hogy elsőre lehet, hogy igaznak tűnik, de amint valakivel elkezdesz beszélgetni, vagy nem is kell egy szóig eljutni, egy mosoly, és azonnal kinyílik. Tehát amikor megbizonyosodik róla, inkább bizalmatlanságnak mondanám ezt, meg egy pajzs, amit így felvettünk, gátlások talán, még ezt is beleraknám, de amikor megérzi, nem akarok semmit eladni neki, nem akarok semmi rossz szándékkal, nem rossz szándékkal közeledem, akkor kinyílik, barátságos lesz, mitől beszédesek, a magyarok végtelenül szeretik megosztani a titkaikat, elmondani a családi ügyeket.
2: Ezeket, amikor megállítjátok, ugye köztereken vagytok általában, ott igen. Szerveztek, minek nevezzük, akciókat?
3: Kitelepülés.
2: Akciókat. Kitelepülés, oké, jobb, tényleg szebb a kitelepülés. Igen. De hát, vagy társadalmi felelősségvállalás is egyben egyébként?
3: Igen, és tudod miért? Azért, mert a kedvesség az nem csak egy ilyen soft skill, hogy most van vagy nem, ilyen puha dolog, hanem ez egy társadalmi kérdés is egyébként. Egészen más a társadalmi kohézió, ha az egymáshoz való hozzáállás megváltozik. Ezért mondanám társadalmi felelősségnek.
2: De láttok nagy fordulatokat, amikor egy kitelepülésen vagytok?
3: Az emberek folyton jelzik nekünk, hogy ó, milyen nagy igény, milyen nagy szükség van erre.
2: Mert egyébként
3: de
2: tényleg.
3: Jó, hogy ezt csináljuk. És tudod mit? Nagyon sokszor még azt is megkérdezik, hogy magukat az önkormányzat küldte? Tehát van az emberekben egy olyan érzet, hogy ez nem egy alulról jövő kezdeményezés, hanem mondjuk az önkormányzat, vagy felülről
2: kampány.
3: Jövő. Így van.
2: Marketing kampány.
3: Igen. És akkor mindig mondjuk, hogy nem, ez egy civil szervezet, ez egy alapítvány, ezen dolgozunk, és akkor ők is mondják, hogy jönnének önkénteskedni, mert lehet hozzánk csatlakozni, nagykövetként is, meg önkéntes munkában is, szóval van igény. Igen, most megyében van már nagykövetünk, igen, most visszaállítjuk a fejünket. Van nagykövetünk, akik ugye a saját lakókörnyezetükben teszik est és népszerűsítik a munkánkat, meg van Budapesten is több olyan kollégánk, mondhatom, aki szervezési munkákban segít nekünk. Készül például most egy mesekönyv gyerekeknek, empátiafejlesztő mesekönyv készül, és remélhetőleg hamarosan a könyvesboltok polcain lesz.
2: Tehát mindig azon dolgoztok, hogy a jó hírt természetessé tegyétek, de ez csak azért nem azt mondom, hogy furcsa, hanem inkább csak felvet egy kérdés, hogy miért nem természetes. Tehát itt természetes dolgot kell átadni.
3: Hát ennek azért történelmi okai is vannak nálunk szerintem.
2: Okay.
3: Hogy megértsék az emberek, hogy még hogyha mű a mosoly is, amivel indulunk, mert nem lehet mindig mosolyogni, nem lehet az embernek mindig jó kedve, történnek rossz dolgok, de még ha egy icipicit magadra rölteted, akkor észre fogod venni, hogy utána meg jön magától.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ez annyira ragályos dolog, de hát ezt nem én állítom, ezt a tudomány is kimutatta már. Amikor kedves vagy valakihez, ha testedben dopamin, oxitocin termelődik, örömhormonok, amikor feldobottság érzése lesz úrrá rajtad, hogy ide nekem mindent megoldok. Mert egyszerűen jó érzést ad kémiailag is az embernek ez a sok anyag.
2: Hát aztán az elindul, és
3: meg hát dominó effektus. Igen. Tehát, hogyha valaki kedves vagy, és kinyitod neki előre az ajtót, látod, hogy cipekedik akármi, akkor a következő ember nem fogja rácsapni az ajtót. Mm. Egyszerűen ez ragályos, szó szerint.
2: Mennyi munka van most ebben eddig? Mióta?
3: Hát 2 éve működik.
2: És hogy telt ez a 2 év?
3: Nagyon sok minden történt. Most ezt nehéz lenne összefoglalni. Vállalati programjaink vannak, vállalatvezetőknek tartunk workshopokat. Itt arra koncentrálunk, hogy a kedvesség a vállalati kultúra része lehessen. Nem nagy tréningeket kell elképzelni, mert én nem gondolom, hogy egy napos tréning megváltoztat egy cég kultúrát, de mondjuk mikroszokásokat vezetünk be a cégnél. Megkeresnek minket, mondjuk teszem azt név nélkül, mondhatom, megkeresett egy cég, hogy náluk pletykálkodás van, és ez rontja el a vállalati milliót, vagy a csapat hangulatát, és nincs meg a kohézió. Akkor erre mi bevezetünk egy mikroszokást, hogy mondjuk, de tudni kell, hogy interaktív játékos szerep gyakorlatok segítségével csináljuk mindent. Tehát nem úgy, hogy leülnek és jegyzetelnek, hanem bevonjuk, és a saját bőrükön tapasztalják meg ezt. Szóval vannak vállalati programok, vannak gyerekeknek szóló iskolákba megyünk, óvodákba megyünk mesedélutánokat tartani, amikor a gyerekeknek mesét olvassunk, saját mesét, ilyen empátiafejlesztő mesét, alkotnak erről, aztán az alkotásaikat laminálva kirakjuk az óvoda kerítésére, mondjuk, hogy a járókelők is megcsodálják, egy mini kiállítást szervezünk tök nekik, jó. Egy mini kedves kiállítás iskolába, zaklatás megelőző előadást tartunk. Szóval sokféle irányban mozgolódunk.
2: Egyszerűbb a gyerekeknél elültetni a magokat?
3: Persze. Azt gondolom, hogy alsó tagozatig nyert ügyünk van.
2: Én is így vagyok vele, mert nem rólam szól ez a műsor, és mindjárt vissza is térünk hozzá, de életemnek egy időszakában tréningeket tartottam cégeknél. Ilyen féli kommunikációs tréningeket. Most nem is akarok a részletekbe bemenni, de az volt a lényege, hogy amikor azzal jöttem, hogy a kedvességgel nagyon sok mindent el lehet érni, még az eladás területén is, amikor éppen értékesítőknél voltam, tehát olyan ellenállással néztek rám, hogy én hülyeségeket beszélek, mert hogy az egy áll dolog, és majd biztos félreértik, és stb. Ki kellett mennem terepre megmutatni, hogy mire gondolok. Tehát ezt el tudod képzelni?
3: El.
2: Tehát ezért mondom, hogy nem lehet, hogy ezt az egészet gyerekeknek kellene, mert úgyis ők viszik majd
3: és
2: tovább.
3: És majd a következő generációt, ezért kezdtük el nekik is
2: terjeszteni. És ezért mesekönyvet írtok,
3: nem véletlenül elkezdtünk, de nem, komolyra fordítva a szót. Vállalatvezetőknek sokszor tényleg az a tévhit van a fejükben, hogy a kedvesség és a hatékonyság nem fér meg egymás mellett, de ez nem igaz. Ez ugyanannak a dolognak a két lába.
2: Én is ezt gondolom.
3: Tehát, hogyha egy vezető nem empatikus, az egyszerűen nem jó vezető. Senki nem egy céget hagyott, hanem általában a főnökének felmond. Tehát az emberi dolgok nagyon fontosak, hogy milyen az a vezető, hogy de egyébként ez most már z-generációs kutatások is azt mutatják, hogy a munkavállalók szerint a legfontosabb érték egy munkahelyen az emberségesség. Uh-huh. Tehát, hogy humánusan bánjanak velem, akkor leszek lojális a céghez. Nem a fizetés van első helyen egyébként. És azt gondolom, hogy ez kezd beszüremkedni azért a vállalatvezetők fejében.
2: Tehát valami haszna mégis, meg eredménye van.
3: Van, igen.
2: Annak,
3: igen.
2: Hogy ezt több helyen, ahol csak tudjátok, elmondjátok. És a gyerekek mennyire befogadók?
3: Nagyon. Végtelen módon.
2: Meg értik,
3: valahogy olyan, mintha ösztönösen kedvesek. Tehát, hogy ösztönösen értik is. Hát igen, ez fejtörést is okozott nekünk, hogy mi egy módszertant tanítunk, és hogy ezt a módszertant, ez egy absztrakt dolog, ami a felnőtteknek nem nagy probléma, de hogy lehozzuk a gyerekek szintjére, mert ők még nem képesek az absztrakcióra ebben az életkorban, de egy óvoda pszichológus segített nekünk abban, hogy milyen kifejezésekkel csináljuk, milyen képi világgal, egyáltalán történne a sztori folyama, hogyan legyen, hogy ezt a gyerekek is át tudják ültetni, ezt az elvet mondjuk a gyakorlatban, hogy hogy tudják ők is a kedvességüket, most leegyszerűsítve mondom, megőrizni nehéz helyzetben is. Ugye ebben sok minden van, indulatszabályozás, saját érzelmeim felismerése, hogyan reagálok a környezetre nehéz helyzetben, amikor kihoznak a sodromból. Nem egyszerű téma, de a gyerekek erre nagyon vevők, és tényleg ösztönösen kedvesek, azt gondolom. Tehát, hogyha sok, biztos láttál már ilyen mémet, meg ilyen videókat, hogy van két gyerek, és mindkettő elé egy lezárt tányért raknak, és felemelik az egyiknek két csoki van ott, a másiknak meg nincs egy se. És automatikusan odaadja a két csokis gyerek az egyik csokiát annak, aki szerencsétlenül járt, és nem kapott eredetileg. Tehát a gyerekeknek ezt nem kell annyira magyarázni.
2: Milyen jó, hogy ez tényleg ösztönből.
3: Igen, csak aztán ez valahol elromlik. Hát,
2: na igen, de minél több magot ültettek el, annál nagyobb a védekezési faktor, hogy ne romoljon el.
3: Igen, és még egy fontos dolog, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekre is hatunk, tehát ez nem olyan izolált dolog, hogy hát akkor csak a gyerekeknek mondjuk a mesét, mert ugye az ovisok, meg a kisiskolásoknál azért nagyon sokszor még a szülő, a nagyszülő olvassa föl a mesét, tehát ott van egy felolvasó, aha, felnőtt.
2: Aha. Értem.
3: Nem biztos, aki legtöbbször nem is óvodapedagógus, hanem nagyszülő, szülő, lefekvéskor mesét olvas, és nem lehet úgy mesét olvasni, hogy közben ő maga ne fertőződjön meg azzal, amit olvas.
2: Jogos, jogos. Kedves Magyarország, ugye ez az alapítvány neve, mennyire látjátok előre a következő éveteket? Tehát mennyire tudatos stratégiák alapján mentek?
3: Alapvetően a vállalati program megmarad, amit most új kezdeményezést szeretnénk bevezetni, az, hogy ez is egy megkeresésen alapult, hogy jött egy hölgy, aki azt mondta, hogy ő egy traumatikus helyzetből úgy jött ki, hogy talált magának egy új hobbit, ez a horgolás, és ő ezt szeretné megmutatni másoknak is, mert hogy ez egy kifejezetten repetitív tevékenység, ami az idegrendszert képes nyugtatni nehéz helyzetekben. És például kórházakban, amikor beteg gyerekeket műtenek, vagy kezelnek hosszasan, sokszor ugye a szülők is bent vannak, és hát így csontig rágják a körmüket, és nem tudnak mit csinálni, és például nekik ilyet csinálni, hogy akkor horgolást tanítunk közben nekik, tehát ez például szerintem egy fantasztikus új vonal, abszolút, amit szeretnénk bevonni, vagy akár külön helységet bérelni, és külön eseményeket meghirdetni erre. A mesekönyv szintén egy ilyen sztori, ami nem egy kötet lesz, hanem egy mesekönyv sorozat, aminek lesz folytatása, és felnőtteknek is lesz könyvünk.
2: Aki terveztek ilyet?
3: Így van, igen, igen. Amit mondtam, hogy ez valójában ez egy absztrakt módszer, hát ott a felnőtteknek ott keményen megkapják majd a módszertant, természetesen gyakorlati útmutatóval is.
2: Mennyien vagytok az alapítványban egyébként?
3: Az önkéntesek száma összesen?
2: Hát vannak ilyen statisztikák?
3: A munkaügyi minisztérium felé le kell jelenteni hivatalosan azt, aki Magyarországon már önkénteskedik egy civil szervezetnél, úgyhogy az a hivatalos szám az mondjuk ilyen 20-21 nehány, de sokkal többen vannak, akik ilyen adhok jelleggel csatlakoznak hozzánk egy-egy kitelepülés során, vagy amikor az önzetlenség napjára mentünk, tehát hogy nagyon sok holdudvar van még így körülöttünk, akik csatlakoznak.
2: Más a rendezvénye, a kitelepüléseitek hangulata mondjuk Budapesten, mint vidéken? Mondtad, hogy már 90
3: igen,
2: évben mégis
3: igen,
2: ott vagytok.
3: Igen. Most például legutóbb nyáron Üllő városa keresett meg minket. Ott az önkormányzat nagyon nyitott arra, hogy a módszertant hozzájuk vigyük, és kedves város legyen, vagy legalábbis ugye törekedjen új szokásokat bevonni a város lakók életébe, és nyitottabbak általában vidéken az emberek, de talán ez kicsit a tempóval függ össze. De azt is megtanultam, hogy egy kitelepülés a soha nem jó hétköznap, az mindig csak hétvégére eshet.
2: Tényleg?
3: Abszolút, mert akkor tudnak az emberek lelassulni. Tehát csináltunk olyat is, hogy forgalmasabb buszmegállóban, mert hogy ott milyen nagy az átmenő forgalom, hát totál csőd, mert mindenki rohan, és nagyon stresszesek.
2: Aha.
3: Mindenki időre megy, így van, meg se áll, telefonnyomogat, telefonon beszélget, nagyon be van feszülve, nem tudja, hol van, térképet néz akár, ugye úgy sok vidéki van Budapesten, nem is tudjuk, hogy valójában menjen. Igen, szóval, hogy az egy más élethelyzet, de amikor mondjuk vasárnap kimegyünk egy parkba, ahol apuka kijön azért, hogy tollasozni tanítsa a gyerekét, vagy piknikeznek, vagy csak jönnek, hogy majd ebédelni fognak, vagy csak sétálnak egy-két kutyával, vagy rollerrel, az egy más élethelyzet. Ott sokkal-sokkal nyitottabbak, tehát ez a nekünk való élethelyzet, értem. Amikor tudunk kapcsolódni hozzájuk.
2: Csak a hallgatóknak mondd el, kérlek, akik még nem találkoztak veletek ilyen szituációban, mi történik egy ilyen kitelepülésen? Egyáltalán miért kell megállítani őket? Mit itt mondtok nekik?
3: Változatos. Nekik? Nem. Nekünk? Nem. Teljesen változatos. Van olyan a legegyszerűbbtől kicsit bonyolultabbig. A legegyszerűbb, amikor csak mi megyünk és megszólítunk embereket, és mondjuk bókolunk nekik, hogy de jó az inged, András, vagy nem tudjuk a nevét, de milyen jól nézel ki ma, milyen szép a mosolyod. Ez az egyik típusú, amikor egyszerűen csak meglepjük őket egy tiszta szándékot, de a tiszta szándékot emelném ki. A tiszta szándékú bókkal mondjuk, vagy
2: igen,
3: kedves.
2: Elismeréssel.
3: Igen. Ez a legegyszerűbb, de például volt olyan is, hogy egy nagy játékbolt engedélyt adott arra, hogy a kapujánál kitelepüljünk, és ott ugye kisgyerekes anyukák jönnek-mennek, és ugye az a nézőpontunk, vagy az a feltevés, hogy a főleg az anyukák, amikor pici a gyerek, akkor eléggé elfeledkeznek önmagukról. Önmagukhoz való kedvesség az úgy sehol nincs. Mindent kiszolgálnak, apu, gyerekek, mindenki, még a saját szüleit is, ugye több irányba.
2: Igen,
3: önmagához
2: igen,
3: nem, és akkor például kitelepültünk, és volt egy szponzorunk, aki azt mondta, hogy arckrémeket osztogattunk, és arckrémeket osztottunk a játékbolt bejárata előtt az anyukáknak, hogy ne felejtsék el, hogy önmagukhoz is legyenek kedvesek. Na ebből például óriási beszélgetések jöttek létre, amikor tényleg ezen úgy elgondolkodtak, hogy miért kapom én ezt, is elmondtuk, és mondta, hogy hát igen, és akkor mondta mondjuk vasárnap 11 órakor, hogy még nem is volt ideje reggelizni, de már ott van a játékboltban a gyerekkel, mert a Legót megígérte, hogy megveszi, haja, szena szét, se smink, semmi, szóval, hogy annyira lehet érezni ott a sorsokat, és akkor ők maguk is, olyan tükröt tartunk egy picit olyankor.
2: Hát, meg milyen jó, hogy egyáltalán tükröt tartatok, mert egy kis kedvességre szerintem mindenki rájön, hogy hát igen, ezt én is gyakorolhatnám gyakrabban.
3: Ilyen is nagyon
2: sok. De nem jut eszünk be egyébként? Vagy
3: mindenki valahogy
2: mi
3: vágyik.
2: Mi a probléma?
3: Mindenki valahogy vágyik a kedvességre, de tenni már kevesebben tesznek érte. Szerintem az a probléma, hogy azt hiszik, hogy ez nehéz. De pedig egyébként nincs lehet olyan, hogy nem lehet. Tehát a pozitív pszichológia...
2: Sokan csalódtak.
3: Egy másodperc, igen, erre is. Okay, tehát a pozitív pszichológia kimutatta, hogy a kedvesség tanulható mindenki számára ugyanúgy. Tehát nincs olyan ember, aki ne lenne képes erre. Mert van olyan, aki azt mondja, hogy na, hát én nem vagyok képes, nekem ez nem a stílusom. Nincs ilyen, tehát ez nem igaz. Ez csak ő így kitalálta magának. Így van. Hogy vannak rossz tapasztalatok, ez is igaz, amit mondasz. Mindenkit érnek rossz tapasztalatok. Engem is, ugyanúgy. De mindenki eldöntheti, hogy akar élni. Tehát, hogy én nem így szeretnék. Nem szeretnék olyan lenni, mint az, aki mondjuk engem megbántott, vagy goromba, vagy bunkó beszólása volt. Én nem vagyok azon a szinten.
2: Tehát a kedvesség egy döntés.
3: Igen. Azért, mert mindenkit ér ugye rossz, mondjuk érnek minket akciók, erre jön egy reakció. De hogy hogyan reagálunk, az valójában egy döntés kérdése. Ha így nagyon lelassítanánk ezt egy filmként és kikockáznánk, akkor van ott egy icipici pillanat, amikor ér egy akció, és én ott, ha meg tudnám ott állítani, ott dönthetem el, most hogy fogok reagálni. Én is lekiabálom a fejét, én is csúnyán beszélek vele, vagy egyszerűen tónust váltok, vagy mondjuk ott hagyom, mert nem mindenre érdemes reagálni. Ez is nagyon fontos tanulság szerintem, hogy nem mindenre érdemes. Akarom én ebből az életemből az energiát, vagy időt erre szánni? Ezeket meg kell fontolni, de ehhez kell önismeret, tehát az a nulladik lépés szerintem, hogy megérezze mindenki, hogy őt mi hozza ki a sodrából, hol van az a pont, ahol ő tud dönteni. És ez egy hosszú folyamat, most még egy gondolat, csak
2: annyit, figyelek.
3: Hogy hosszú folyamat, tehát hogyha az már tök jó, ha megérzed a pontot, hogy na, most engem valaki provokál, vagy ez most, amit csinál, nagyon ingere, mert ez engem mindig. És már az is nagy siker, szerintem, ha fölismered ezt a döntéspontot.
2: Abszolút.
3: Aztán lehet, hogy egy hónap múlva jössz el oda, hogy na most megpróbáltam, hát nem volt annyira jó, de már kevésbé kiabáltam. És még egy hónap múlva, vagy mindenkinek más ez az idősáv, de ha ezen dolgozol, akkor egyszerűen nincs olyan, hogy nem sikerül.
2: Az hányadik lépés, hogy csatlakozzanak hozzátok az alapítványhoz?
3: Bármikor lehet csatlakozni az alapítványhoz, önkéntesként, vagy bármikor info@kedvesmagyarország.hu-ra ír valaki egy e-mailt, így van, és akkor elindul egy beszélgetés, hogy hogyan tudna ő tenni a kedvességét Magyarországon, vagy nem kell nagyban gondolkodni. Egyébként nem kell nagyban gondolkodni, sem lokálisan, tehát mindenki elég, ha csak a lakókörnyezetében teszi meg, sem pedig tettekben nem kell nagyban gondolkodni, mert olyan pici gesztusokon múlik a kedvesség. Tehát soha nem, erről jó is, hogy eszembe jutott, hogy a tévhitek az emberek fejében, hogy azt hiszik, hogy a kedvesség azt jelenti, hogy önfeláldozónak kell lennem, vagy mindig alámenni másoknak, meg a saját érdekeimet háttérbe szorítani, de pont, hogy mi nem ezt tanítjuk, hanem azt, hogy önmagadhoz legyél kedves, először ezt tanuld meg, meg önismeret, hogy mi az, ami téged provokál, és akkor egyszerűen kinyílik a világ, akkor fogod látni, hogy mondjuk az a másik is miért beszélt így. Nagyon sokszor nem is azt kell nézni, csak amit mond, hanem hogy milyen háttérkörnyezet, milyen energiából mondja azt, ővele mi történik, mert az legtöbbször róla
2: szól. Az róla szól, az nem rólunk, igen.
3: Hát eleve, ha nem is ismerjük egymást, és mond valami gorombát nekem, ez rólam nem szólhat, hiszen nem tud rólam semmit.
2: Igen, hát ezt most te már tudod, de egy csomóan nem tudják még egyébként, de ezért nagyon fontos a ti missziótok, meg küldetésetek. Úgyhogy én nagyon szorítok nektek, és bármikor adok itt időt arra, hogy beszélgessünk, mert még egyszer mondom, amivel kezdtem is, hogy ez egy kiapadhatatlan, és nem lehet elégszer beszélni róla témaként. Úgyhogy kitartást nektek. Kedvesmagyarország.hu.
3: Így van, kedvesmagyarország. Igen, de a Facebookon is most már lassan 13 ezer követünk, úgyhogy ott is lehet minket követni.
2: Örülök neki. Ökrös Viktóriával beszélgetem, kedves hallgatóink, az alapítvány elnökével. Támogassák őket figyelemmel, energiával, ha tudnak, akkor természetesen vegyenek is részt benne, és sok csillogó szempárt kívánok nektek akkor. Ott a kitelepüléseken is akkor nagy baj nem lesz.
3: Nem, köszönöm. Soha nincs. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy itt voltál. Viktóriától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Unger Anna Róza lehet a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. Gázömlés miatt kellett tegnap leállítani a vonatközlekedést Nagymarosnál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Unger Anna Rózát az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelölik. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökét várhatóan ma választja meg az Országgyűlés. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. Augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Az oktatási hivatal tudatta, hogy több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt például a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, az ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem vette fel. Gázömlés miatt kellett leállítani a vonatközlekedést tegnap délután Nagymarosnál, emiatt jelentős fennakadások alakultak ki a Szobi vasútvonalon. A G70-es és Z70-es vonatok a korlátozás feloldásáig csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között jártak. A nemzetközi vonatok szintén várakozásra kényszerültek. A gázvezeték a 12-es főút nagymarosi szakaszán a Millennium sornál sérült meg. Az utat a 14-es kilométernél teljes szélességében lezárták egy időre. Megérkezett Kelebiára a Budapest-Belgrád vasútvonalon közlekedő kínai gyártmányú Szokó, vagyis Sólyom motorvonat. A szerelvény a következő 3 napban az európai vonatbefolyásoló rendszer tesztjein vesz részt. A vizsgálatok során azt ellenőrzik, hogy a vonat megfelelően együttműködik-e a vasútvonal magyarországi biztosító berendezéseivel. A sikeres teszt a személyforgalom újraindításának egyik alapfeltétele. Az új motorvonatot már az európai előírásokhoz igazították. A szerb állami vasúttársaság első körben 5 ilyen szerelvényt rendelt. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy 4 medencés telmárrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli tervei pedig már elkészültek. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak. Ez körülbelül 40 000-rel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. Megkezdődött a 19. Pilisi Klastrom Fesztivál. A Pilis-Szentkereszti 3 napos rendezvény színházi előadásokkal, sportprogramokkal, koncertekkel és zenés-táncos programokkal várja az érdeklődőket. A koncertek között a Közösségi Szintér Néptánc csoportja és a Triola táncosai is fellépnek. Ma ismét erősödik a kánikula, száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg inkább a fátyol felhőzet nyugat felől, esni viszont sehol sem fog. Élénk néhol erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. A reggeli 18 fok után délután 30-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És egy sportspecifikus dietetikus és táplálkozástudományi szakember nagyon is képes hatással lenni ránk. Körösi Évát köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
4: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
3: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy jöttél. Figyelgettem már régóta ténykedésedet a távolból, és azt látom, hogy nagyon fontos missziót képviselsz. És amikor hívtalak, pont ezt mondtam, hogy tulajdonképpen csak a missziódról kell beszélni. Na, hol tartunk mi most így 2026 majdnem közepén, vagy már valamivel több is, mint a közepén, tudatosságban, nyitottságban, meg úgy egyáltalán felfogásban?
4: Hát, fejlődünk azért. Ó, bőven.
3: Velünk,
4: igen,
3: velünk,
4: igen. Igen, igen, nem unatkozom. Mindig vannak új kihívások, azért nagyon sokan lépnek a tudatosság útjára, meg ugye egyre többen szeretnének tényleg úgy táplálkozni, amit az életük megkíván, vagy a céljaik, tehát, hogy ez egy ilyen örök kifogyhatatlan. Inkább az a kérdés, hogy milyen tévutakra tévednek, mielőtt esetleg megtalálják azt, ami tényleg egy tudományos alapokkal bíró táplálkozás, ami tényleg nem kizsigerelni, vagy a pénztárcájukat kiüríteni akarja, hanem ténylegesen tud segíteni.
3: De milyen problémákkal fordulnak hozzád általában? Tudom, hogy mindenfajta titoktartással rendelkezel, és nem is a titkok mélyére akarok ásni. A leg
4: Alapvetőbb.
3: Hát, ami miatt kisiklik valaki.
4: Mindig szoktam mondani egy érdekességként, vagy sokszor meg szoktam kérdezni, hogyha elmegyünk egy esküvőre, vagy bármilyen eseményre, és hogyha úgy megyünk haza, hogy milyen jó volt a kaja, hogy akkor mi az, amit a magyar ember mindig mond, hogy jellemzi, hogy miért volt jó a kaja.
3: És
4: van egy olyan szó, ami most lehet, hogy nagyon sok hallgatónak nem jut eszébe, de hogy így mindenki ilyen heurékát kap tőle, hogy azt mondja a magyar, hogy bőséges volt az étel, hogy milyen bőséges volt.
3: És akkor elégedett.
4: És akkor boldog. Tehát olyat még nem hallottam magyartól, hogy egy volt, de az annyira jó volt, vagy hogy keveset kaptunk, de az finom volt, és de jó volt. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen telhetetlen, folyamatosan nagy mennyiségű ételt akarunk fogyasztani, tehát egy ilyen kontrollálhatatlan éhség az étel iránt egyébként. Ez a svédasztalos helyeken szokott a legjobban meglátszódni, hogyha magyarok ott vannak tényleg, tehát mindenki ilyen óriás pupos tányérokkal távozik, majd utána a felét dobjuk ki. És ez a kontroll nélküliség okozza szerintem az egyik legnagyobb problémánkat, hogy képtelenek vagyunk balanszban étkezve egy középúton maradni, amikor azt mondjuk, hogy sok mindent lehet, mert ugye a dietetika azt mondja, hogy minden belefér, csak nem mindegy, hogy mikor, milyen mennyiségben, azért hányszor ismételjük ezeket a köröket, tehát hogy nagyon sokszor ugye kollégákkal is beszéljük a tanácsadások során, hogy dolgozik egy dietetikus, a mi fejünkben vannak fekete-fehéren igen-nem élelmiszerek, vagy ételek, vagy attól függ, hogy mi ugye a cél, és van egy szürke zóna, ami így hangzik, hogy de, ha, akkor, talán kicsit, de hogy az a gond, hogy amikor ugye ezt átadjuk egy átlagembernek, egész egyszerűen lehetetlenség rövid időn belül olyan tudást, vagy olyan mentalitást átadni, hogy a szürke zónát érzékeljék az emberek, és azért például nagyon szigorúan tiltólistákkal dolgozunk. Igen, nem, mert a szürke zónát nem tudja kezelni a laikus egy darabig. Aztán ebben lehet előre lépni, de hogy ez évek munkája.
3: Fú, nem irigyellek, főleg, ha kifogsz egy ilyen macerás pasas, mint mondjuk, amilyen én vagyok. Aki még szeretek is enni, meg szeretem az ízeket, meg a szörpikéket, meg mindent. Amit...
4: Igen, én ezt a gurméknak hívom, akik nagyon szeretnek enni, ez úgy szokott kinézni, hogy mondjuk tegyük fel csak egy leghétköznapi reggelt, hogy elkezdik az emberek reggeli kávé, eltelik két nap, és visszahív a gurmé, hogy figyelj, már arra gondoltam, hogy lehetne ilyen pisztácia öntetet tenni a kávéban, meg a tejszínhab, és így nem, azt beszéltük, hogy nem, és eltelik még két nap, és akkor arra gondoltam, hogy ide kis mandulát tennék, meg balzsamecetet, és így nem.
3: Témánál vagyunk, akkor ebbe kérlek, segíts.
4: Beletrafáltam.
3: Hát igen, hogy nekem ez az egyik, tehát itt, ha most kimegyünk a stúdióban, majd megmutatom neked, hogy én miket vagyok képes össze-vissza beleöntögetni, hogy legyen íze. A kis nem is szirupnak hívják, mi ezek a rumaroma, meg igen, ezeket az elképesztő őrületeket. Például port tehetek bele? Kávéport, vagy nevezzük komplettának, mert talán jobban tudják.
4: Alapvetően a kompletta az ugye a tejnek a úgymond szárításával, a dehidrációjával lesz ugye az a tejpor. Alapvetően abban semmi olyan nem kellene, hogy legyen, ami mondjuk tegyük fel, fontos az, hogy mi a cél. Tehát egy fogyókúra cél mondjuk, tételezzük fel legtöbb embernek ez. Alapvetően a komplettával ilyen szempontból nem lesz probléma.
3: Végül valaki, aki felment.
4: Azzal van a legkevesebb probléma. A mindenféle ízesített kávékkal, akár ha bemegyünk megyünk egy ilyen nagyon sokunk számára ismert, most nem mondok márkákat, kávéházakba, és akkor van a karamellszirupos, meg az ilyen-olyan ízesítésű, ezekkel viszont már olyan energiatartalom társul, illetve hogyha így pont a kávéba trafáltunk bele, az még a nagyon becsapós egy fogyókúrában, hogy mondjuk tételezzük fel, én napi 3 vagy 4 kávét iszom most így teoretikusan, amivel csak tegyük fel 1 deci tejet tennék, vagy akkor a komplettából az megvan, hogy akkor mekkora hány táskanálnak felel meg. 1 deci tej az 62 kilokalória, na most 4 kávénál ez 4×62 kilokalória, ami azt jelenti, hogy durván ugye egy 300 kilokalóriát én bőven kipipálok a napomból csak üres kávéval, tehát ez csak 1 deci tejjel, nem került bele cukor, méz, semmi egyéb, tehát hogy a folyadékkal nagyon könnyű egyébként elúszni, mert ugye nincsen telítőértéke, tehát egy fél liter üdítőt azt le lehet húzni 2 másodperc alatt, és óriási energiaértéke van neki. Hát ezeket kell tudni sorra venni ahhoz, hogy én aztán el tudjam dönteni relevánsan, hogy mikor mi fér bele, mikor mennyi fér bele, és ehhez biztos, hogy egy 1,5-2 évig kell azért járni egy dietetikushoz, hogy önreflexióval te úgy rágyere, hogy mit, hol lehet megfogni, illetve nagyon komplex dolog alapvetően ugye táplálkozásunk a kapcsolatban az is, hogy ez pont az egyik pszichológus kolléga, akivel podcastelünk, Lendel Mirán szokta mondani, hogy érzelmileg rá vagyunk csatlakozva az ételekre. Tehát akkor fogok én elúszni igazán a kajával, ha nekem annak érzelmi töltete is van.
3: Uh-huh. Tehát ez... Mennyi mindenre, oké, meg mennyi mindenre oda kell figyelni. Nagyon. Te segítesz abban, hogy odafigyeljünk?
4: Én azt gondolom,
3: azért
4: hogy
3: is vagy.
4: Hogy igen, tehát ugye egy jó dietetikus az nem úgy működik, hogy valamilyen formában megismeri az állapotot, amin segíteni kell, és én csak az ételekkel foglalkozok, és így beleborulok a izébe, és csak akkor számolgatok meg erről szól, hanem ugye amikor én tanácsadok, én a környezetére, hogy ő hogy él, hogy kivel él, hogy milyen lehetőségei vannak, hogyha azt mondja, hogy figyelj, én nem tudom megoldani, hogy főzzek, akkor nem az a válasz erre, hogy már pedig muszáj, nyilván nem mindegy, hogy milyen állapotról beszélünk, tehát ezt mindig kritikával kezeljük egy átlag embernél, hanem akkor azt mondom, hogy jó, akkor te mire vagy még hajlandó, vagy hogyan tudjuk máshogy megoldani. Tehát az, hogy mondjuk ebédet rendelünk, ez egy tök hagyományos dolog mostanság, mert egész egyszerűen nincs az embereknek ideje főzni. Tehát itt tartunk, és hogy akkor is megtalálni azt a jó helyet, kinek mit rendeljünk, szóval, hogy én azt gondolom, hogy egy szakember akkor tud segíteni, ha ő praktikus megoldásokat tud így a menedzsment részére is mondani neked, hogy akkor hogy tudod te teljesíteni ezt a dolgot. Tehát, hogy csak az ételekkel foglalkozni az amatőr, azt gondolom.
3: Abszolút értelek, amikor ezért is hívtalak, mert láttam, hogy azért itt nagyobb mélység van, meg más szemlélet nálad.
4: Én ilyen rendszer általában. Szemléletű vagyok nagyon.
3: Igen, az lejött, vagy
4: igen,
3: átjött.
4: Igen, tehát ugye én azt gondolom, hogy ameddig nem adok egy kész rendszert, amit már én kitapasztaltam, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy mondok valamit, hogy akkor hogy próbáljuk megoldani, és ott a tanácsadás az emberek, hogy hű, erre nem is gondolt, hogy ez eddig neki hogy nem jutott eszébe, és akkor mindig nevetek, és mondom, hogy hát azért, mert hogy én egész nap ezen gondolkodom, hogy én milyen megoldásokat nyújtsak.
3: Na, esküszöm, hogy elengedem ezt a témát, nem a kávéban most az agyamon, de még nem fejeztük be teljesen. Tehát mondd, azt mondod, ki, hogy jó, ne legyen ízesített, de ezt most arra érted, hogy szirupot ne tegyünk bele? Tehát ha a kapszula ízesített, akkor az
4: általában nincs
3: nem
4: jelent problémát. Ja, nem. Azok a romák, azok általában, tehát hogy az nem egy plusz olyan adalékanyag, ami mondjuk energiát tartalmaz, tehát nem.
3: Oké, okay. Megtudtam mindent. Majdnem.
4: Megmenekült a világ.
3: Igen, akkor mostantól ihatom a mindenfajta kapszulákba tett ízt a kis porommal.
4: Igen.
3: A kis komplettával.
4: Ha úgy tetszik.
3: Jó. A mentális jólétünk, a mentális állapotunk milyen most itt a városban elsősorban? Mit tapasztalsz?
4: Hát talán érdekes réteg az, akivel én találkozom ilyen szempontból, kicsit ilyen buborékban élő emberek, ugye én ugye leginkább a sporttal foglalkozom, azért a klientúrának a legnagyobb része, ők teljesen mások, mint az átlagember, ugye azért sportban mindig van benne egy motiváció, egy haladás, egy célok, egy megyünk előre, és azért amikor nyilván van rengeteg olyan a klientúrámon is olyan kliens, aki nem él sportoló, vagy nem is hobbi sportoló, én azért egy tudatosabb réteggel találkozom szerintem, tehát nagyon nehéz megítélni szerintem az, hogy hol forog az ember, de azt látom, hogy mindenki egy picit kezd jobban azt érezni, hogy ez egy nagyon olyan dolog, amit mindenkinek az életében tényleg egy fókuszba kell tenni, hogy akkor én hogyan táplálkozom, mit tudok megvalósítani, nyilván milyen dolgok állnak rendelkezésemre, hogy mennyi pénzem van ehhez, mert azért igenis ez egy befolyásoló tényező lehetőségeim, de hogy tényleg ez egy mennyire központi dolog lett az emberek számára.
3: És mi még központi dolog, amivel kapcsolatban megkeresnek egyébként?
4: A táplálkozáson kívül? Vagy a táplálkozáson belül, hogy ilyen témákra gondolsz?
3: Az valószínűleg az való összefügg, ugye, a mentális állapottal, meg a lelki állapottal is.
4: Maximálisan. Tehát, hogy átjárás van a kettő között. Szóval az, hogy hogyan táplálkozom, már alapvetően, hogy a testemre milyen hatása van, az meghatározza az én pszichémet.
3: Szeretik a testüket az élsportolók?
4: Ez egy nagyon jó kérdés.
3: Hát mert tudod, mi megy a fejlesztőiparban, azzal kezdik, hogy szeresd magad meg a testedet, akárhogy is nézel ki.
4: Hát igazából szerintem a rengeteg sportoló testére kicsit ilyen gépként tekint. A sportolóknak mentálisan van egy olyan tévhitük, hogy minél vékonyabb valaki, annál sikeresebb, minél szálkásabb, annál sikeresebb. Tehát ez egy ilyen örökös cél, hogy szákásodni.
3: És ez így van?
4: Nem feltétlenül. Erről rengeteg felmérés van, az olimpiákon is szoktak testösszetételt csinálni a sportolókról, elég nagy számban, ugye, ott ugye azért több ezer olimpikon tudnak lemérni, és nincs mindig összefüggés a testzsírral, tehát nem tudják ezt így egyértelműen kimondani. Abban látok összefüggést, hogy aki sikeresebb sportoló, az általában az összes segítő területbe is többet beletesz, tehát mondjuk a táplálkozására is jobban figyel, és ezáltal ugye sokkal stabilabb a test összetétele, tudunk egy alacsonyabb testzsír prezentálni, még az a sportoló, aki csak így kicsapong, vagy nem a legsikeresebb részhez tartozik, kevésbé motivált, erre sem figyel úgy. Erre szoktam azt mondani, hogy ugye egy sportolónál nem csak az a lényeg, hogy ő akar-e győzni, hanem hogy el is tudja hinni magáról azt, hogy ő győzni fog. És élsportolót és élsportolót ez baromira megkülönböztet, hogy csak akarok győzni, vagy el is hiszem, hogy tudok győzni.
3: Van, akit elküldesz pszichológushoz, esetleg pszichiáterhez?
4: Természetesen van. Rengeteg olyan sportág van, ahol érintettek különböző, ugye ilyen étkezési zavarokkal, rendellenességekkel, akiket mindenképp először pszichológus, pszichiáter, és hogyha ők túl vannak a nehezén, akkor tudok én belépni a képbe, addig teljesen kontraproduktív és felesleges, mert csak gyűjti azon emberek listáját akkor ez a sportoló, akiktől teljesen elzárkózik a jövőben, nem reagálnak arra jól, amikor erre így fény derül, hogyha van ilyen esetünk, már pedig van olyan esetünk, ahol állítólag dolgozik szakemberrel, nekünk kell vele dolgozni a dietetikai csapattal, és ott nagyon óvatosan járunk el, mert nekem azért már van így, tényleg van a 12 évben annyi tapasztalatom ilyen esetekkel, hogy itt egy rossz lépés, kijelentés, mondat, és örökké, tehát elveszítettük az illetőt, szóval többet nem látjuk.
3: Jó, nagyon óvatosan kell.
4: Ó, ezekkel hímes tojásként, de tényleg.
3: Te sportolsz egyébként?
4: Én is sportolok, meg ugye én is sportoló voltam.
3: Azt tudom, hogy még.
4: Igen, természetesen. Hetente háromszor én sportolok. Hát nekem muszáj, tehát

0: Ő mindig mondjuk azzal próbál felvidítani, hogy ő ételt készít neked, és örökké valahogy belekeveredtek ebbe a gyere, egyél körbe, ezzel is akár a saját szülőd elő tudja idézni azt, hogy te érzelmileg az ételhez fogsz kötődni. De nyilván olyan szempontból is a minták, hogy amikor mindkét szülő elhízott, a gyermekek 75%-ban elhízottak lesznek, szóval nálunk az étkezés az soha nem volt egy ilyen központi dolog. Például ez bizonyos, de nekem a függőségem a mozgás lett, és a mai napig ugye így tudom levezetni igazából a stresszt, úgyhogy én nem tudok eljutni mozogni 2-3 héten keresztül, fúj, akkor nagyon rosszul vagyok teljesen.
1: Na jó, ezt nem merül akarok, mert lehet, hogy ezt egy függőségkezelővel kéne, de jó függőség is van?
0: Addig szerintem még kordában tudott tartani mindenképp.
1: Tehát neked ez egy jó függőség?
0: Nekem ez egy pozitív függőség, mert már nem viszem túlzásba, ezt meg kellett dolgozzam, mert azért a sport után, hát bármelyik terembe lementem bármit csinálni, én a legnagyobb pasit is le akartam győzni, hogy én még többet, én még egyel, még jobban. Tehát, hogy abban ezért kellett elmúljon egy jó pár év, mire úgy meg tudtam beszélni magammal, hogy te már nem azért sportoló vagy, neked itt már nem kell bizonyítani. Szóval volt ebbe is egy ilyen lecsengés, de én ezt annak tartom, mert hogy ez a testileg jólétemet szolgálja, és már nem viszem túlzásba, tehát egy nagyon kontrolláltan csinálom, már nem akarok úgy kinézni, már nem akarok ilyen célokat elérni, úgyhogy igen.
1: Na, ha már pasikat mondtál, férfiak vagy hölgyek járnak hozzád?
0: A magárendelésen a hölgyek túlsúlyban vannak, mármint ilyen szempontból számilag, tehát, hogy sokkal érdeklődőbbek, nyitottabbak. Férfiak ritkán jönnek maguktól, inkább a feleségük hatására, vagy valami orvos küldte őket, tehát azért a férfiakról még mindig el kell mondani, hogy ők még mindig nagyon zárkózottak az ilyen önfejlesztő dolgokkal, akár azzal kapcsolatban is, hogy a táplálkozásról beszéljünk. Én azt tapasztalom jobban, hogy a hobbi sportolók körében is a férfiak inkább ilyen autodidakta módon így belevetik magukat abba, hogy kell akkor mondjuk táplálkozni, van rengeteg hobbi triatlonozó, ironmanező, hát ez tele van velük az ország, futó, úszó, bicikliző, és ők inkább így maguknak, és akkor ilyen férfi köröket alkotva ott így megbeszélik, hogy mit meg hogy kellene csinálni, de nők azok nagyon gyakran jönnek, tehát hogy azért mondjuk a klientúrának szerintem egy 70-80%-a az nő, a 20-30% férfi, ott sok fiatal, mondjuk szülők hozzák a kisfiúkat, tehát hogy ami új viszont az elmúlt 5-6 évben, hogy rengeteg fiatal érkezik, akiket a szülők hoznak. Tehát ebben most van egy ilyen jó fordulat, hogy a szülők felismerik azt, hogy ők ide kevesek, és akkor inkább hozzák a gyermekeket.
1: Jó, legalább a magukat el lehet ültetni.
0: Pontosan, és a fiatalokon lehet alakítani. De tehát egy 20x éves kortól, hogyha nem belső motivációval jön valaki, hanem külső nyomásra, nem tudok neki segíteni, mert nem fog átmenni a dolog, aminek kellene legyen. Tehát.
1: Tényleg mennyire kezeled ezt misszióként, ahogy az előbb én is fogalmaztam?
0: Nekem hivatásom van, tehát, hogy én annyira megtaláltam így valahogy az életemben ezt az utat, hogy nekem nagyon sok tervem van, hogy mi az, amit szeretnék így reformálni, akár országos szinten, amiben egy picit szeretnék belenyúlni, amit jó lenne egy nagyobb körben terjeszteni, hogy egy picit mindenki egy lapon legyen ebben a témában, aztán nyilván nekem ugye ez a fontos, de nekem teljesen, tehát nekem vannak olyan vízióim, hogy milyen dolgokat kellene még azért fejleszteni, hogy akár az iskolákba, hogy be tudjuk vezetni az oktatásba a dietetikát, tehát ugye én a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnökségében is benne vagyok, és hogy ezen dolgozunk, hogy forrást tudjunk erre kapni, hogy akár legyen minden iskolában egy dietetikus, vagy mondjuk ki tudjon menni évente x alkalommal minden iskolában egy dietetikus, és hogy bizonyos óra típusokba ezt be lehessen illeszteni, és nem úgy, hogy így egyszer találkozunk, hanem akár így évről évre, hogy épített fel első osztálytól a 8-ig, hogy a gyerekek ebben milyen alapot kapnak, tehát, hogy ezt fantasztikus lenne megugrani. Nem tudom, hogy az én életemben eljön-e, de ezen rajta vagyunk.
1: A lényeg, hogy tesztek érte.
0: Próbálkozunk. Van rengeteg iskola, ahol egyébként járunk ki, az Osan Alapítvány, az nagyon sokat támogat bennünket így, mint MDOS-t ebben, és ugye van is külön ez a gyere programunk, ahol igazából a gyerekeknek kvízeket, vetélkedőket csinálunk, minden évben megrendezik, megvan, hogy ugye mindig hány iskola fér bele ebbe a körbe, de hát azért még sokkal több kellene.
1: Nyitottak?
0: Én azt gondolom, igen. Tehát a gyerekek részéről mindig élvezik, nem szoktunk ebben ellenállást tapasztalni. Én azt gondolom, hogy nyitott a világ is, van olyan iskola, ahova akár évente én pro bono kimegyek és tartok előadásokat a gyerekeknek. Ugye én vajdasági származású vagyok, pont szeptemberben lesz egy olyan hétvége, ahol több iskolában fogok, így szinte csak a diákokat cserélik előttem, így több előadást tartani egymás után, az is teljesen ilyen alapon működik, mert hogy azt gondolom, hogy ez annyira fontos, hogy ennek nincs értékeket.

0: terméke. Tehát, hogy én nem ettől fogok meggazdagodni, hogy most X előadást megcsinálok, vagy most kérek érte valamennyi pénzt, de hogy annak viszont nincs értéke, hogy tehát nem lehet pénzben kifejezni, hogy ennyi gyerek kap információt, és ők kíváncsiak rá, és jönnek, és tanulnak, szóval, hogy hát igyekszünk ebben.
1: Nagyon fontos misszió, úgyhogy bármi mérföldkő van, szívesen látlak újra.
0: Jó, rendben.
1: Számolj be róla. Sok csillogó szempárt kívánok neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
0: Nagyon köszönöm.
1: Mondd el, kérlek, most van az a lélektani pont, hogy hol érünk el téged.
0: Hát nekem van ugye egy honlapom, talán ott a legegyszerűbb, ez a körösséva.hu, ilyen egyszerű, nagyon mezei egyszerűséggel, igen, de nyilvánvalóan rengeteg social media felületen is ott vagyok, ugye az MDOS-en keresztül is igazából elérhető vagyok, meg hát szerintem, ha valaki az interneten utol akar érni, akkor utol fog tudni.
1: A körösévát keressék, kedves hallgatóink, hogy imádott hivatásához, a sok beletett energiát a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is.
1: Évától most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.
3: Nézz ablakon még, átszűrődik a fény.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ökrös Viktóriának és Körösi Évának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új vízügyi és energetikai szabályozás jön. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját. Óbuda polgármestere is több rendőrt szeretne a kerületébe. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pali vagyok. Új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Bejelentése szerint ősszel benyújtják az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait, emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és tartalékrendszereiket. A kormány azokat a beruházásokat is áttekinti, amelyeket korábban el kellett volna indítani, és vizsgálja az elmaradás okait. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi munkálatokban résztvevő szakembereknek. Felmentette tisztségéből Ficere Andreát, a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját Tóth Árpád, az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az OKF közölte, hogy az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. A felmentés okát nem közölték. Elégtelennek tartja a fővárosi közbiztonság javítására bejelentett intézkedéseket Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere. Szerinte a 19 állandó és 90 visszatérő ellenőrzési helyszín nem elég Budapest egészére, csak a harmadik kerületben 10 kiemelt ponton lenne szükség fokozott rendőri jelenlétre. Úgy véli, a belső kerületekben indított ellenőrzések nem szüntetik meg, csupán más városrészekbe terelik át a problémát. Kis László a budapesti rendőrség létszámának és kapacitásának azonnali megerősítését sürgeti. Emellett kifogásolta, hogy a kormány a külső kerületekkel nem egyeztetett az intézkedésekről. A polgármester szerint Budapest egészében kell megteremteni a rendet és a biztonságot. Rendőrségi nyomozás indult egy 77 éves férfi kórházi ellátása és halála miatt a Jan Ferenc délpesti kórházban. Az özvegy állítása szerint férjénél felfekvések és sebek alakultak ki, két nappal a halála előtt pedig lágyéklárvákat talált a beteg testén. A nő azt is kifogásolta, hogy szerinte az ápolók nem reagáltak megfelelően a jelzésére, és a férje állapotának romlásáról sem tájékoztatták őt időben. A kórház közölte, hogy belső vizsgálata nem állapított meg orvosszakmai mulasztást. Az intézmény ugyanakkor elnézést kérte, a hozzátartozóknak nem megfelelő módon adták át az információkat. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomoz. A haláleset pontos körülményeit igazságügyi szakértő is vizsgálja. 3 napra ismét a könyveké lesz a budavári Kapisztrán tér. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet. A látogatókat könyvkiadók, író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések, dedikálások és nemzetiségi kulturális bemutatók várják. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével kezdődik, majd az Örvendő Zenekar Moldvai Táncháza következik. Szombaton családi és hagyományőrző programokat tartanak. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a zentai jazz and roll fellépése zárja az eseményt. A budavári fesztivál részeként megrendezett könyvünnep valamennyi programja ingyenesen látogatható. Napos meleg időre készülhetünk, az esernyőkre ma nem lesz szükség. A szél néha feltámadhat, és délután felhők is érkezhetnek, de eső nem lesz. Délután 29-32 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is jó idő lesz, de szombaton egy hidegfront elszórt záporokat és több felhőt hozhat. A hőmérséklet közel 30 fok körül alakul. Nagyobb lehűlés csak a jövő hét második felében jöhet.
3: Nagymaroson a 12-es számú főúton a Millennium soron gázvezeték szakadás történt. A 14-es kilométernél lezárták az utat. Most már a fél útpályán elvileg megindult a forgalom, de továbbra is jelentős korlátozásra kell számítani, illetve fennakadásra. A hétvégi előrejelzéseket most még nem mondanám, ami most pillanatnyilag aktuális, hogy a 8. kerületben a Horánszky utcát a Krúdi Gyula utca után ma reggeltől szombat estig daruzás miatt zárva tartják. A Városmajor utcában, 12. kerületben a félútpályát zárják le az Acsádi Ignác utca és az Alma utca között ma reggeltől hatósági intézkedés miatt. Várhatóan majd csak egy órára, szerintem valamilyen balesetnek lesz talán bizonyítása, bizonyító eljárása. Aztán Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt ma kora reggeltől holnap délutánig szintén csak a félútpálya járható, itt pedig útburkolati javításra készülnek éppen. Ha van infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm és jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Mi itt vagyunk, mindig,
4: igen,
3: ránk számíthatnak.
4: Így.
3: Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
3: És már is beköszön, Rihanna SOS, SOS segítséggel érkezik, kinek lelki bajaira, kinek bármi más célból, aztán mondjuk, mi mindenről lesz szó ma reggel.

0: te quiero.
1: Como
0: amor
1: te
0: mío.
1: Quiero.
2: Jó reggelt, jó reggelt. Mi amor, 6:13.
1: Itt reméljük, hogy mindenki reggelt. Jól van, jól érzi magát. A péntek van mondjuk, Naná.
2: Én, figyelj, annyira jó vagy. Reggel keltem volna fel, vagy fölébredtem, és az ágyból teszem ki a lábam, és így... Amikor, biztos volt már olyan nézésed, amikor a gerincedre, mint hogy a derekadra,
1: volt.
2: így hogy, úgy
1: hogy
2: oda... Hát ugye egy tank átment volna, és figyelj, befeszült, és abban a pozitúrában maradtam nagyjából 20 másodpercre. 20 másodperc egy örökkévalóság volt, végig gondoltam, hogy föl kellene talán hívnom téged, hogy figyelj, nem tudok bejönni, mert nem fog tudni lemenni a lépcsőn, meg pláne beülni az autóba. Tehát így bemerevedett, kész. Igen. De ilyen görnyedt állapotban van, hogy nagyon furán. De mondom, nem jól a telefon is kint van az előtér, nem mindig viszem be a hálószobába, hát odáig el kell jutni, tehát 6. szakad. Figyelj, konkrétan 4 kézzel másztam le az ágyról.
1: Tudom,
2: így legörgeted magad, tehát így még ilyen furcsa a pozíció, és így próbálok így oldalra gurulni, hogy akkor az egyik láb, a másik kitámaszt, kicapóz, és akkor így... Próbáltam nem túl hangos hangokat hallatni, egy pillanatra megálltam, elidőztem a hálószoba ajtónál, ahol kipróbáltam, hogy fölnyújtottam a két kezem, megfogtam az ajtókeretet, és próbáltam így előre nyomni, és közben...
1: De este, amikor lefeküdtél, érezted meg, hogy semmit?
2: Nem.
1: Jaj, de tegnap nem is voltam
2: spórolni.
1: Hogy mi az,
2: spórolni? Nem, tegnap nem csináltam semmi olyat, nem volt semmi váratlan. Este még egy rendezvényen konferáltam, ott ugrabugráltam föl a színpadra,
1: de
2: a színpadra.
1: Semmi,
2: nem
1: igen.
2: Történt semmi, nem tudom mihez kötni. Úgyhogy, hát, de
1: ez
2: akkor...
1: Öregszel.
2: Mondom, itt lenne most a Cilla, mondom, hogy hát Zolikám, akkor... Vagy lehet, hogy rögtön megmagyarázzá, hogy valamilyen időjárási tényező okozza ezt. Nem.
1: Most nincs, képzeld el. Most, hát, hogy most meleg van, pláne. Tehát, hogy még csak az sincs, hogy hidegfront miatt, vagy bármi.
2: De figyelj, itt vagyok, most egyelőre ülök ezen a széken. Majd lehet, hogy megkérlek, hogy Petra...
1: Bármit hozok, persze,
2: tök szívesen. Tolj már el a konyhai léciat, és én ott kiszolgálom magam, megoldom, csak tolj el a székkel a konyháig.
1: Az a baj, hogy nem köszönöm. Szóltál, mert nekem van otthon egy szuper jó krémem, ugye mivel nekem volt nyaki gerinc sérvem, és amikor érzem, hogy elkezd becsobósodni, akkor a Tomi az tök jó, akkor bekeni, igen, és akkor nincsen semmi baj, meg van egy szuper jó gyógyszerem, mi nem szóltál, hoztam volna.
2: Nem jutottam odáig, mert minden másra voltam elfoglalva, nekem is van egy szuper krémem, és azzal már bekentem.
1: És semmi?
2: Hát, de a Kánfor, azt érzem, dolgozik.
1: Érdekes, hogy nem érzem, pedig a Kánfornak jellegzetes illata van.
2: És az dolgozik, és nekem is van a, hát az a hivatalos gyógyszer, az A betűs, amit ilyen reumatológiai fájdalmakra szokott felírni a doki. Még pont egy utolsót találtam belőle, még múltkorról, és még pont nem járt le. Mondom, itt rá van írva 2026 10. hó, mondom,
1: de ez azért, hogyha bevetted, akkor ugye ez 12 óráig, ha tudod.
2: Igen,
1: mert ez 12 óra múlva lehet.
2: Azért, azt déltem fél 5-kor, mielőtt megyek terézvásba konferálni. Mert azt is rögtön végigfutott a fejemben, hogy tudod, nekem ma a színpadra kell megint ugrálni.
1: Igen. Figyelj, sose gondoltam, hogy van közös gyógyszerünk. Közös kedvenc gyógyszerünk, őrület!
2: És még csak 40 pluszban vagy.
1: Képzeld, és még csak 40, igen.
2: Majd 70 évesen fölülök, hogy Petra! Vannak, figyelj, volna egy, nem tudom, nagyon hagyjuk itt, nem.
1: Zoli sorstársait keressük, hogy esetleg valaki ugyanígy
2: éplett, hogy kelt
1: fel. Ilyen kuttalaksz meg, ilyenek. Nem ilyenekkel nem érünk még. Szóval nyugodtan sorstársak jelentkezhetnek, akik így ugyanígy ébrednek.
2: Ja, és bocs, és még nem neked, Encsi kolléganőnknek írtam, mert tudom, hogy náluk is szoktak lenni ilyen bántam. Hát mert úgyis csak délután fél 5-kor kell bevenni a következőt, és tudom, hogy neki is szokott lenni. Encsi, ha valótól hoznál, kérlek. Mert hogy kifogyott, az volt az utolsó. Hát tipikus, nyilván mindig minden akkor fogy ki, amikor a leginkább
1: persze.
2: Szükség lenne rá. Nem tudom, te szoktál így járni, hogy hogyne? Akkor fogy ki a...
1: Persze, igen. Én most legutóbb kérlek szépen a görcsoldommal jártam. Így azt hittem, hogy még van kettő, és ilyen női problémáim voltak, és akkor nekem van egy kombó, ami segít, és akkor így nézem, hogy a levélen csak egy van, de abból nekem kettő kell ilyenkor, hogy minden oké legyen. Úgyhogy pont ezen a héten hétfőn jártam, így kérlek.
2: Nem feltétlenül gyógyszerre gondoltam, én a minap úgy jártam, végre nagyon ritkán használok ATM-et. Akartam fölvenni pénzt, az előttem lévőnek még sikerült, mint odaléptem, akkor fogyott ki belőle.
1: Jaj, ne.
2: De.
1: Na, úgy még nem jártam. Tehát, úgy igen, hogy odalépek az ATM-hez és kiírja, hogy nincs, de úgy még nem, hogy pont az előzőnek még
2: egy kisebb összeget tudtam levenni, azt már nem engedte. Tehát ott ez nincs.
1: Úgyhogy,
2: hát félig tele a pohár, igen. Vagy félig üres. Ha jártak már úgy, hogy valami, az üzemanyag, a WC-papír, tök mindegy, a lehető legrosszabbkor fogyott ki, akkor azt akár csak egy szóval üzenjék meg nekünk a 0630-30-30-95-8-as számon.
1: Aztán van egy pilóta, aki elég furcsaságokat csinált, miközben neki egyébként egy repülőt kellett volna vezetnie, amin emberek ültek. Majd hozzuk a részleteket hamarosan, addig pedig gondolkodjanak el azon, hogy van-e olyan kollégájuk, akinek van valami furcsa szokása. Gondolunk itt arra például, hogy mondjuk nem tudom, elkezdi a fogát kipiszkálni, mondjuk akár fogsejemmel, úgyhogy ezt mindenki látja. Én már ilyet láttam a saját szememmel, bár nem a mi kollégánk volt. Nem, te nem csináltál ilyet.
2: Hát ott veled szemben, szóval elfordulok.
1: De nem velem szembe csináltad, az nagyon fontos, hogy elfordulsz. Igen. Tehát, hogy azért az nekem fura, amikor valaki nem figyel arra, hogy amúgy ez egy munkahely, vagy egy kollégák.
2: Kollégák furcsa szokásokkal. A Cilának van egy olyan furcsa szokás, hogy néha bejön.
1: Ugye, igen, péntek, meg ma nem, dudorászik.
2: Igen, ma nem, mert igazoltan van távol, még üdül, igen. Ahogy ő szokta mondani, üdül, de hát majd kiderítjük, hogy hol, tehát hogy azért nem vagyunk neki, csak hívjuk.
1: Nem, már, hát merre persze, üdül, hát ha már itt
2: hát,
1: vagyunk,
2: ha üdülget, hát legalább jelentse le, hogy merre üdül, így ugye? Van. Közben pedig a legnagyobb slágerek jönnek változatosan, mint például Lady Gaga-é már is, a Dance.
0: Ez a Sláger FM. Nagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Kit írta, hogy mindig nála fogy ki a hőpapír, amikor kártyával akar fizetni, és meg kell várni, amíg kicserélik a gépben.
2: Jaj, az is bosszú.
1: Igen, addig nem tudsz fizetni sem, szerintem nem engedi a tranzakciót.
2: És közben jelentkezett egy sorstársad is, Zoli.
1: Na.
2: Évi, várjál, fel is hívom még.
1: Jó, ja, akkor nem kezdek bele a sztoriba, mert itt közben találtam egy nagyon érdekes hírt.
2: Ne kezd bele, kérlek, mert kíváncsi vagyok.
1: De akkor neked is sorstársad.
2: Nekem is sorstársam, igen.
1: Figyelj, most így ülök, de amit egy kicsit megmozdulok, amit, hogyha nem tudom, boxolnák a derekam.
2: Remélem, hogy Évi fel is veszi. Várjál. Aha, igen.
1: Merjecsünk.
2: Halló, szia Évi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na veled mi történt, Évikém?
3: Hát én egy aerobik maratonon voltam még jó pár évvel ezelőtt, egy ilyen 20 évvel ezelőtt.
1: Igen.
3: És pontosan a legutolsó résznél, tehát ez egy 4 órás maraton volt egyébként, már úgy, hogy volt a
2: több ilyen
3: tiszteletek születek, de én nagyon szerettem aerobikozni, és mindenféle aerobik volt, és volt kickbox, dance, mindenféle, és a legvégén a jóga aerobiknál.
2: Pont a jóga aerobiknál, hogy el kéne lazulni?
3: Szék, amikor a pont el kéne lazulni, hát van ez a ászanák, vagy nem tudom, én nem vagyok egy nagy jógás.
2: Igen,
1: mert ezt hallottam már azt, hogy igen.
2: És ott húztad meg a derekad.
3: Úgy meghúztam a derekam, úgyhogy az a baj, hogy utána ilyen szteroidokkal kezeltek.
1: Akkor az nagyon durva volt.
2: Aha. Látod, tessék, ezért hívtam fel Évit, hogy tudd, hogy neked milyen jó dolgod van. Itt tudsz ülni veled, nem kellett
1: magyarok,
2: a szteroid.
1: Mi magyarok úgy működünk legszebbről a károm. Tök jó, hogy neked sokkal rosszabb volt, így már is jobban érzem magam.
2: Masször.
3: Mindenképpen masszört javaslok, mert
1: szoktam.
3: Ő viszont egyébként azóta is rendbe tesz, tehát mindig jön hozzám, mit tudom én, egy ilyen 2 havonta, és akkor így átmasszíroz, és akkor így rendben van a derekam, mert mondom, egyrészt a szteroidtól meg se gyógyultam, tehát én is ilyen bicsabócán jártam, tehát én nagyon-nagyon fájt a derekam, rettenetesen megfúzódott.
1: Tudok egy tök jó masszört, ő ilyen, hogy hívja vele, azt mondja, hogy mozgásmobilizációs gyakorlatokat is végzünk, ezt úgy képzeld el, hogy amikor már hátamon fekszem, akkor mint a kisbabáknak, így megragadja a bokámat, és így konkrétan
2: fölfelé
1: hát a fejemig tolja, így,
2: van,
1: így előre. Szólja már érzed.
2: Igen.
3: Nagyon jó. Istennek vannak nagyon jó masszőrök, mert az enyém is egyébként nagyon jó masszőr, őt úgy hívják, hogy Florin. Szenzációs egyébként, tehát ő meg ráadásul házhoz jön.
2: Na, király!
1: Minden jó dolgod.
2: Figyelj,
1: most olyan, csak szólok, olyannyira házhoz megy a jóga ma reggel, hogy ma szanszkrit jógázni fogunk itt a stúdióban, úgyhogy figyelj, mert jön
3: nagyon vigyázz a jogára.
1: Jó, majd én kihagyom. Akkor én csak szanszkritelek. Petra, jógázik, én szanszkritelek.
2: Köszi, Évi,
1: szia!
2: Na látod, lehetett volna rosszabb is. Csak ezért akartam, hogy Évit bekapcsoljuk, hogy tudd, hogy neked milyen jó dolgod van. Nem kell itt a szteroid, érted. Jön a szanszkrit jóga.
1: Múltkor mondta valakit, bent a rádióban beszélgetett két kollega. Mondja, az egyik bosszankodott, hogy jó, megint késett a vonat. Figyelj, Indiában a vonat tetején ülnek az emberek. Van egy kollégánk, aki mindig mindenre tud ilyeneket mondani.
2: És milyen igaza van?
1: Ma vele fogok beszélgetni.
2: Tényleg?
1: Szerintem igen. Nem tudom.
2: Hát ez az.
1: De megkérdezem, mert mindig mindenre van egy ilyen válasz. Kedves hogyha valaki mondja, hogy figyelj, ennél sokkal rosszabb.
2: Ugye? És
1: mindig meggyőz, hogy tulajdonképpen igen,
2: ennyi.
1: Érted? Tehát, hogy bemér, nem gyógyult, figyelj, meg is hallhattál volna.
2: Ennyi.
1: Ja, oké, ahhoz képest persze jó.
2: Ennyi.
1: Ja, szóval, hogy visszatér. Ezt majd mondom később.
2: Jó, köszi.
1: Ezt meg kell emészteni. Addig is, csak hogy kicsit így a bolondját járassuk a péntekkel. A hétfőről szól a dal. Jön a Bengals és a Manic Monday fél 7-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hétsztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó hírem van azok számára, akik szeretnék még kiélvezni a nyári szünet utolsó napjait, ugyanis ma igazán kellemes időjárás vár ránk. 20 fokos most a reggelünk, délutára pedig 32 fokot ígérhetek, és a hétvégi előrejelzés is azt mutatja, hogy lehet akár strandolni is, úgyhogy még ezt ne vessék el, élvezzék ki a gyerekek, a szülők egyaránt tényleg, mert hogy holnap és holnap után is 31-33 fok lesz.
6: Azt mondtad, ne vessék el.
5: Ne vessék el! Jaj,
6: én elnevettem, mert ez, hogy ilyen idő... mi lesz még itt szeptemberben?
4: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: A Mávinform ügyeletese Pejper Károly a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Szervusz, jó reggelt!
7: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A Sláger FM vétel körzetében lévő vonalakon nyugodt a reggeli vasúti közlekedés, a vonatok szinte mindegyiket tartja a menetrendjét. Kőbánya Kispest és Pesszentlőrinc közötti karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. Fontos, hogy vasárnaptól november elejéig újabb ütemmel folytatódik a pályakarbantartás a Ceglédi vonalon, ezért érdemes előre tájékozódni a menetrendről. Váci és Verőce közötti karbantartás miatt módosított menetrend érvényes a Szobi és a Veresegyházi vonalon is. Ezen kívül hétfői pótobusz jár Gyöngyös és Vámosgyörg, vasárnapig pedig a H5-ös hévvonalán Békásmegyer, Pomáz, illetve Szentendre között. Viszont hallásra!
6: Köszönjük szépen az infókat! A 12-es számú főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron elszakadt a gázvezeték, a 14-es kilométernél jelenleg félpályás zárás van érvényben, közben élénkül már a forgalom az M3-as bevezetőjén a Váci úton és az Üllői úton befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, illetve a Pesti alsó rakparton déli irányban a Szent István parktól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: a Sláger reggel.
1: Kérdeztük az előbb, hogy jártak-e már úgy, hogy valami a lehető legrosszabbkor fogyott el, vagy fogyott ki, és itt egy friss hír. Hát ugye Európában nagyon komolyan visszaesett már a templomba járók száma az utóbbi néhány évtizedben, így aztán a gröbmingeni plébános aligha számított arra, ami néhány napja történt, a nagyboldogasszonyi ünnepen. Annyian mentek el a templomba, hogy képzeld el, a mise közben elfogyott az ostya.
2: Oh.
1: És először, amikor így konstatált a menet közben, hogy nem lesz egy fiatal, hát bocsánat, egy fiatal srác egyébként a pap, hogy tehát látta, hogy baj lesz, és akkor próbálta úgy osztani, hogy valahogy több hívő részesülhessen ebben a fajta szent áldozásban, de aztán akár hogy trükközött, nem tudom, most félbetépte, vagy szabad-e, vagy valamit próbált csinálni, vagy azokat hívta előre, akiket muszáj volt, nem tudom. De egyszer csak bejelentette, hogy hát nagyon úgy tűnik, hogy nem jut mindenkinek ostja, és aztán, hogy egy kicsit tompítsa a feszkót, hozzátett, hogy de semmi baj, sörből és borból nem lesz hiány.
2: Mennyire jó fej!
1: Igen, így vágta ki magát. Na, úgyhogy a kérdésük az továbbra is adott, mivel jártak már úgy, hogy a lehető legrosszabbkor fogyott ki. Volt már szó reggel itt ugye érintőlegesen a toalettpapírról, ami nyilván egy ütőhelyünkben szokott kifogyni. Említette valaki ugye a hőpapírt, ami a pénztárgépekben, meg a kártyás leolvasókban van.
2: A Facebook oldalunkon igen. Valaki azt írja, hogy a benzin félúton, az is nagyon bosszantó lehet, tehát megállsz, és akkor, ha nem jön senki, mint ahogy mondjuk te is múltkor mesélted meg, mi is ugye, hogy segítettünk mi egy srácnak, azt hiszem te is egy srácnak tankolni.
1: Egy erdélyi családnak, igen.
2: Igen, egy erdélyi családnak, így van. Tehát, hogy ha nem jön ott senki, akkor az nagyon nagy szívás, mert akkor bandukolhatsz. Van olyan egyébként, aki bandukolt kilométereket?
1: Az én apám például.
2: Na, mesélj!
1: Ez úgy volt, hogy szerintem pont Londonban indultunk akkor 84-85 környékén, kis sárga dácsiánkkal, amikor hát a szokásos, tudod, anyu és apu ülnek elől. Mondja anya, Sanyi, tankolni kell. Á, ennek még ki kell bírni, ha nem tudni. De tankol, de úgy is kell tankolni. Nem, de úgy is ki. És akkor még át az osztyapenko, alig, hogy elhagytuk az osztyapenkot, meg át az autó.
2: Igen.
1: És akkor kérdez, hogy de mi van? Hát nincs benzin. És volt kanna a kocsiban. A apukám kocsiban sok minden volt, olyan is, aminek nem kellett volna ott lenni. Mindegy, kanna is volt.
2: Mi volt, ami várjál? És olyan is, aminek nem kellett volna ott
1: lenni. Ez úgy volt, hogy például, amikor a hétvégéhez mentünk hétvége reggel, akkor egy órán keresztül pakolt a csomagtartóból, hogy mi be tudjuk rakni a táskáinkat. Hát
2: minden.
1: Még az, hogy szerszámkészlet volt, az egy dolog, de hogy minden. Szerintem tejfölös uborka is volt. Mindegy. Szóval megálltunk az osztyapenkó után, ott álltunk a leállósában, tesómmal ültünk türelmesen, és
2: Vártatok.
1: A benzinért hozott, az beletöltött, és utána, jó volt, utána csönd volt az autóban elég hosszú ideig, senki nem szólt a másikhoz.
2: Na, ilyenkor egyébként az de a legjobb, hogy ne legyen még nagyobb vita belőle.
1: Hát igen. Ennél, ami rosszabb, tehát ha már kifogy a benzin, mikor rosszabb, ha kifogy a benzin? Amikor a töltőállomáson fogy ki a benzin, ugye a Covid környékén azért ilyenben is
2: volt
1: részünk, meg szerintem talán tavaly is volt, amikor már a benzinkút ugye valamelyik igen. Volt, hogy bezárt, mert hogy
2: a Covid környékén volt, aki WC-papírt se tudott venni. Lehet, hogy otthon kifogyott, de nem tudott venni WC-papírt, mert ugye az üzletekből is elvitték. Szóval tessék nekünk megírni, hogy mivel jártak úgy, hogy a legrosszabbkor fogyott ki, vagy fogyott el. 0-30-30-30-95-8, vagy a Sláger FM Facebook oldalán is lehet komment formájában is kommunikálni velünk.
1: Addig is Fred is jön, és akkor még mindig azért derékfásom, nincs győzelem, mi az fájdalom nélkül. Pain and glory. Kérlek, már is Freddy 648-kor.

0: Sláger reggel.
1: Mivel jártak úgy, hogy a lehető legrosszabbkor fogyott ki? Valaki csak ennyit írt. Szia, Kata vagyok, van még egy Pepsi?
2: Igen!
1: A tényleg az ikonikus reklám. Ha már itt tartunk, ez a kifogyós dolog Lucánál, hol itt van? A sütőolaj fogyott. A sütőolaj

0: Maria!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
8: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit! Választa a műfűshop.hu-t! Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
2: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Unger Anna Róza lehet a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. Gázömlés miatt kellett tegnap leállítani a vonatközlekedést Nagymarosnál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Unger Anna Rózát az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelölik. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökét várhatóan ma választja meg az Országgyűlés. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. Augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Az oktatási hivatal tudatta, hogy több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt például a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, az ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem vette fel. Gázömlés miatt kellett leállítani a vonatközlekedést tegnap délután Nagymarosnál, emiatt jelentős fennakadások alakultak ki a Szobi vasútvonalon. A G70-es és Z70-es vonatok a korlátozás feloldásáig csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között jártak. A nemzetközi vonatok szintén várakozásra kényszerültek. A gázvezeték a 12-es főút nagymarosi szakaszán a Millennium sornál sérült meg. Az utat a 14-es kilométernél teljes szélességében lezárták egy időre. Megérkezett Kelebiára a Budapest-Belgrád vasútvonalon közlekedő kínai gyártmányú Szokó, vagyis Sólyom motorvonat. A szerelvény a következő 3 napban az európai vonatbefolyásoló rendszer tesztjein vesz részt. A vizsgálatok során azt ellenőrzik, hogy a vonat megfelelően együttműködik-e a vasútvonal magyarországi biztosító berendezéseivel. A sikeres teszt a személyforgalom újraindításának egyik alapfeltétele. Az új motorvonatot már az európai előírásokhoz igazították. A szerb állami vasúttársaság első körben 5 ilyen szerelvényt rendelt. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozóterasz és egy 4 medencés telmárrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli tervei pedig már elkészültek. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak. Ez körülbelül 40 ezerrel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. Megkezdődött a 19. Pilisi Klastrom Fesztivál. A Pilis-Szentkereszti 3 napos rendezvény színházi előadásokkal, sportprogramokkal, koncertekkel és zenés-táncos programokkal várja az érdeklődőket. A koncertek között a Közösségi Szintér néptánc csoportja és a Triola táncosai is fellépnek. Ma ismét erősödik a kánikula, száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg inkább a fátyol felhőzet nyugat felől, esni viszont sehol sem fog. Élénk néhol erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. A reggeli 18 fok után délután 30-32 fokot mérhetünk.
6: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Erősödik már a forgalom Budapest felé az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-ason, hát ott még csak a bevezető szakaszon inkább, illetve az 51-es számú főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A 12-es számú főúton Nagymaros belterületén, ahogy Boris említette a hírekben, ugye a gázvezetékkel adódott probléma a Millennium soron, itt teljes útzár volt korábban, most már a 14-es kilométernél félpályán megindulhatott a forgalom, de számítsanak azért némi lassulásra. Közben élénkül a forgalom a Váci úton is, itt Budapesten belül, a város határtól. Az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál leginkább befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Ott jó hír, hogy a Fogarasi úton, amit említettem tegnap, hogy felvésték egy szakaszon keresztbe az aszfaltot, azt most már visszacsinálták, tehát megint van, nem kell annyira lassítani. Közben pedig a Pesti alsó rakparton déli irányban a Szent István parktól, valamint a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídnál szintén érezhetően lassabb már a haladás így reggel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
7: Lillának köszönöm szépen, küldött videós útmutatót, hogy hogyan nyújtsam le a derekamat.
8: Nagyon jó fej.
7: Cuki, nagyon, valami edzést tart éppen. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
8: És Somogyi Zoltán.
7: És Mark Amber, aki érkezik már is a Belong Together-rel, mert hogy mi így összetartozunk önök, és mi, mint egy szép nagy család.

0: sláger reggel.
1: 7:13-kor, és kérdeztük, kinek mi fogyott ki, vagy mi fogyott el a lehető legváratlanabb és legrosszabb pillanatban. És itt találtunk két üzenetet, ami összefügg.
2: Bizonyám.
1: Az egyiket Edith küldte nekünk SMS-ben, próbáltam hívni, nem vette föl, de köszönjük, Edith. A zsemlemorzsa fogyott el panírozás közben.
2: Erre írta Zsani a Facebook oldalunkon, amikor régen egy messzi-messzi galaxisban még csak palackos gáztűzhelyünk volt, kifogyott, amikor a rántott húsit sütöttem. Melyik lehet a rosszabb?
1: Hát várjál, gondoljuk végig, a gáz.
2: A gáz.
1: Mert akkor nem tud befejezni.
2: Mert hát meg azt kevésbé tudsz beszerezni olyan gyorsan, mint hogy leszalad valaki a családból a zsemlemorzsáért, nem?
1: Hát vagy, ugye ha van otthon daráló, akkor mondjuk fogod, ha van száraz kenyér, minden valamire való háztatásban van megszállt kenyér és romlott tej, és lejárt joghurt, ugye? Akkor abból tudsz csinálni. Vagy, bocsánat, te vagy a háziasszony, hát mi ez a párizsi bunda? Amiben ugye...
2: Párizsiasan, igen.
1: Párizsiasan,
2: liszt tojás.
1: Hát nem kell zsemlemorzsa.
2: Mondjuk ez igaz.
1: Hát akkor átalakítod.
2: Még ezt egy kicsit tetézném. Ilona azt írja, hogy nokedli szaggatás közben, amikor a gázpalac kifogyott.
1: Ott na, is az gáz. Bosszantó. Az figyelj, gáz,
2: az,
1: gáz.
2: Na az, mert a nokedli szaggatás, azt nem tud máshogy megoldani. Tehát most a panírozást azt még oké, de nokedlit azt kész, ott vége a bulinak. Tehát ha nincsen gáztűzhely, akkor nem tudod,
1: nem
2: akkor nem
1: fő víz,
2: meg. Igen, tehát akkor nincs nokedli.
1: És várjál, ráadásul, ha már elkezdted szaggatni, tehát tegyük föl, hogy mondjuk a szomszédban van a gázpal. Van nálunk is a 16. kerületben, tudom, hogy hol árulnak palackos gáz, mert ott szoktam elvenni előtte. Tehát oké, azt mondod, hogy leugrom palackért, 10 perc alatt megjárom, de addig nem ázik szét a nokedli a vízben.
2: Nem, tehát, újra kezdheted az egészet, ugye? Persze, hogy elkezdted már szaggatni. Igen. Tünde is itt van velünk Németországban, hallgat minket. Jó reggelt!
1: Gutenos morgenos!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Szia!
2: Na veled mi történt?
3: Kívánok. A kedves hallgatóknak is jó reggelt kívánok!
1: Mindenkinek legyen szép jó reggelt!
2: Na veled mi történt Krétán?
3: Jó pár évvel ezelőtt, 2009-ben talán, életemben elsőnek voltam Kréta szigetén, ott nyaraltunk, és nagyon vártam a naplementét. Uh-huh. És mindig halogattuk, hogy majd visszük magunkkal a fényképezőgépet, ugye nem, akkoriban még nem használtunk annyira telefon, mint most.
1: Aha.
3: Ott hagytuk a hotelba, nem vittük magunkkal, és utolsó este elterveztük, hogy a digitális kis fényképezőgépünket visszük magunkkal, és most már tényleg csináljuk a naplementés fotókat, és leültünk, vártuk, ment befelé a nap, és hát az utolsó pillanatban ugye föltettük a szemünkre a fényképezőgépet, és kész, lemerült abba a pillanatban.
2: Nem.
3: Úgy kellett hazaérkeznünk, hogy csak az emlékeinkben maradt meg.
2: Én milyen mázlista vagyok, mert most idén Krétán nyaraltam, és ott tényleg valószerűtlenül szép a naplemente. Tehát, hogy mondták, hogy a Görög-szigeteknél valahogy olyan, hogy ez tényleg elképzelhetetlen, és tényleg az. Szóval minden este abban gyönyörködtünk, de nekem van naplementés képem, Tünde, hogy ez téged nyugtat.
1: Tünde, Sony Stamina kamerával a felvétel tovább tarthatott volna, de így hát, ha jobban megmaradt, mert legalább nem estél abban a hibában, hogy nagyon sokan csinálják ezt nyaralás közben, hogy annyira a fotózásra, meg videózásra koncentrálnak, hogy közben a saját szemükkel sokszor nem is nézik meg maguknak,
3: igen,
1: hanem ez
3: igen,
1: a...
3: Igen, sajnos.
2: Ebben igazad van.
1: Úgy azt a hibát én is elkövetem, amikor először nyaraltam, itt 98-ban, nem tudom, mióta vágtam az Eiffel-toronyhoz, és másnap mondjuk az, hogy ugye kempingeztünk 3 napig, és másnap mondom, menjünk már vissza, de tegnap voltunk. Mondom, igen, de én nem néztem meg, csináltam a nagyon szép felvételeket, videókamerával, tudod, élvezte. Föntől igen. Le, leről, felről, le, balra, jobbra, balra, alulról, fölülről, mindenhonnan fölvettem az Eiffel-toronyt a kamerával, és azt így nézegettem este a kempingben, Jézusom, én nem néztem meg. Uh-huh. És akkor direkt otthon hagytam a kamerát, mondom, menjünk vissza, és látni akarom.
2: Na, én ezért csináltam azt a krétai nyaraláson, hogy az első este csináltunk képet a naplementéről, és utána a többi 8 napon gyönyörködtem benne. A napfelkeltében is, meg a naplementében is.
3: Nagyon nagy szerencse az, hogy több mint 10 alkalommal jártam azóta Krétán.
2: Ja, hát akkor ez szuper, akkor láttad, hogy milyen szép.
3: Rengeteg fotóval, rengeteg videóval, úgyhogy nagy élmény.
2: Köszönjük szépen, Tünde, szép napot neked!
3: Én hello. Is köszönöm szépen!
2: Szia, szia.
1: Figyelj, Orsinak mekkora mázlia volt. A tanárom tolla fogyott ki, amikor be akart vágni egy karót. Így végül megúsztam, hirtelen felindulásból akart csak egyest adni. És nem fogott
2: attól.
1: Nem
2: már.
1: Az meg...
2: Ilyen velem miért nem tudom? Mondjuk nem kaptam egyest így hirtelen felindulásba sose. Tényleg.
1: Na, stréber.
2: Nem voltam stréber, de rájöttem. Szerintem nekem nem volt egyesem. Most ezen gondolkodom.
1: Ne szívass már! Hát erről jövő kedden mindenképpen beszélnünk kell.
2: Nem emlékszem rá, hogy kaptam volna valaha az életemben egyest.
1: Légy szíves, jövő kedden hozd magaddal, ha megyünk tanévnyitóra, akkor hozd magaddal a gimis bizonyítványod. kérlek. Vagy az érettségét.
2: Te most komolyan, tényleg egy olyan nőtől kéred ezt, aki éppen költözik, dobozokban él, és azt se tudom, hogy mi, hol van.
1: Feladat.
2: Hát honnan tudnám?
1: Hát az egyik dobozban.
2: Tudod, van felvételem, mert most, amikor volt a 25 éves érettségi találkozóm, akkor a Éva néni, az osztályfőnökünk odaadta a naplót, és meg tudtuk nézni, mert már nem is emlékeztem rá, hogy milyen lett a bizim, és akkor lehet, hogy levideóztam. De az csak az utolsó, az csak az érettségi.
1: Jövő kedden, szeptember 1-én a Budapesti Szent István Gimnáziumból. Igen. Tanév nyitózunk majd egész reggel, egész slágereggel. Most viszont, ami még egy fontos üzenet, soha ne feküdj le haraggal, ezt tudom, hogy te is vallod, és hát

0: Ez a Sláger reggel 7:05, és azt kérdeztük, hogy mivel jártak már úgy, hogy a legrosszabbkor fogyott ki. Az ehhez tartozó Sláger FM-es Facebook poszt képén pedig egy, hát egy WC papír guriga látható, ami még így pár cafatkában így lógnak a fehér papír szálak.
1: Így még nem jártam egyébként. Tehát ez a tipikus eset. Igen, veled megtörtént?
0: Hát, mi az, hogy egyébként, és nem csak velem, Tamás írja a Facebookon, sziasztok, rajta van a képen a válasz, hogy mi fogyott el, és a tartalék az előszoba másik végén van. Van képzelő erőtök, hogy hogy szerezte meg a zsákmányt, ugye? Ja, és szemben van egy ablak, csak hogy kerek legyen az értelem.
1: Isteni!
0: Egyébként nem tudok rá értelmes magyarázattal szolgálni, nálam is úgy van, hogy...
1: Hát mert ott félre elgondolom van az előszobában, nem?
0: WC, igen, és az előszobában a gardrob szekrényben, hát, a kabátok alatt van betuszkolva, ugye az ilyen 8 tekercses. Igen, nem tudom, mert hogy az kitart egy ideig. Mert hát nem, most a WC-be elfér a sarokban, de az meg hogy néz
1: hogy
0: ki?
1: Néz
0: tehát,
1: ki? Hogy...
0: De vannak egyébként ahhoz is ilyen mindenféle jópofa ötletes tartóknak, nekem egyik se tetszik. Tehát van olyan, tudod, ilyen hosszú csőszerű, igen, meg fonott kosár. Láttam már nagyon igényes, meg jópofa megoldásokat, amiben egyszerre be tudsz rakni, mint egy 8 tekercset, és úgy elrejted, de egyik se tetszett még.
1: Megértem.
0: Hát van, hogy zsákmányt kell szerezni. Igen. Aztán Zsófi írja, az akciós cuccok fogynak el mindig, amikor vennék, de nem az akciós felvágott ám, vagy a csirkefarhát, hanem egyszer például eldöntöttük, hogy lecseréljük a tévét. Na, elmentem, meg is néztem a Marktban, másnap mentünk vissza a párommal, már nem volt. Last minute utat akartunk foglalni idén. Telefonáltam egyet a férjecskémnek, mire visszanyitottam az oldalt online, valaki már elvitte.
1: Jaj, te
0: Zsófi, nem akarok
1: szegény.
0: Kötözködni, nem lehet, hogy a férjeddel van a baj?
1: Nem kéne megkérdezni a férjedet.
0: Vedd meg!
1: Hazaviszed, meglepett, boldog lesz.
0: Ahogy a dél-amerikai cimborámék szokták mondani, csak égesd a kártyát!
1: Égesd a kártyát,
0: hát
1: ez
0: igen,
1: jó.
0: Hogy ugye lehúzod, és tudod a plastikát.
1: Én nagyon égen, szeretném, hát csak nem az muszkát, a baj, hogy érintett. Nincs, ami égjen rajta mostanában, mióta
0: hát a kártya, tudta, hogy ez a gyors mozdat, hogy...
1: Én mindent értek, de az éghetne, csak nincs rajta semmi, ami utána, hogy... Tudod, aki költözik, az mindig függönyben, meg ilyenekben gondolkodik, arra költi a pénzét. Na mindegy.
0: Petra... Petrát kell, mit vállalsz? Keres egy kis mellékest.
1: Figyelj, műsorvezetést tudok csak vállalni, okay. Talán
0: házhoz
1: ahhoz még egy picit értek,
0: házhoz
1: talán egy kicsit. Hát, ez ilyen igény, na látod, ez az? A nagy sztárokat meghívják mindenféle privát születésnapokra, érted, hogy ott zenéjenek, bezzeg minket nem hívnak el műsort vezetni privát szülinapra.
0: Szóval feltűnt, hogy nem vagyunk nagy sztárok, kicsik se, de nem is
1: ja, tényleg nem vagyunk sztárok. Itt de, a Bibi!
0: Hála a jó
1: hát, értek. Na, Orsi azt írja, hogy sziasztok, elektromos autóból az amper 7 kilométerre a töltőtől, úgy, hogy közben hasmenésem volt. Lemerült a kocsi. 7 kilométerre a töltőtől.
0: Hát
1: Orsikám!
0: Meglepetés lehet.
1: Ez egy nőnek, ezt tudod, mekkora szörnyűség lehet? Mert ti még ezen röhögtök.
0: Neked az lenne a szörnyűség, hogyha a púderet fogyna ki?
1: Nem. Nem, mert azzal még el vagyok, nem. De ha ilyen helyzetbe kerülnék... Hál' Istennek nem nagyon szokott ilyen lenni, de én attól is rettegek, hogy mondjuk egyszer hasmenés jön rám a munkahelyen, hogy akkor mit csinálok kétszerre alatt.
0: Szaladsz, hát itt közel van. Figyelj,
1: de amikor, milyen kellemetlen az, most gondolj bele.
0: Görögországban autókáztunk, és akkor a Delfoi Józsdához fölmásztunk, aki járt már a Delfiben, föl a hegy tetejére, és ott jössz, hogy...
1: Nem.
0: Valami a reggeliből az most megint, figyelj, én úgy, elképzelhető volt, milyen olimpiákat rendezhettek meg, nem tudom, mert ugye fölül
1: persze,
0: volt ilyen sportaréna
1: igen.
0: is, és onnan lefelé én úgy szaladtam, hogy szerintem minden korábbi görög rekordot megdöntöttem. Böbi írja, hogy vonatjegyet nem tudott már venni a 20-ai hosszú hétvégén, késő jutott eszembe, legalább önkritikusan hozzáteszi, hogy ilyenkor szokták is mondani a Mávinfontban is, hogy amikor van ilyen nagyobb ünnep, meg stb., hogy előre tessék megvenni a jegyet. Ja, muszáj egy gondolatban elmondom, hogy Lengyelországban hogy jártam. A vonatok nagyon szépek, meg újak, ott ugye, hát például Varsóból Gdanskba több mint 300 kilométer, ez egy 2 órás út volt, ugye ez megvan egy Intercity-vel, tehát hogy ezt ízlelgessük, több mint 300 kilométer 2 óra alatt. Viszont egyébként késések ott is voltak, tehát hogy másnap itt 40 percet késett a másik Intercity, de ami igazán érdekes volt, elmentem a Malborki várhoz, ami a legnagyobb téglavár megtekinteni, és úgy csak odafelé vettem meg előre a jegyet, nem tudtam mennyi idő lesz megnézni a várat, és onnan vissza vonatozni Gdanskba. Úgyhogy online próbáltam, amikor a várból kijöttem, na most kell jegyet venni, nem működött már az online rendszer, csak ugye ez is szerintem ismerős néhányaknak, nem tudtam, oda sétáltam a pénztárhoz. Állt a sor, és akkor mondom, nagyon jó, 10 perc múlva jön az Intercity, fél órányra van Gdansk, arra kérek jegyet. Ül a hölgy, így lapozgatja, és mondja, hogy én mondom, arra kérek egy első osztályú jegyet. Hát most tök mindegy volt, hogy 800 forint vagy 1000 forint. Mondom, az legalább ott kényelmesebb az ülés. Mondja, hogy hát nem tud már oda, elfogytak az ülőjegyek. Mondom, jó, hát akkor kérek egy másodosztályú jegyet. nem tud adni, ott is az tele van, elfogytak a jegyek. Mondom, jó, akkor hát majd állok. Azt nem lehet, mert a másodosztály az teljesen betelt. Mondom, akkor mi a megoldás? Vegyek első osztályú jegyet. De mondom, most mondta, hogy nincs ülőhely. Hát az nincs, de állni állhatok. De mondom, akkor most jól értem, hogy vegyek első osztályú állóhelyet?
1: Igen.
0: Mondta, igen. Szóval, tehát, hogy máshol is vannak csodák, csak szeretném jelezni. Úgyhogy én első osztályon álltam.
1: Na,
0: és hogy ennek látod? Megfelelően első osztályú jegyet kellett vásárolni a vonatra. Ennyi. Szóval ez nagyon jó pofa volt. Na, megyünk tovább, nem állunk, mindjárt jön a hablagy.
1: Tegnap nem sikerült megfejteni, úgyhogy nem, nálunk maradt nem. A Velhello koncertjére, a páros belépő Budapest Bár koncertre, Dunakeszi Festre, aztán a Hungarian Darts Trophy-ra, a Gypsy Kings-re, és van egy Sláger FM Premium előfizetésünk, rengeteg ajándék, ehhez csak egy helyes megfejtés kéne, meg valaki, aki jelentkezik, igen, hogy tudja.
0: 0-30-30-30-95-8 a számunk. Közben érkezik George Harrison, 7:31-kor itt a Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
4: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
3: Aha.
4: És ilyenek.
3: Mert a cigaretta az a természetre káros?
4: Igen, mert rámegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
3: De hogy véded a természetet, Dorina?
4: Mi nem szemetelünk.
3: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
4: Mert ő is megóv téged.
5: Hát milyen bölcs!
2: Székreálló!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Fergeteges Csikidán party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Robert és az Ergoat koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
10: Anya!
11: Apa!
10: Anya! Apa!
11: Anya!
10: Apa!
11: Anya!
10: Apa!
12: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
13: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
14: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Ideiglenes fizetési haladékot kapott a Bayer Construct. Újraindulat Iványi Gáborék egyik bezárt iskolája. Professzionális kötéltechnikai mentőcsapatok vetélkednek Esztergomban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Ideiglenes fizetési haladékot kapott a Bayer Construct a csődeljárási kérelemről szóló érdemi bírósági döntésig. A társaság szerdán fordult a Budapest környéki törvényszékhez, a moratóriumról szóló végzést pedig csütörtökön tették közzé. A vállalat pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolja a Zuglói Városközpont ügye. A kormány döntése szerint a Bayer Constructhoz tartozó ZVK Developmentnek vissza kell fizetnie a beruházásra kapott 315 milliárd forint közpénzt. A cég vitatja a kormány elállásának jogalapját, még a miniszterelnök szerint az átvilágítás több szerződésszegést is feltárt. A Bayer Construct kötvényei 2022 óta szerepelnek a budapesti értéktőzsdén. Működési engedélyt kapott, így újra megnyithatja kapuit a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Vezli Kincsei iskolája. Az Iványi Gábor vezette közösség szerint az Ifjú Munkás utcai épületben elvégezték a szükséges felújítási és adminisztratív munkákat. A 2026-27-es tanévben egyelőre csak első osztály indul, mivel az engedélyezési eljárás néhány nappal a tanévkezdés előtt zárult le. A MET azután szervezte újjá az intézményt, hogy a bíróság jogellenesnek minősítette a korábbi bezárásról szóló hatósági döntést. Az épületben Wesley Akadémia néven pedagógiai központ is létesül. Itt továbbképzésekkel, szülői tájékoztatással és fejlesztő programokkal segítik majd a sajátos nevelési igényű gyerekeket és családjaikat. Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé azt a férfit, aki a vád szerint egy kiskorú lányt zaklatott egy vonaton. Az eset július 3-án este történt, miután a férfi és a sértett Gyömrön ugyanabba a vasúti kocsiba szállt fel. Az ügyészség közlés szerint az ittas vádlott előbb beszélgetést kezdeményezett, majd szemérem sértő módon viselkedett a lánnyal szemben. A sértett a történtek észlelése után azonnal leszállt a vonatról. A büntetett előéletű férfit minősített szemérem sértéssel vádolja a Monori járási ügyészség. Büntetéséről a Monori járás bíróság dönt. 10 ország 12 professzionális mentőcsapata méri össze tudását Esztergomban a nemzetközi kötéltechnikai mentő kihíváson. A szombatig tartó versenyen 8 előzetesen nem ismert feladatot kell megoldaniuk a résztvevőknek. A kötéltechnikai mentést olyan esetekben alkalmazzák, amikor valakit magasból, mélyből vagy más nehezen megközelíthető helyről kell kimenteni. A verseny egyik leglátványosabb helyszíne az esztergomi bazilika, de a város más pontjain is zajlanak gyakorlatok. Magyarországot 3 csapat képviseli, mellett többek között amerikai, japán, kínai, spanyol és belga mentők is részt vesznek a kihíváson.
2: Bori, köszönjük szépen, ma száraz napos időre számíthatunk, délután azonban megnövekedhet a felhőzet, bár nagyobb mennyiségű csapadék nem várható, most legalábbis ezt látom. 21 fokos a reggelünk, és délutánra 32 fokot ígérhetek.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
10: Nagymaroson, Nagymaros belterületén a 12-es számú főúton a Millennium soron gázvezeték szakadás miatt a 14-es kilométernél félpályás útzárás van továbbra is érvényben. Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőbánya-Kispest vasútállomás közelében baleset miatt kell korlátozásra számítani. És ha már vasút, mi újság a vasúton? Pepe Károly a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
11: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A Sláger FM vétel körzetében lévő vonalakon nyugodt a reggeli vasúti közlekedés, a vonatok szinte mindegyiket tartja a menetrendjét. Kőbánya Kispest és Pest-Szentlőrinc közötti karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest Szegléd Szolnok Debrecen vonalon. Fontos, hogy vasárnaptól november elejéig újabb ütemmel folytatódik a pályakarbantartás a Ceglédi vonalon, ezért érdemes előre tájékozódni a menetrendről. Vác és Verőce közötti karbantartás miatt módosított menetrend érvényes a Szobi és a Veresegyházi vonalon is. Ezen kívül hétfőig pótlóbusz jár Gyöngyös és Vámosgyörg, vasárnapig pedig a H5-ös hévvonalán Békásmegyer, Homáz, illetve Szentendre között. Viszont hallásra!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Hét 40-kor.
1: Földkerekség legesleg okosabb embere ez a miskolci szakközépiskolás lány. Nem egy ilyen bányoló, vagy egy ilyen magyar tarka nagybarom, nem? A jövőnk záloga. Nincs egyetűjel palánta, tudod? Szakközépiskolás lány kérdezte, idézem szó szerint. Abban az ágyban, amelyikben előzőleg valakik nemi életet éltek. Na utána, ott az, mármint az élet után, ott az ágyban, ő terhes maradhat-e? Itt vagytok még? Azért ez már európai kultúra, mi? Okos kislány, jól van. Okos kislány, cukrot neki. Süvegcukrot. Hogy arra üljön. Hát gondold el, terhes maradhat-e? Azért én szeretnék beszélni a kislány biológia tanárával, osztályfőnökével. Hát, ha azok kérdeztetik, nem? No, de első a népművelés. Az újság megírta a választ, valami doktor úr válaszolt, hogy milyen szellemi szinten, az döntsd el a válaszból. Idézem. Terhes maradhat, csak nem az ágytól. Doktor úr, köszönjük! Hát dögöljek meg, ha magamtól rájöttem volna.

0: Sláger reggelben.
1: Képzeld, Zoltánom, hogy itt van velünk Tündi, aki még soha az életében nem játszott velünk. Jó reggelt!
2: Hello!
3: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hát ez az első. Mindig van egy első.
2: El kell veszíteni a... Igen.
1: A játék. De igen.
3: Nem szeretném elvetíteni.
1: Jó játékot nem erre gondolt az Zoli.
2: Nem azt, tudod, szűzkéz, szűzkéz, azt kívánjuk neked. Előfordult már egyébként veled, hogy bármi elfogyott az utolsó pillanatban?
3: Igen.
1: Na. Mi?
3: Hát például, amikor sütit akartam csinálni, akkor kevés volt a liszt.
1: És már belekezdtél, nekiálltál, és aztán úgy még le kellett szaladni a boltba, vagy hogy oldódott meg? Valaki küldte a családból.
3: Már minden szépen kivértem,
1: azaz.
3: Már csak a lisztet kellett volna beletitálnom, és a 40-ek a helyet, nem volt csak 26.
1: Mm-hmm. Ki oldotta meg a családból?
3: Hát sajnos én. Sajnos én. Mindent én oldok meg mindig.
1: Nem volt senki, akit menesztetni tudtál volna ezek szerint. Oh.
2: Na jó. Petra alátámaszthatja nekem, egy dolog szokott mindig kifogyni, a türelmem, úgyhogy most gyorsan mutatom is a feladványt, jó?
1: Figyelj!
3: Jó, figyelek! Megvan.
1: Na.
3: Ez a nagy kedvenc volt, gyerekkorom nagy kedvence, ez a Neoton Familia és a Don Quixote.
1: Gratulálunk! Tiéd a páros belépő a Velhello augusztus 28-i soha véget nem érős 10 koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő szeptember 2-ára a Budapest Bár koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Egy páros belépő a szeptember 5-i Dunakeszi Fesztre a Dunakeszi közüzemi non-profit Kft. Jóvoltából. Két fő részére szóló augusztus 30-ára vasárnap délutánra a küzdőtérre a Hungarian Darts Trophy-ra. Szóval ez a két belépő is a tiéd. És páros belépő a Gypsy Kings by Diego Baliardo augusztus 29-i koncertre a Siófoki plázsra, és még van egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: És ez mindig megvan. Gratulálok!
3: Ó, ez nagyon-nagyon szuper, és képzétek el, hogy a Neoton Familia, mert hogy én újpesti vagyok, és most hétvégén fog fellépni az újpesti napokon.
1: De akkor tessék üvölteni a Don Quixote-t, ha már ezzel nyertél.
2: És közben gondolj ránk!
3: Fogom!
2: Szia!
3: Köszönöm
1: szépen! Szia.
3: Sziasztok!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Közeleg az iskola kezdés, de a lovas szezon továbbra is dübörög. Látogass el a Nagy Lovasba, ahol mindent megtalálsz, ami a lovagláshoz kell. Egy helyen. Ez a te lovasboltod. Nagylovas.hu.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Ez a Sláger FM!
12: A reklám után...
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en!
13: Új vízügyi és energetikai szabályozás jön. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját. Óbuda polgármestere is több rendőrt szeretne a kerületébe. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pali vagyok. Új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Bejelentése szerint ősszel benyújtják az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait, emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és tartalékrendszereiket. A kormány azokat a beruházásokat is áttekinti, amelyeket korábban el kellett volna indítani, és vizsgálja az elmaradás okait. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi munkálatokban résztvevő szakembereknek. Felmentette tisztségéből Ficere Andreát, a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Tóth Árpád, az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az OKF közölte, hogy az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. A felmentés okát nem közölték. Elégtelennek tartja a fővárosi közbiztonság javítására bejelentett intézkedéseket Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere. Szerinte a 19 állandó és 90 visszatérő ellenőrzési helyszín nem elég Budapest egészére. Csak a harmadik kerületben 10 kiemelt ponton lenne szükség fokozott rendőri jelenlétre. Úgy véli, a belső kerületekben indított ellenőrzések nem szüntetik meg, csupán más városrészekbe terelik át a problémát. Kis László a budapesti rendőrség létszámának és kapacitásának azonnali megerősítését sürgeti. Emellett kifogásolta, hogy a kormány a külső kerületekkel nem egyeztetett az intézkedésekről. A polgármester szerint Budapest egészében kell megteremteni a rendet és a biztonságot. Rendőrségi nyomozás indult egy 77 éves férfi kórházi ellátása és halála miatt a Jan Ferenc délpesti kórházban. Az özvegy állítása szerint férjénél felfekvések és sebek alakultak ki, két nappal a halála előtt pedig lágyéklárvákat talált a beteg testén. A nő azt is kifogásolta, hogy szerinte az ápolók nem reagáltak megfelelően a jelzésére, és a férje állapotának romlásáról sem tájékoztatták őt időben. A kórház közölte, hogy belső vizsgálata nem állapított meg orvosszakmai mulasztást. Az intézmény ugyanakkor elnézést kért, ha a hozzátartozóknak nem megfelelő módon adták át az információkat. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomoz. A haláleset pontos körülményeit igazságügyi szakértő is vizsgálja. Három napra ismét a könyveké lesz a budavári Kapisztrán tér. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet. A látogatókat könyvkiadók, író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések, dedikálások és nemzetiségi kulturális bemutatók várják. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével kezdődik, majd az Örvendő Zenekar Moldvai Táncháza következik. Szombaton családi és hagyományőrző programokat tartanak. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a zentai jazz and roll fellépése zárja az eseményt. A budavári fesztivál részeként megrendezett könyvünnep valamennyi programja ingyenesen látogatható. Napos meleg időre készülhetünk, az esernyőkre ma nem lesz szükség. A szél néha feltámadhat, és délután felhők is érkezhetnek, de eső nem lesz. Délután 29-32 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is jó idő lesz, de szombaton egy hidegfront elszórt záporokat és több felhőt hozhat. A hőmérséklet közel 30 fok körül alakul. Nagyobb lehűlés csak a jövő hét második felében jöhet.
14: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: A 12-es számú főúton Nagymaroson, a Millennium soron elszakadt a gázvezeték. A 14-es kilométernél továbbra is fél pályán engedik át a forgalmat. Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőbánya-Kispesti vasútállomás közelében baleset miatt van korlátozás. Lassan járható a 10-es számú főút bevezető szakasza az Ürömi körforgalom előtt. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is torlódás alakult ki befelé, aztán a budai alsó rakparton észak irányban a Petőfi hídtól, valamint a pesti alsó rakparton déli irányban a Szent István parktól nagyjából a Lánc hídig. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján a vasúti híd felújítása miatti sávzárás jelenleg igen komoly torlódást okoz, úgyhogy arrafelé legyenek türelmesek. Közben erős a forgalom az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. A második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében pedig a Bég utcánál javítják a vízvezetéket, úgyhogy a két irány forgalmát egyetlen sávon felváltva engedik át jelenleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Cilla ugyan üdül még, de azért lesz Cilla gasztró nem sokára, és hát közben eszünkbe jutott a kérdés, önöknek van-e fura kollégája?
16: Vagy a kollégájuknak a fura szokása?
15: Igen, olyan kollega, akinek fura szokásai vannak. Ha igen, írják meg mi az 06 30 30 30 95 8.

0: a Sláger reggel.
1: 4:95, 1 perccel, és Isten ments, hogy bárkinek a kedvét elvegyem a repüléstől. Én nagyon szeretek repülni, szeretem az ezzel járó mindent. Ha messzire megyek, kifejezetten szeretek átszállni, mert hogy akkor abban többször van benne a felszállás és a megérkezés élménye, ugye? Mint hogyha egy közvetlen járattal visz. Budapestről elmenni, Amerika, legalább egyszer száját, és az a jó pofa. Ja, de azt tényleg nem is tudom, hogy pár éve az Budapesten készült talán pont a felvétel, vagy egy másik reptéren, amikor a holland légitársaság pilótáját lefilmezték bentül az utascsarnok felől, hogy éppen szép.
2: Ne!
1: De tűnt a pilóta fülkem.
2: Ez nekem nem, ez nekem kimaradt. Az igen.
1: Hát, de éppen, ja, de hogy most, szóval, hogy vannak, mert olyan, az van ugye a fejünkben, hogy a légi közlekedésben minden tökéletes, hogy ott tényleg mindenre extrém módon odafigyelnek.
2: Meg bocsáss meg egy pilótáról, te úgy gondolkozol, aztán már néhányról kiderült azért, főleg bizonyos részeken, hogy azért tütükézni is szoktak. Tehát, hogy azt gondolod, hogy az egy ilyen magasztos munka. Az én fejemben még mindig úgy
1: igen,
2: van.
1: Igen.
2: Az egyenruhájukkal,
1: mondani,
2: a gondolkodásukkal, a kiállásukkal, hogy picit így fent hordják az orrukat.
1: Hogyan
2: is jó...
1: Istennek nézed, nem? Hogy hát pilóta, és ülsz a repülőtér, és akkor ott elsétál a kis sáfjaival, ugye a kabátján, és azt mondod, hogy wow, hát ő azért. Na, ehhez képest most egy nagyon különös ügy borzolja a kedélyeket már megint Amerikában. Az egyik légitársaságnál, az egyik nagy légitársaságnál ugyanis kiderült, hogy a pilóta fülkében a kapitány úr nekivetkőzött, de úgy alaposan nekivetkőzött, tette mindezt ráadásul útközben. Tehát, hogy...
2: Pucérra?
1: Hát most nem részletezném, nem is az a lényeg, hanem. Hogy... 12-es karika, várjál. Szóval, hogy hát filmet nézett, felnőtt filmet nézett, na.
2: Azért vetkőzött neki, értem.
1: Igen,
2: volt
1: egy ilyen indítatása, és közben ők repültek, tehát úton voltak. Úgyhogy
2: utasokat vittek?
1: Igen, a mellette helyet foglaló első tiszta, a másodpilóta, aki lesz egy hölgy volt, ő
2: Jézusom, ez nagyon
1: vezette a gépet. Nem tudom, hogy közben szólt, hogy na, tehát, hogy úton vagyunk. Ugye, hát azért útközben ezt tegyük hozzá. Nyilván az utasok biztonsága az nem volt kérdéses, mert azért ilyenkor ugye a robotpilóta szokta jellemzően vezetni a gépet ott fönt, amikor nincs esemény, de hát ettől még nekik figyelni kell.
2: De tehát, Zoli, egy kolléga nő mellett ráadásul.
1: Jó. Később bűnösnek vallotta magát, mert nyilván a hölgy jelentette az esetet. Jogerősen 1 év próbaidőt kapott, illetve 5000 dollárnyi pénzbüntetésre ítélték. Még mindez egyébként néhány éve történt, tehát nem most, ez 2020-ban volt. Viszont most azért került újra napirendre ez az ügy, mert hogy a másodpilóta, Christine Jennings, azt mondta később, azt nehezményezte, hogy mivel az FBI nyomozó is beszálltak ebbe az egészbe, tehát ez tényleg egy nagyon súlyos bűncselekmény azért, ami mégiscsak hát a repülés biztonsága ellen is van, hiszen a váratlan szituáció adódik, akkor nem biztos, hogy azonnal ura lett volna a helyzetnek, valószínűleg ez ugye a probléma. 105 napig Krisztint kivették a szolgálatból. Ezzel viszont több probléma is van. Egyrészt nyilván nem kapott pénzt úgy, hiszen ott ugye az is számít, hogy hány órát repül, éppen mennyit van szolgálatban, ünnepnap, nem, stb. Ő azt mondja, hogy 30 000 dollárt bukott ezzel, hogy 105 napig nem repülhetett. Másrészt viszont kimaradt képzésekből, úgyhogy a repülési jogosultságát is legalábbis részlegesen elveszítette. Tehát
2: de
1: ott megint kellett vizsgálni, meg nem tudom.
2: Miért vették ki? Tehát azért, amíg zajlik az ügy, megnyomoznak, hát most szegény, mit tehet arról, hogy a kollégája bolond? Tehát őt miért büntetik ezzel,
1: ez most
2: hogy pénztől
1: nem...
2: elesik? Tehát azért ez... Most gondolj bele, te valami hülyeséget csinálnál, én sem dolgozhatnék, és nem kereshetnék pénzt, mert te hülyeséget csináltál.
1: Mit tudom én, lehet, hogy egyszer...
2: Az... Hát
1: valószínűleg az van benne, hogy FBI nyomozás zajlik, abban ő érintett, súcs, addig most őt, hát akkor hagyjuk békén.
2: Hát akkor fizessék ki neki kompenzációként. Hát ez, na. Hát
1: ennyi lenne az egész. Na, de ezért van napirenden az ügy, mert nyilván ő most szeretne valamiféle elégtételt venni, vagy kárpótlást kapni. Úgyhogy, na mindegy, hát erről jutott eszünkbe az a bizonyos kérdés, amit a Sláger FM Facebook oldalán is önöknek szögeztünk, hogy a kollégájuknak, bármely kollégájuknak van-e bármilyen meglepő vagy furcsa szokása?
2: Ági azt írja, hogy sziasztok, az egyik kollégám minden korty tea után cuppogott kicsit. Cuki volt az első jelent, pár alkalommal.
1: Hogy?
2: Gondolom így. Aztán Ilona üzenete, sziasztok, mindenen harsányan vigyorog, szinte visít. Van, akit ez egyébként idegesít, sok-sok smiley-val írta ezt nekünk. Tehát ezek szerint őt nem idegesíti. Mondjuk a vinnyogva fejhangon nevetős emberek, az nekem is egy kicsit furcsa. Tehát az nekem is így hosszú távon azért kikezdi az agyamat. Mi is ismerünk olyan embert, aki így vinnyogva szokott nevetni.
1: Éva írja, hogy egy régebbi kollégája mindig szívta a fogát evéd után.
2: Azt én sosem értettem.
1: Nem tudom, én itt ugye tartok fogsejmet például, az nagyon hasznos, de...
2: Nekem volt olyan kollégám, aki állandóan szipogott. Most nem tudom, hogy azért, mert hogy nem tudom, hogy miért, de hogy állandóan szipogott. Szóval nem az, hogy allergia szezonban, hanem mindig, és így rettentően zavaró volt egy idő után.
1: Nekem olyan kollégám volt, akinek ilyen tikje volt, hogy a vállát rángatta, illetve tehát, hogy a felkarját azt úgy emelgette, mint amikor tudod, meg akarod
2: igen,
1: a ruhádat, a vagy valami. A ruhát, aha, így a helyre akarod rázni, és így, de csak az egyik karját, és ezt mindig is beszélt, és hogyha ha nagyon belelóválta magát abban, amit mondott, akkor kifejezetten így rángatozott neki, mint aha, a békacomba voltanak a kísérletében.
2: Igen.
1: Ja, ha van olyan kollégájuk, vagy volt olyan kollégájuk, akinek valamilyen meglepő vagy fura szokása van, ezt kérjük, hogy osszák meg velünk. Nekünk van még egy fura szokásunk, imádjuk a jobb-nagyobb zenéket, bizonyám, és ragaszkodunk hozzájuk. Például most
2: a seg...
1: Hozzá, igen, a Break Up in Reverse 8-20-kor itt a Slágeren.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:26-kor, és azt kérdeztük, hogy az önök kollégáinak milyen meglepő vagy fura szokásaik vannak. Zsófi azt írja, a kolléganőmnek külön bögréje van hétfőre, kedre, szerdára, csütörtökre és péntekre. Egyszer véletlenül szerdán a csütörtökét adta volna neki.
2: Jó, mi történt? Ajajajaj.
1: Felállt, kivitte a mosogatóba, kiöntötte és a másikba hozta.
2: Jó, mondjuk egy csomó munkahelyen van mindenkinek saját tányér, saját bögre, és csak abból szeret inni vagy enni. Szerintem ilyen nálunk is van.
1: Van, Encsinek is van
2: Encsinek
1: saját,
2: is van, tényleg.
1: Ő ugyanazt használja, tehát nincs így beosztva, hogy ez csak hétfő.
2: De ő szeretné azt, hogy ő sajátját használhassa. Gábor azt írja, sziasztok, a mellettem ülő csajszi az ebédjét mindig színkód alapján eszi meg. Először a zöldségeket, aztán a köretet, a végén a húst. Ha összekeveredik a krumpli a szavtal, akkor inkább ott hagyja az egészet.
1: Evős sztori volt a Márké. Az egyik kollégám soha nem eszi meg egyben a reggeli. Egy idő után gyanús lett, így meg is számoltam. Reggel pontosan 2 harap bele, 10 körül megint 2, és nagyjából délután 4 fejezik be az a készet. Remélem sonkás szendvics is.
2: Igen.
1: Nem romlik meg.
2: Igen. Zoli üzenete, sziasztok, a főnököm minden egyes nyomtatás után megsimogatja a nyomtatót, és halkan annyit mond neki, hogy szép volt, öreg fiú. Ha elakad a papír, akkor megpaskolja. Ez jó.
1: A régi beidegződést tudott titkárni.
2: Hát ki tudja, igen.
1: Jó, ez nem PC.
2: Főnök mit csinált?
1: Főnök Judit, a főnököm minden hívás előtt feláll. Mindegy, hogy ő hív valakit, vagy mielőtt felvesz egy hívást. Ha nekiindul az irodának, tudjuk, hogy hosszabb lesz a beszélgetés. Egyébként, várja, szerintem, figyelj, ezzel nem nevetek, én is állva szoktam telefonálni. Most ezt nem.
2: Amikor nem, ültünk, nem, egy csomószor ülve. De otthon, van, amikor felállsz.
1: Otthon mindig mászkálok.
2: Igen.
1: És a másik, ami... Ez nekem nem tűnt föl, múltkor tűnt föl valaki, ott éjszakáztam, hogy te mindig mászkálsz fogmosás közben. És így végig gondoltam, hogy igen.
2: Tényleg?
1: Igen. Én nem tudok egy helyben állni.
2: Mindig mászkálsz?
1: Mindig.
2: Mondjuk én sem állok a tükör előtt. Ja, én is szoktam mászkálni.
1: Én körbejárom a lakást legalább 2, amíg megy
2: hát
1: az elektromos
2: fogkefe. Körbe nem járom, de hogy igen, hogy azért úgy valamit csinálok. Hát,
1: valószínűleg szerintem ez onnan jön, hogy mióta elektromos fogkefém van, ugye nem kell annyira koncentrálni, mint
2: igen,
1: a
2: sikára.
1: A másiknál gondolkodtam, hogy
2: körkörösen
1: most fönt. Ez meg csak tartod, tehát olyan uncsi, és én nem szeretem az unalmas dolgokat, úgyhogy nekiindulok a lakásnak, és úgy időzítek, hogy pont visszaérek, mire ki kell köpni a fogkrémet. Ennyi.
2: Jöhetnek még a fura szokások, akár a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben 0 30 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Anya!
7: Apa!
6: Anya!
7: Apa!
6: Anya!
7: Apa!
6: Anya!
7: Apa!
8: Aqua.
9: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
11: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
12: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter. Továbbra is három magyart keresnek a nepáli villámárvíz után. Autót csapott meg egy leszakadó villamos vezeték Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok.
15: Jó
14: Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érték 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő szerint az intézkedés több százezer idős ember ellátását emeli jelentősen, egyesek nyugdíja akár a kétszeresére is nőhet. A változás a 2027-es költségvetés elfogadását követően léphet életbe. Továbbra is három magyar állampolgárt, köztük egy anyát és lányát is eltűntként keresnek a nepáli villámárvíz után. A két nő egy zarándokcsoporttal utazott, információk szerint mindössze 2 órával a katasztrófa előtt érkeztek a térségbe. Az eltűntek között van egy 17 fős Krisna hívőkből álló nemzetközi zarándokcsoport is, amelynek tagjai egyelőre nem adtak életjelet. A villámáradás halálos áldozatainak száma 469-re emelkedett, több mint 1400 embert pedig továbbra is keresnek. A katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta, amely eltorlaszolt egy folyót, majd hatalmas árhullámot indított el. Leszakadt az egyes villamos felső vezetéke tegnap délután Budapesten a Lurdi ház közelében. A kábel és a hozzátartozó egyik szerkezeti elem egy Budafelé haladó autónak csapódott. Az esetet a jármű fedélzeti kamerája is rögzítette. A szerkezeti elem az ütközés után a többi gépkocsi közé sodródott. Személyi sérülésről azonban nem érkezett hír. A műszaki hiba miatt délután csaknem 3 órán át szünetelt az egyes villamos közlekedése a Népliget és a Közvágó híd között. A felső vezeték leszakadásának pontos okáról egyelőre nincs információ. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy 4 medencés telmárrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli tervei pedig már elkészültek. Futóverseny miatt forgalomkorlátozás lesz szombaton és vasárnap a főváros 1., 2., 5. és 11. kerületében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Szombaton 6 órától vasárnap 5 óráig teljesen lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Emellett a rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárásokra is készülni kell. Ezekről részletes információk a rendőrség honlapján találhatók.
6: Bori, nagyon szépen köszönjük, igazán kellemes nyárias idő vár ránk, nem csak ma, hanem egész hétvégén. Most például 22 fokos a reggel, délutára 31 fokot ígérhetek, szombaton és vasárnap pedig még ennél is melegebb várható, 31 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, úgyhogy nyugodtan, bátran tervezzenek szabadtéri programokat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Tessék, szabadtéri program, lesz ugye a Tefest, tegnap beszéltünk róla, lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között, vasárnap este 7 óráig, úgyhogy a 105-ös, a 210-es és a 210-es B busz is kerülőúton közlekedik.
6: Az engem érint, hát azzal megyek haza.
7: Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállott, de hazáig elvisz majd, ne aggódj. Csak körbe megy, hogy kikerüli azt a részt.
6: Nem, akkor előbb kell leszállnom. Jó, oké, akkor a Deák tér környékén. Köszönöm.
7: Igazán nincs mit. Aztán nem sokára lezárják úgy szintén egy rendezvény miatt a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, illetve zárva a Horánszky utca, a Kródi Gyula utca után a 8. kerületben ma reggeltől szombat estig, ott viszont daruzás zajlik éppen, valamint nem sokára lezárják majd a Városmajor utcában az Acsádi Ignác utca és az Alma utca közötti szakaszt is, ez pedig egy hatósági intézkedés miatt. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönöm.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: És benne pénteken 3:49-kor Cilla Gasztró. Egyrészt az udvariassági sorrend okán szólítom először Magutner Zsófit. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt!
1: Másrészt pedig azért, mert Cillával most még nem tudunk élőben konzultálni, mert valami olyan dolga van, ugye külföldön tartózkodik éppen, viszont hagyott nekünk egyelőre egy üzenetet, egy hangüzenetet, úgyhogy ezt meghallgatnánk gyorsan.
3: Sziasztok, hát az a nagy igazság, vagy az az igazság, el kell, hogy áruljam, hogy meghirdettük Mautner Zsófi a kolléganőmmel, rádiós kolléganőm és gasztró szakember kolléganőmmel, hogy meghirdettük a nagy La Tarte Tropézienne versenyt. Ez egy Saint-Tropez-ből eredő torta, egyébként csinálnak 6-8 szeletes tortákat is, de ilyen hát olyan, mint egy hamburger buci, úgy néz ki, egy nagyon jó krémmel. A fővédnöke nem más, mint Kovalcsik Ildikó Lilu, aki evett Nizzába, vagy Kánba, vagy valahol itt a Kodazűrön egy ilyen tropézien, és azonnal ráírt a Zsófira, hogy tudná segíteni, hogy ilyet hol lehet Magyarországon kapni, úgyhogy óriási verseny és nevezések lesznek, és a Zsófi kiválasztja azokat, hogy kik azok, akik indulhatnak a nagy tropézien versenyben.
1: Hogy álltok most az előkészületekkel, Zsófi?
4: Haladunk az előkészületekkel, ugye a Cilla is nagyon megörült ennek a lehetőségnek, úgyhogy rögtön kidolgoztuk a részleteket, úgyhogy mi arra gondoltunk első körben, hogy ez egy ilyen meghívásos verseny lesz, már néhány cukrászt felkértünk, hogyha esetleg valaki érzi magában a késztetést, és ezt most hallja, akkor egyébként írjon nekünk, mert szívesen meghívunk mást is. Ugye ennek azért az a trükkje, meg kihívása, hogy amilyen egyszerű ez a sütemény, annyira nehéz ezt nagyon jól elkészíteni, mert ahogy a Cilla mondja, hogy ez tényleg úgy néz ki, mintha egy hamburger buci lenne félbevágva, ez gyakorlatilag egy ilyen briós, az van félbevágva, és egy ilyen nagyon könnyű, tejszínes vaníliakrémmel van megtöltve, de ugye az a kihívás, hogy ugye szép tartós is legyen, ne csúszson szét, könnyű is legyen, de azért tartalmasan nagyon-nagyon-nagyon nehéz elkészíteni. Én itt Magyarországon egyébként egyszer ettem életembe az egyik nagyon kiváló fiatal cukrász csaj műhelyében egy ilyen tártropezient, úgyhogy őt mindenképpen meghívtuk, meg még néhányat, úgyhogy mindenképpen beszámolunk róla, és hát fogjuk közvetíteni, meg a rádióhallgatókat is bevonjuk majd ebbe, meg talán majd meglátjuk, hogy esetleg merészkedünk-e abba is, hogy megpróbáljuk elkészíteni, mert a Cilla most egyébként már nagyon lelkes, hogy ilyen sütős dolgokba is egy kicsit elvándoroljuk. Szóval, hogy mindenképpen ez folyamatban van, igen. És már nagyon várom, ugye jövő héten már lesz a Cilla, úgyhogy már teljes lábban égünk, küldözgeti néha nekem a recepteket, meg az ételeket. Ilyet is csináljunk, olyat is csináljunk, ezt feltétlenül meg kell főzzünk, úgyhogy már bombáz a receptekkel, úgy látom, hogy a főzés vágy már benne is bugyog.
2: Mi meg nagyon várjuk, hogy kóstolhassuk ezeket a finomságokat, Zsófi.
1: Mi az, hogy? Igen. Te készültél nekünk mára valamivel?
4: Készültem, igen. Hát ugye most mondjuk, hogy az sajnos a nyár utolsó hetében igen. vagyunk, ugye utolsó nyári piacozás, vagyis hát még nem nyári, de mondjuk a nyár utolsó hetének, utolsó szombatjának piaca, és én nagyon szeretem egyébként ezt az időszakot, ugye nagyjából még egy hónapunk van, amikor ez a nyári bőség még itt van, kedvenc időszakom ez a szeptember-október eleje, mert még egy kicsit nyár, már egy kicsit ősz, és még vannak paradicsomok, paprikák, kápia, most dübörög a paddizsán szezon, ugye Erdélyben ilyenkor hát vinetát, meg zakuszkát, meg mindenfélét készítenek éjjel-nappal gyakorlatilag, és már lassan majd azért jönnek az almák, a birsalmák, szóval nekem ez az egyik kedvenc szezonom, és most még utolsó hetekben dübörög a paradicsom szezon, és tényleg isteni paradicsomokat lehet kapni, úgyhogy egy szuper egyszerű sült paradicsomkrém levest hoztam a hallgatóknak, amit akár a hétvégi főzésnél bedobhatnak, és ez úgy készül, hogy kell hozzá 1 kiló nagyon érett paradicsom, félbevágjuk, vágott felével felfelé ráteszünk egy nagy tepsire, megszórjuk a tetejét sóval, borssal, pici kakukkfűvel, hajszálvékonyra vágott fokhagyma szeletekkel, köré szórunk egy hagymát megpucolva, feldarabolva, 220 fokos, tehát nagyon forró sütőbe, berakjuk, nagyjából fél órát sütjük, úgy összeszottyad, meg koncentráltabb ízű lesz, az egészet utána leturmixoljuk, tehát benne van, hogy ez a sült hagyma, paradicsom, fokhagyma, kakukkfű, só, bors, összeturmixoljuk az egészet, ha nagyon elegánsra szeretnénk, akkor átpasszírozhatjuk, ugye, bocsánat, van benne ugye 6 deci vagy víz, vagy alaplé, és egy jó, sűrű, intenzív, friss paradicsomízű krémlevesünk van, ami hidegen és melegen is nagyon finom, tehát majd meglátjuk, nem tudom milyen időt mondtok meg az időjárás jelentés.
2: Isteni lesz, képzeld, a 33 fok hétvégén, úgyhogy szerintem ezt hidegen fogyasszuk most.
1: Legyetek rám büszkék, mert én nem nagyon vagyok például gyümölcsleveses, mert ugye nekem a gyümölcsleves az először nyilván az általános iskolai napköziben a megyleves volt, amivel ugye találkoztam. Nem nyűgözött le, tudjátok, az a lila, az az igazi lila színű klasszik. És múlt hétvégén, figyelj, Miskolcon egy olyan bisztróba botlottam, hogy eszméletlen, és ettem, nagyon büszke vagyok magamra, málna krémlevest. Először kicsit óckodtam, hogy málna, meg leves, meg
2: mennyi
1: annyira
2: volt.
1: Jó.
2: Hát ez egyik kedvencem.
1: És ilyen merengi, vagy hogy hívják azt az ilyen habszerű?
4: Igen, tudom. Igen, habcsók.
1: Az, na, abból volt benne ilyen morzsalék, hát figyelj, zseniális volt, úgyhogy kezdek nyitni a hideg gyümölcslevesek és az egyéb ilyen megoldások felé, úgyhogy
4: hát
1: lehet,
4: majd akkor valamelyik pénteken, mikor főzünk, akkor fogunk készíteni, ugye szilva szezon is most indul, és van egy isteni ilyen forró szilva krémlevesem, ami nem ez a nagyon gej, tehát pont az benne a jó, hogy nem ezt a menza megylevest hozza vissza, hanem tényleg nagyon friss és nagyon finom, azt megfőzzük akkor valamelyik
1: jó,
4: pénteken.
1: Az azért jó, mert a szilvával pont úgy vagyok, mint általában a gyümölcslevesekkel. Hogy azt sem nagyon szeretem, hogy ez jó, mert ez egy újabb kihívás, tágíthatom a határaimat.
2: Zsófi imádja, te kiállt teljesíteni. Ennyi.
1: Meg is beszéltünk. Zsófi, nagyon szépen köszönjük.
2: Jó hétvégét.
4: Szia. Mindenkinek. Sziasztok.
2: Puszi, szia.
1: És Cilát azért ma még próbáljuk előkeríteni, elővarázsolni később. A Cila Tursza, elvileg már tudjuk őt hívni telefonon a következő órában. Most meg Hooligans, Illúzió 851-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margitszigetiszínház.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyartüzép.hu.
7: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert show színpadán. Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
11: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
14: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
13: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
14: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
13: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
14: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
13: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
14: Igen.
15: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Megválasztja ma az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal két vezetőjét. Egyre több gond van Budapesten a palack visszaváltási rendszerrel. Holnap rendezik meg a Dunahátúszást Budapesten. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal két vezetőjét ma az országgyűlés. Az ülés ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A hivatal elnöki posztjára Unger Anna Rózát, nyomozati elnök helyettesnek pedig Tasnádi Katalin ügyészt jelölték. Megválasztásukhoz a képviselők kétharmadának támogatása szükséges a titkos szavazáson. A tisztségviselők 6 évre, szeptember 1-i hatállyal kaphatnak megbízatást, majd esküt tesznek. A parlament ma kivételes eljárásban dönthet a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentéséről is. Egyre több budapesti polgármester emel szót a palack visszaváltási rendszer működésével kapcsolatban. Pikó András józsefvárosi polgármester szerint a rendszer csökkentette az eldobott palackok számát, ugyanakkor köztisztasági, közbiztonsági és szociális problémákat is okozott. Egyes városrészekben kiborított kukákról, felfeszített társasházi kapukról és növekvő lakossági konfliktusokról számoltak be. Pikó szerint több működő visszaváltó helyre, a rendszer finom hangolására és az önkormányzatok többletkiadásainak megtérítésére lenne szükség. Hangsúlyozta azt is, hogy a palasztgyűjtés sok mély szegénységben élő magyar számára napi bevételi forrást jelent, ezért a rendszer hirtelen felfüggesztése további gondokat okozna. A problémáról már több belvárosi polgármester egyeztetett. A főváros mára újabb tárgyalást hívott össze az érintett kerületek és a MOHU részvételével. Szombaton 1000 ember csobbanhat Budapesten a Dunába. Délelőtt kezdődik a Generáli OVT Duna átúszás, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozó kedvűek átkeljenek a folyó belvárosi szakaszán. A rajta Corvinus Egyetemnél lesz, majd az úszók a BME előtt érnek célba. A részleteket Mezős Balázs, a Generáli OVT Duna átúszás főszervezője mondta el a Sláger FM-nek.
18: 1000 embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az Budán lesz, a Műegyetem rakparton. Most fognak regisztrálni, öltözni, illetve vetkőzni az emberek. Onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Maharnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd nem álló vízben tudnak úszni az úszok. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
17: A sport és a táncművészet találkozik szeptember 5-én a Veszprémi Acticity-ben, ahol megrendezik a Veszprémi Mozgás Fesztivált. A gyerekek workshopokon és bemutatókon ismerkedhetnek meg a balettel, a szertornával, a ritmikus gimnasztikával és a szinkronúszással. A fesztivál különleges vendége Berki Krisztián, olimpiai, világ és Európa bajnok tornász lesz. Szaharai por érkezik ma a meleg levegővel térségünkbe, ami fátyolossá teheti az eget és szűrheti a napsütést. Csapadékra nem kell számítani. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Késő estére 20-27 fokig hűl a levegő. Hétvégén sem lesz jelentős változás, tovább melegszik a levegő, amit szombaton a feltámadó szél hűsíthet, és elszórtan kisebb zápor is lehet.
16: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
19: A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utcánál balesetben sérült járművek foglalják el a két belső sávot. Már a Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni, és a keresztirányú forgalomban is komolyabb fennakadásra lehet számítani. A Műegyetem rakpartot lezárták déli irányban a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig egy rendezvény miatt. Vasárnap délutánig marad érvényben a korlátozás, majd estétől egyébként a Budafoki úton is lesz még zárás, illetve az Andrássy utat is lezárták a Kodály körönd és az Izabella utca között egy rendezvény miatt vasárnap este 7-ig. A 105-ös és a 210-es, valamint a 210-es B busz is kerül, így kihagyja a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Aztán mi az, ami még fontos? Igen, nézem a Nagymarost, keresem a szememmel. A 12-es főúton Nagymaros belterületén továbbra is félpályás korlátozás van. A 14-es kilométernél ott egy gázvezeték sérült meg igen komolyan, úgyhogy egyelőre lassabb haladásra lehet számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
19: Tessék figyelni, mindjárt segítünk majd stresszt oldani, miközben megtanuljuk megismerni önmagunkat, és mindebben például a Sanskrit Akadémia alapítója lesz majd a segítségünkre.
20: Tartsanak velünk, itt Somogyi Zoltán
19: és Pordán Petra, valamint érkezik Katy Perry 9 óra 7-kor. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 előtt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk. Nemrég ugye stressz oldást helyeztünk kilátásba, és ezzel együtt egy kedves vendéget. Ami azt illeti ugye a keleti filozófiát és a szanszkrit nyelvet, azt a legtöbben ma már egy ilyen nagyon megfoghatatlan, távoli dolognak tartják, pedig azt hallottuk, súgtak nekünk, hogy ezt elképesztően mai modern módon páratlanul gyakorlatias hozzáállással is meg lehet ismerni, és hogy amit azért szoktunk mondjuk az orvoslás kapcsán is hallani, hogy a keleti bölcsességet, meg azokat a módszereket egyébként simán lehet ötvözni a modern nyugati szemlélettel, vonatkoztatható ez például akár a modern pszichológiára, és akkor mellette arra, amiről az előbb beszéltem. És mindez azért jó, mert segíthet a stressz leküzdésében, illetve talán akkor lépjünk egyet hátrébb, egy mínusz egyedik lépés, segíthet önmagunk feltérképezésében, vagy megismerésében, mert ugye ez kell ahhoz, hogy aztán a stresszel szembe tudjunk szállni eredményesen. Na, hát köszöntjük Dóka Róbertet, aki coach, meditáció és légzés oktató, illetve egyúttal a Sanskrit Akadémia és a Szabad Test, Szabad Tudat iskola alapítója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Mit jelent az, hogy Szabad Test, Szabad Tudat?
3: Ez onnan jött, hogy jó magam is nagyon-nagyon érdeklődtem az önfejlesztés keleti és nyugati aspektusai iránt, és rájöttem, hogy egyszerre történik az önmegismerés és önmagunk fejlesztése a testben, a fiziológiában, az idegrendszerrel, a mozgással, az alvással, a légzéssel való munka szintjén, és egyszerre beszélhetünk egy lelki, szellemi önismeretről, akár nyugati pszichológia, akár keleti meditáció eszközeit használva.
1: Valahol minap hallottam pont azt, hogy sokan most már annyira dolgoznak ez az önismeretben, hogy ezzel rontják el, hogy annyira meg akarják ismeri saját magukat, és hogy ezt könnyen túl lehet ám tolni. És azért manapság, amikor már mindenki coachol, már bocsánat, de ugye az Instagramot abszolút, is valaki megnyitja, igen, akkor jönnek kéretlenül a ilyen coach, olyan, és mindenki osztja az észt, de hogy ez nem feltétlenül célra vezető.
3: Ezzel maximálisan egyetértek. Az önismeret ez egy nagyon fontos dolog, de válhat egy kicsit, hát egy, értsétek jól, szinte vallássá valaki számára, aha, hogy már ilyen fanatikusan mindig mindenre mozdulni kell.
2: Meg mindig mindent így akar megmagyarázni,
3: mindig mindent meg kell magyarázni, életében, mindig igen, mindenkinek kell, hogy legyen valami mögöttes lelki aspektusa. Aha. Én azt szoktam erre mondani, hogy az a probléma, ami nincs, azt lehetőleg ne oldjuk meg.
2: Milyen igazad van?
1: Szóval, igen, ne csináljunk.
3: És lehet, hogy ne is jártsunk problémákat. Szóval ehhez azt gondolom, be kell lőni azt jól, és ha valaki jó szakember, akkor ebben hitelesen tud minket vezetni, hogy valóban csak azt a problémát oldjuk meg az életünkben, ami tényleg zavar, és ami tényleg velünk van, és ami tényleg akadályozza az életünket.
2: A szanszkrit nyelv ugye az egyik legősibb nyelv, például a hinduizmus, illetve a buddhizmus tanai is ezen a nyelven íródtak. A te aktivitásod az miért jött a szanszkrit nyelv iránt?
3: Hát én tizenpár éves koromban elkezdtem már a jóga iránt érdeklődni.
2: Ez
3: nem új keletű dolog. És megmondom őszintén, én középiskolás korom végére eljutottam oda, hogy teli volt a hócipőm, hogy különféleképpen fordítják, különféleképpen értelmezik, és amikor egyetemre kerültem, akkor eldöntöttem, én bizony...
2: Ezt most nem mondod, megtanultam.
3: Én bizony megtanulok szanszkrittől, igen.
1: És én de nem úgy, mint a Madonna, annak idején.
3: Nem, annál igen, kicsit mélyebb.
1: Varázskifejezéseket dobálj be a dalaiba, de ennyi.
3: Igen. Aztán utána 3 évet tanítottam is a Szegedi Tudományi Egyetemen. Ja. Szanszkrit nyelvet, meg jóga filozófiát.
2: Tehát akkor te jártál is kint, és akkor ott
3: én
2: is
3: jártam gondolom, Indiába is, és utólag ott is képződtem, úgyhogy nekem azért volt egy ilyen mélyebb kapcsolatom.
2: Ez azért, hogy ezt elmondtad, mert nekem azok az emberek mindig hitelesebbek, akik tanulják is ezt. Tehát nem azt gondolják,
1: akik értenek ahhoz, amit csinálnak, azt
2: igen, tehát hogy tanulják, aztán utána oktatják, például egyetemi szinten, bocsánat, én még ilyen maradi vagyok, nekem ez valahogy hitelesebbé tesz egy embert.
3: Hogy ne.
1: Ha már a középiskolát szóba hoztad, jövő héten ugye tanévnyitózunk szeptember 1-én. Az én volt sulimban, az István gimnáziumban, és most pont eszembe jutott az Ildi, aki az angol tanárnőm volt, hogy talán ott volt, mai napig emlékszem rá, amikor tanultuk például ugye az utazás témakörét, és hogy akkor repülőtér, akkoriban még ugye nem repültünk, tehát nem volt úgy, mint most, hogy vannak diszkont légitársak, és boldog-boldogtalan repül, és akkor amikor jött a check-in kifejezés, hogy az mit jelent magyarul? Hát check-in, és ugye a mai napig nincs rá szó. A szanszkrit nyelvben van olyan szó, amit magyarul nem lehet visszaadni, csak körülírni lehet?
3: Hát most mondanám, hogy szinte csak ilyen szó van, ami nyilván túlzás, de alapvetően a filozófia meg a spiritualitás fogalmai azok mind ilyenek, hogy csak gyakorlatilag körül lehet írni őket. Most gondolok egy olyan fogalomra, mint a karma. Ugye, tök népszerű dolog.
1: Hát ezt már így értjük magyarul.
3: Igen, csak hogy értjük, vagy félreértjük. Ezt mindenki kicsit ilyen sorszerűen, egy ilyen adok-kapok törvényként értelmezi. Mikor mondjuk megnézzük a forrásirodalmat, a karma eredetleg annyit jelent, hogy önismeret vagy fejlődés a test szintjén, a beszéd szintjén, és az elme vagy személyiség szintjén.
2: Aha.
1: Hát ez tök más.
2: Csak ezt akkor teljesen
3: ők
2: más.
3: Inkább egy világot, az emberi létezés egy síkját írták le ezzel, aminek egy apró darabkája az, hogy ki mint vett úgy arat, de hogy ez egy jóval tágabb fogalom, és akkor ebből a nyugati New Age-be, meg így a közgondolkodásba átjött mondjuk egy elem.
2: Mit gondolsz te a nyugati New Age-ről, ha már említetted? Hogy például a karmát is teljesen máshogy értelmezik, mint ami egyébként az eredeti.
3: Én ebben alapvetően egy ilyen megengedő alkat vagyok, mindennek megvan a helye az univerzumban, szerintem alapvetően a felszínesebb megközelítéseknek is megvan. Miért? Mert így jut el sok emberhez valamilyen impulzus, valamilyen információ, és akár a 60-as évek hippi mozgalmára gondolunk, hát sok mindent hozzá lehet ahhoz még tenni, de valami megmozdult az emberekben. Én kicsit a mai modern ezotériát is így gondolom, meg New Age mozgalmakat, hogy rengeteg kritikát lehet rájuk mondani, hogy felszínes, félreértelmes, stb., de valamilyen szinten megmozgatja az embereket. Szóval szerintem mindent így a maga dobozában, maga szintjén érdemes értelmezni.
1: Hát és ha más nem, akkor legalább placebo hatása van, ugye? A mindenféle ilyen sorskönyveknek, meg egyebeknek így elolvasod.
2: Hát, és... legalább érdeklődsz, tudod valami iránt, amit eddig nem is ismertél.
1: Igen, csak tényleg nagyon sokszor olyan közhelyekkel van tele, de valóban, hogyha ez célt ér, akár mint egy placebo gyógyszer, illetve nem gyógyszer, hanem szer, akkor már volt értelme. Mi viszont nem placebo hatásra vágynánk Petrával, ha benne vagy, akkor marasztalnánk egy kicsit, és azt kérnénk, hogy akkor valamiféle olyan stresszoldó technikát, amit akár együltő helyünkben, tehát mondjuk az ember, amikor fölpaprikázza magát a munkahelyen, én azt így gyorsan ki lehet próbálni, hogy mielőtt a pillanat hevében odacsapna, olyasmit mondana, amit rögtön utána megbán. Érted, mire gondolok?
3: Abszolút.
1: Jó, akkor maradj még Dóka Róbert a vendégünk itt a Sláger reggel stúdiójában. És hogy feszültséget oldjunk, jön Elton John is.

0: Köszönjük Elton Johnnak és RuPaulnak az iménti perceket. Fél tíz lesz már, 6 perc múlva ez a Sláger reggel, és most azon gondolkodom itt az előbbi beszélgetés fényében, hogyha a keleti filozófiákra nem varázslatként, hanem tényleg bölcs tapasztalatok összességeként tekintünk, a nyugati látásmódra pedig nem mint elbutulásra gondolunk, hanem mint modern eszközök halmazára, akkor lehet, hogy talán megérkezünk a beszélgetésünk következő részéhez. Dóka Robert coach, meditáció és légzés oktató, illetve a Sanskrit Akadémia és a Szabad Test, Szabad Tudat iskola alapítója a vendégünk, és az előbb azt is megbeszéltük, hogy nagyon komoly egyetemi tanulmányok nyomán és külföldi tapasztalásukkal felvértezve, tehát nem csak csettintett, hogy hát én most coachként fogok az Instagramon ötleteket osztogatni. Figyelj, az még nagyon érdekel, hogy a szanszkrit nyelv elsajátítása és ismerete az segíti például a jógában való jobb elmélyülést és a pontosabb megértését?
1: Maximálisan. Aha. Ugyanis hát itt is arról van szó, hogy van egy populáris, népszerű, jellemző a jogáról mi jut eszünkbe, egy mozgásforma.
2: Igen.
0: Hogy elmegyünk a stúdióba, ami most már nagyon szépen világítanak a LED csíkok, ott van valaki, beöltözünk, fizetünk érte egy csomó pénzt, és akkor elmondhatjuk, hogy tettem valamit a lelki egészségemért.
1: Igen, és amúgy egyébként ez nagyon jó dolog, ha elmész és mozogsz, csinálsz pár gyakorlatot, ez szuper jó, ez tud egy életmód szintű változás is lenni, de ugye nagyon érdekes, kevesen tudják, hogy a jogának a legutoljára létrejött része az a testgyakorlás, ahogyan mi ma ismerjük. Uh-huh. A légzés és a meditáció, meg mondjuk így az emberi élet értelmének a kutatása jóval hamarabb alkotta a jógának a lényegét és eszenciáját, mint az a fajta testmozgás, amit ma lényegben szinte egyenlőségjeletként azonosítunk a jogával.
0: Bocsánat, akkor még egy fogalmat tegyünk szerintem tisztában, mert én azt sejtem, lehet, hogy nagyon nagy hülyeséget kérdezek, hogy a meditáció is ugye az jut eszünk, hogy lótusz ülésben ülünk a földön, összeérintjük a mutató hüvelyk és közésüljünket, és akkor becsukjuk a szemünket, és gyújtunk egy illatgyertyát, hogy én most meditálok, de a meditációból ez is valószínűleg csak a felszín.
1: Maximálisan, igen. Azt hiszem, hogy ez egy olyan végtelen történet, de hogyha meg akarjuk mondjuk gyakorlati szinten közelíteni, az első az mindenképpen az elme lecsendesítése. Aha. Tehát hogyan tudom milyen technikákkal elérni azt, hogy az amúgy egyébként nagyon helyesen, folyamatosan csapongó elmém, mit értek helyesen alatt, ahhoz, hogy túléljünk az életben, legyen az egy nagyváros vagy a dzsungel a kartfogó tigrissel, ahhoz jó, hogyha csapong az elménk, és állandóan mindig keressük a körülöttünk lévő világot, a veszélyt, a hogyan tudunk ebbe túlélni. Ami viszont, hogyha kicsit akarunk magunkhoz kapcsolódni, már nem annyira jó dolog, hogy állandóan csapong az elménk. És a meditáció első rétege, hogy hogyan tudom ezt az elme csapongást lelassítani, lecsendesíteni, kicsit megbékíteni. Ez egyszer egy mentális dolog, és egyszer egy fiziológiai dolog, tehát hogyan tud az én stresszben lévő idegrendszerem az állandó készültségi állapotból egy kicsit kikapcsolni és lelassítani. Ez mondjuk így az első rétege. A második rétege pedig, és itt már elfogynak a szavak, mi az, ami belőlem marad utána, hogy nem csapong az elmém? Ki vagyok én a pörgő elmém, a pörgő énem, az állandóan kifelé irányuló tudatom nélkül, és itt már a tapasztalás lesz mondjuk így a leges-leges legfontosabb, hogy hogyan élem meg én magamat a bennem zajló Disneyland nélkül, mentális Disneyland nélkül. És ez az, amire azt mondják, hogy itt már inkább egy ilyen kérdező állapotba, egy befogadó állapotba érdemes menni, mint sem definiálni magunkat, mert hogy ez mindenkiben egy más-más tapasztalás.
2: Milyen érdekes az, amikor mondjuk megismered saját magad például egy meditációnak köszönhetően, és az teljesen más, mint amit egyébként korábban magadról gondoltál. És aztán utána azt is fel kell dolgozni, hogy vajon akkor ez miért lehet?
1: Aha. Igen, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, amit szerintem keleten nem részben kidolgoztak, de itt például bejön a nyugati pszichológia hatása, hogy teljesen más vagyok én az emberi kapcsolataimban, a munkámban, más vagyok én cselekvő testelmeként, ahol rengeteg impulzus ér, konfrontálódok, kapcsolódok másokhoz, szeretjük egymást, küzdünk egymással, stb., ami maga az élet, hogy ebben hogy élem meg magamat, meg mondjuk egy ilyen, azt szoktam mondani, laboratóriumi körülmények között, mint leülök és csöndben meditálok. Mert ez nagyon jó föltöltődés, de az élet az nem csöndben ülés a párnán.
2: Hát nem, igen.
1: És akkor ugye a harmadik fázis talán lehet így mondani, hogy hogyan tudom ezt a kettőt összehozni.
0: Na ez a legfontosabb.
1: Hogy megéljem azt a feltöltődést, a megnyugvást, a önmagamnak egy másik fajta tapasztalását, és ezt hogyan tudom ezt az élményt, és egyébként ez a jó hozzáállás a meditációhoz, minél jobban integrálni a cselekvőinembe.
0: A mindennapokban. De jó, de én akkor tudat alatt, vagy nem szándékosan, de ezt csinálom, mert ugye hétvégenként, amikor elvonulok vidékre, és ott szokták is kérdezni, és akkor nem szabad, hogy másfél napig egyedül vagy?
2: Nem.
0: Imádom.
2: Mit csinálsz? Nagyon jó. Sönd van,
0: hogy nem kell, igen, nem kell beszélnem. És, és amit mondasz, hogy nem tudatosan kezdek el feltétlenül gondolkodni dolgokat, hanem azt veszem észre, azon kapom magam, hogy egyszer csak úgy megfigyelem a, nem tudom, susog a bokor, jön az őzés közben, mondjuk támad valami ötletem, amit viszont, amikor visszajövök hétfőn, akkor azt valóra tudok váltani. Igen. Tehát, hogy azért is mondtam, hogy a meditációra se feltétlenül ilyen bűvész mutatványként gondoljunk, hogy fú, ahhoz nem tudom, mi kell, hanem az ember ezt tök jól meg tudja élni. Tudsz nekünk olyan gyakorlatot adni most itt helyben akár, ami segíthet egy kicsit, nem tudom, visszatalálni önmagunkhoz, vagy lecsendesedni?
1: Aha, nagyon-nagyon szívesen. Azt érdemes tudni, hogy ugye mondjuk stresszkezelés, vagy önmagunk lenyugtatása, az mindig érdemes két irányból ránézni. Egyrészt ugye hosszú távon mindig életmód által tudunk stresszmentessé válni. A másik része pedig, hogy hogyan nyerjem meg, hogyan kezeljem a pillanatot. Uh-huh. Jó, tehát amikor idegbe vagyok, amikor fölcsesz a főnök, amikor ütközöm a párommal, akkor hogyan tudjam egy kicsit jobban szabályozni az idegrendszeremet és az érzéseimet. És erre két legjobb eszközünk van, ami mindig velünk van, nem tudjuk elveszíteni. Na. Az egyik a légzésünk, a másik meg a testünk. Uh-huh. Jó? Ez mindig kéznél van. Ugye a kognitív módszerek azok vagy ott vannak, vagy nem, a gondolatok síkján vagy tudok magammal dolgozni, vagy át tudok valamit keretezni, vagy nem. Oké, az egy magasabb szint, de a légzésed mindig veled van, és a tested is mindig veled van. És ugye nézzünk mondjuk egy legegyszerűbb ilyen érzelem és stressz szabályozó légző gyakorlatot, ez a doboz légzés, ami azért doboz, mert egy négyzetet kell elképzelni, jó? Tehát ez olyan, mint a kocka sajt.
0: Azt mondom, hogy hozok egy kartondobozt és belebújok. Ráhúzom a fejemre.
1: Az egy rossz megoldás, de hogy elképzelhetünk vizuálisan egy négyzetet, és nagyon egyszerű a gyakorlat, orron keresztül, orron be és orron ki lélegezve, elszámolok négyig, amíg belélegzek. Mondjuk úgy, hogy belégzés, két, há, négy, utána négy egységig bentartom, bentartás, két, há, négy, majd jön a kilégzés, két, há, négy, és kint tartom, két, há, négy. És ebből csinálhatok több kört. Uh-huh. Ez azért jó, mert négy egység, szimmetrikus, nagyon könnyű számolni.
2: Igen, könnyű megjegyezni.
1: És ha valaki szeretné, azért dobozlégzés, mert közben elképzeltem, hogy gondolatban megyek végig egy négyzet, vagy egy doboznak a különböző oldalain, és akkor vizuálisan is egy megnyugtató ingert adok az idegrendszeremnek.
0: Én már most úgy szeretem a Petrát. Rájöttem, hogy úgy szeretem a Petrát.
1: Igen. Kitört a világbéke a stúdióban. Okay.
2: Ez olyan, néha kellene nekünk, így kedvesek, gyakrabban.
0: Olyan kedvesek vagytok, olyan, hogy itt ültök velem.
2: Mit csináltál az Olival? Hoztál valami varázsport neki?
0: És még csak két kört csináltam, meg nem négyet. A negyedik, nem merem a negyediket, mert
2: minden rendben lesz.
0: Ja, igen. Na, de jó. És mi van a testünkkel?
1: A testünknek pedig a egyik legjobb megnyugtató gyakorlat az érintés.
2: Ugye tehát a saját magunkat
1: megérintjük? Így van, a társas lények vagyunk, nagyon szeretjük érinteni egymást, és ezt a magunkat érintjük, értem, igen, ez félre tud vinni.
0: Reggel volt egy témánk, bocsáss meg egy pilótáról, de ezt most hagyjuk, igen.
1: Oké, okay. Szóval a gyakorlatnak az a neve, hogy száraz tusolás.
2: Igen, és tehát nem, mint hogyha tusolnak.
1: És ne bonyolítsuk a dolgokat, pontosan úgy, ahogyan beszappanozod magadat, fogod az egyik kezedet, végig simítod a karodat, körbe, mint hogyha...
0: Furán érzem magam. Az enyém az inkább az előző módszer lesz.
1: Teljesen rendben van, mindenki választon olyan eszközt, ami
0: de
1: fontos.
0: De Petrát, hogy így elnézem, jól érzem
2: magam? Én érintés mániás vagyok, igen.
1: Igen, ez kicsit, hogy kinek melyik komfortosabb, és ugyanúgy lesimítod a testedet, bordakosaradat, hátadat, lábadat, fenekedet, ugye mindenki sajátját szigorúan, tehát ez így fontos. Maga az érintés, mint taktilis inger, nagyon-nagyon jó meg tudja nyugtatni az idegrendszer.
2: Hát a kisbabák is
1: gondoljuk kisbabát, gyereket, stb. Igen.
2: Hát
1: maga
2: igen.
1: A pszichológiában a kötődés elmélet is úgy alakult ki, hogy világháború után maradt egy csomó árva gyermek, akiket beraktak szobákba, táplálták őket, megkaptak mindent, és arra azt vették észre, hogy hát
0: valami mégsem kerek.
1: Igen. Megnőtt a halálozási rátájuk. Miért? Mert nem kaptak érintést és figyelmet. Szóval ez nekünk egy nagyon fontos, nem csak lelki, hanem fiziológiai alapszükségletünk az érintés. Hoppá. És így tudjuk gyakorlatilag saját magunkat, saját testünket is érintéssel stimulálni, és ez az egyik legjobb módszer a légzés mellett arra, hogy az idegrendszerünk a harc, a menekülés, a lefagyás állapotából, a stressz különféle formáiból a biztonság állapotába visszataláljon.
2: Nagyon köszönjük.
0: Nem engedhetünk el úgy, hogy valamit nem mondj előtte szanszkrit nyelven.
1: Szanszkrit nyelven?
0: Valami mondja. Üzenetet, igen.
1: Valami üzenetet?
2: Amit úgyse fogunk tudni, hogy szanszkrit nyelven van.
0: Hát majd lefordítja utána, okay. Már ha lehet, vagy körülírja.
2: Okay.
0: Hogy hangzik? Nem tudom, hogy hangzik.
1: Legyen igen, mondjuk a Jóga Szutráknak, a jóga egyik főművének a kezdő gondolata. Jógas Csitta Britti Nirodhaha. Ez azt jelenti, hogy a jóga az nem más, mint a tudat pörgésének, a tudat örvénylésének a lecsendesítése, megállítása.
0: Nagyon szépen köszönjük, Dóka Róbertnek.
1: Nagyon-nagyon köszönöm én is.
0: Ez a Sláger reggel, 9:50, 3 perccel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
4: Aqua.
5: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: A reklám után.
5: Na nézzük, hogy milyen idő vár ránk most. 21 fokos a reggelünk, délutára 32 fokot ígérhetek, de a jó hírem az, hogy aki hétvégére még vágyna, egy kis szuper időjárásra megkapja, ugyanis szombaton és vasárnap 31 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, úgyhogy velünk marad még a nyár egy kicsit.
6: Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben az 50-es és 44-es kilométerek között alapvetően az erős forgalom miatt szakaszosan lelassult a haladás, illetve torlódás is kialakult. Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál egy személyautó és egy kis busz ütközött össze, a 48-as kilométernél a sávzárás miatt jelenleg már nagyjából 3 kilométeres a torlódás. A 12-es számú főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron a 14-es kilométernél továbbra is zárva fél útpálya, mert elszakadt a gázvezeték még valamikor éjjel vagy korán reggel. Budapesten a Könyveskálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utcánál balesetben sérült járművek foglalják el a két belső sávot, így már a Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni, és a keresztirányú forgalomban is fennakadás tapasztalható. Egy rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között, vasárnap este 7-ig jön a Tefest, a 105-ös, 210-es és 210-es B busz is terelve közlekedik, és szintén rendezvény miatt tartják zárva a Műegyetem rakpartot déli irányban a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Itt pedig a 107-es és a 133-as eljelzésű autóbusz közlekedik terelve, több megállót is kihagyva.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb magyar sláger.

0: Attila Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Attila Tours.
0: Attila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Na és most már viszont valóban itt van velünk Cila is. Jó reggel!
3: Jó reggel!
4: Ezer éve nem beszéltünk.
3: Hát igen, igen, persze, ugye te közben meghódítottad ugye a hellászi kultúrát.
4: Így, végre megismertem, igen.
3: Ugye főleg úgy, hogy, hogy olvastam egy posztodat, hogy ugye megnézted az Odüsszeát, és te rajongsz a görög mitológiáért, úgyhogy néztem, hogy akkor el is mentél Krétára, Santorinire, mindenfelé.
4: Így van, ugye? Pontosan. És megnéztem a Knossoszi palotát. Figyelj, én teljesen beleszeretem. Nem tudom, hogy te, amikor Krétán jártál, voltatok-e ott, de hát az valami csoda. Meg a Minotaurus csoda. Labirintusa, az annyira menő, persze, oké, ez lehet, hogy csak legendárium, de akkor
3: itt
4: is oda képzeled.
3: Itt az aranyfonalat vitted magaddal?
4: Mint Ariadné.
2: Nem, azt hozta, azt nem vitte, azt hozta.
4: Elhoztam ide, majd te is kapsz belőle.
3: Hogy visszataláljál, kicsi anya, mert ez fontos.
4: Tudom, igen, tudom.
3: Az aranyfonalat. Hát figyelj, a hellászi kultúra szerintem az valami csoda, meg én is nagyon szeretem a görög mitológiát, és ezért volt hatással Odüsszea rám. Uh-huh. De most a Cilatúzban arra gondoltam, hogy maradjunk csak szépen itt Dél-Franciaországban. Ez is nagyon változatos, ugye? Mert itt ugye a móroktól kezdve mindenki itt volt, ugye itt különböző grófságok voltak, ugye a provanci grófsága, genovai köztársasága, nem tudom, szóval, hogy azok uralták ezt a részt.
2: De a mórok odáig elmentek, mert Spanyolország déli részén persze megvan nekem, meg Kordobában voltam, ott hihetetlen gyönyörű épített öröksége van, de elmentek egészen odáig, Nizza környékén.
3: Voltak itt a mórok is, igen, mindenki volt itt, ugye a rómaiaktól kezdve mindenki teljes Bolondériában volt ezen a részen, de maradjunk azért inkább a jelennél. Tehát ugye azt akarom csak mondani, hogyha valaki Dél-Franciaországban van, akkor mire érdemes figyelni, okay. És mit érdemes megnézni. Most nem akarom elmondani, hogy menj el a Fragonard parfümériába, meg a múzeumban, mert az annyira nem izgalmas. Ami nagyon érdekes, az még tart, ha valaki Nizzába van, és Nizzába jön, ami fontos info, hogy a Contemporary, tehát a kortárs múzeum az jelenleg úgy tűnt nekem, mintha zárva lenne, viszont van fönt a címjén egy Henri Matisse múzeum, ahol Yves Saint Laurent, mint divattervező, hogy motiválta és hogy influálta őt Matisse-nak a képe, és erről van egy közös kiállítás. Ez nagyon izgalmas, tehát hogy ez tényleg egy olyan, amit nem szabad kihagyni. Maguk a franciák, a nizzaiak, sőt egész Franciaországból látogatják a kiállítást, úgyhogy ez egy izgalmas dolog. Akkor azt akartam még javasolni, tényleg, ha Nizzába vagyunk, hogy érdemes elmenni egy kávéra beülni, nem többre, a Negresco Hotelba, és akkor a Negresco Hotelnek van egy ugye La Rotonde, egy ilyen középső, ilyen kerek kupolás része, és ott a műtárgyak ki vannak állítva, ezt meg lehet nézni, amikor az ember ott bemegy. Úgy besétálni nem lehet, de ha iszunk egy kávét a Versailles terem úgy hívják, akkor ezért ezt lehet, vagy a Chantecler étteremben lehet ott vacsorázni. Egyébként ugye végig szabad strandok vannak, ezt csak úgy ajánlom a Balatonon, hogy nyaralóknak, hogy itt ingyenes a strand, de vannak természetesen privát strandok, de ott napágyat kapunk, meg ernyőt, meg minden, azért az nem egy olcsó dolog, az ilyen napi 30-50 euró között van, attól függ, hogy hova megyünk. De hogy egy picit még tovább is menjünk, ugye pont láttam valami fiatal embert, azt hitte, hát sziasztok, itt vagyunk Kánba, senkinek nem ajavaslom, itt nincs semmi.
4: Jézus Mária.
3: Hát mindegy, vannak ilyen megmondó emberek.
4: De ezeket hol találod, Csabi, tényleg?
3: Hát itt földobja a social media, de most már az összeset megtalálhatod lassan, a tele vagyok Mencskinnel, vagy a Sztárban, mert ugye ők lettek a hírességek nálunk. Úgyhogy a Cannes-nál egyel több dolog van a semminél, tehát nyilván át tudod adni magát a hangulatának. Egyrészt van legalább kettő csodaszép ortodox templom, amit az orosz arisztokraták építettek a 19. században. Akkor nagyon szép a Croisiet, ha csak így a hangulatát akarod megélni Cannes-nak. Érdemes elmenni a filmpalotához, de fönn a Cannes-i várba, az ott a hegyoldalban van, ott ki van írva nagybetűkkel, hogy Cannes, oda is el tudsz menni, vagy át lehet hajózni egy ilyen 15 perces 10-es hajóút, Margit-sziget úgy hívják, Il Margaret, és ott annak az az érdekessége, hogy a, tudjátok, volt ez a Vasálarcos című,
4: aminek
3: a legendája szerint 14. Lajos oda záratta az unoka,
2: a testvérét.
3: Igen. Úgyhogy oda is el lehet menni, és hát van egy nagyon helyes kis belvárosi része, egy ilyen óvárosi része Cannes-nak, ilyen kis pici utcákkal, olyasmi, mint a nizzai óváros, azt is lehet, azért ez egy halászfalu volt, ugye, úgyhogy azt érdemes megnézni, akkor nagyon javaslom, ha autóval vagyunk, elmenni Saint-Paul-de-Vence-ba.
2: Azt imádom.
3: Ugye az is egy nagyon helyes kis ilyen hegyi városka, gyönyörű rálátás a tengerre, ott van eltemetve Marc Chagall-tól kezdve, ott van a Macht Foundation, egy nagyon szép gyűjtemény, a Macht családnak a gyűjteménye, Miró szobrokkal a kertben, tudod, meg Bastiáktól kezdve minden van, úgyhogy Saint-Paul-de-Vence is ilyen szempontból érdekes, és ami nagyon szép, az Cannes-sur-Mer, és van a Cannes-sur-Meri vár, és egyébként ott is található Cannes-sur-Merben, kérlek szépen, most mindig összekeverem, de azt hiszem ez a Renoir-nak volt ott egy háza, ami egy múzeum, és egy ilyen olajfa vidékre van építve, tehát tele van olajfával a parkja, az még egy nagyon szép, és Antibba pedig ott meg egy Picasso múzeum van fönt a várban, és nagyon szép az Antibi vár, úgyhogy azt is érdemes megnézni, és akkor strandok még izgalmasak lehetnek, az Antib és a Cannes strand az homokos partja van, azért, ha valaki azt szeretné, én a köveset jobban szeretem, mert nem viszem föl ezt a rettentő mennyi

0: Gumiszandá.
1: Nem jó. Szereti az olyan szandálakat, látod.
2: Nem.
0: De nem kell.
2: Ott ne legyen rajtam semmi.
0: Ne haragudj, Zori, én is egy felfújható gumimatracon pupuskodom.
1: Tényleg? Ennyi? Aha. Így kell.
0: Tehát én nem nagyon úszkálok, de hogy úszom. Én ott énekelgettek, érted, egy ilyen fánkba, és halálosan jól el vagyok.
2: Rózsaszín fánk, amiből kiharaptak egy darabot. Igen,
1: Csabi, megtennéd, hogy erről egy videót is készítesz?
0: Nagyon-nagyon sok ilyen kis eldugott strand van. Ezek a leges legjobbak. Például van egy olyan, ez Monton és Monaco között van, az a neve, hogy Cabé. Cabé.
2: Cabé
0: strand. Úgy írják, hogy
2: ott van
0: Cabé.
2: A naturista strand is.
0: És ez egy gyönyörű, így le kell menni ilyen két szikla között, és akkor egy ilyen eldugott kis öbölszerű az egész. És egyébként, hogy van egy útvonal, Montonból át lehet sétálni Roköblün, Cap Martin felé, ott is vannak ilyen eldugott kis, ilyen kis szikla beváljások. Uh-huh. Nagyon szép strandok vannak, tehát ott érdemes, és senki nincsen el van dugva, mert azért ugye ez a nizzai strand, az ott a városnál végig lent van, úgyhogy ez annyira nem meghitt, tudod, de... Igen. De ezek ilyen nagyon helyes kis öblök. És hát ha valaki veszi a fáradtságot, az el tud menni Szent-Hopi. De azért az egy hosszú út, tehát arra készüljünk föl, a dugó van, egy út vezet a félszigetre, és aztán a vége tényleg az, hogy egy ilyen kis halászfalut talál, hogy tudod, tehát úgy képzeljétek el, mintha Szentendrére elmennél a skanzenbe, és Dior, Yves Saint Laurent, Hermes, meg mit tudom én, Cartier üzlet lenne a faházakban, vagy a talmatetős házakban, tudod, tehát hogy így, az annyira nem volt nekem soha izgalmas, viszont nagyon jó nézni a bácsikat a főtéren, ahogy petangolnak.
1: Azt még így diátszák, az egy jó játék, azt én is szerettem.
0: Úgyhogy ezeket tudom nektek javasolni, ha valaki
1: köszönjük
0: a kodatűre.
2: Köszönjük
0: jön,
2: az
0: szerintem
2: ízelítet.
0: A világ egyik legszebb helye, azt kell, hogy mondjam, de aztán lehet, hogy elfogult vagyok.
2: Á, dehogy. Köszönjük, Csabi, és visszavárunk.
1: Szia!
0: Érkezem, sziasztok!
1: Hello!
2: És még hozzá már kedden.
1: Bizonyám a tanévnyitó.
2: A tanévnyitó, menjünk a Volcsuliba, már most izglok, mint régen.
1: Biztos, hogy te konkrétan vörös füllel, meg vörös arccal fogod az egészet végigcsinálni. Azt hiszem. Mégiscsak a te otthonodban leszünk.
2: Na, addig viszont búcsúzunk, és kívánunk kellemes hétvégét, de azért hétfőn is találkozunk majd 6-kor. Addig is szép napot kíván, Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
2: Viszont hallásra.

0: something I want to talk about.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Székreállok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálod? A macska.
3: Nem.
5: Nem? Hanem?
3: Nyuszi.
5: A nyuszi! Van nyuszitok is?
3: Mm-mm.
5: De szeretnél?
3: Nem.
5: Nem szeretnél? Háj, de jó! Neked a kedvenc állatod a szarvas?
3: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
4: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
3: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
4: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
5: Jó.
4: Nem? Nem?
3: Nem.
4: Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
3: Nagyon cuki.
4: Ja, az igaz, ez igaz.
5: Nagyon cuki nyuszi.
3: Székreállok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidőközpontban.
10: Jött egy üzenet, meghallgatom.
11: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
12: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
13: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új vagyonvédelmi hivatal vezetőit. Tanács Zoltán szerint az NVVH eredményességét a konkrét nyomozati eredmények mutathatják majd meg, és újra működik a Margit-szigeti zenélő szökőkút. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupas Ágitól hallják. Megválaszthatja ma az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A bizottsági javaslat szerint a hivatal élére Unger Anna Róza politológus, nyomozati elnök helyettesnek pedig Tasnári Katalin ügyész kerülhet. A tisztségviselőket kétharmados többséggel titkos szavazáson 6 évre választhatják meg. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődhet. A parlament mai ülésén emellett kiviteles eljárásban tárgyalják a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését is, amely szeptember 15-től léphet hatályba. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal működését pedig a konkrét nyomozati eredmények alapján lehet megítélni. Közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Szerinte a hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása és az újabb visszaélések megelőzése. A miniszter úgy fogalmazott, a jogerős ítéletek megszületése akár évekig is eltarthat, de a nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések már korábban jelezhetik az intézmény eredményességét. Az országgyűlés ma dönt, tehát az NVVH vezetőiről. Újra teljes kapacitással működik a Margit-szigeti zenélő szökőkút, miután mérséklődött az energiaválság miatt itt takarékossági kényszer, írja az Én Budapestem. A főkert ütemezetten kapcsolja vissza az általa kezelt szökőkutak, csobogók és más vízarchitektúrák gépészetét, ismét működik a Gellért-hegyi vízesés is. A főváros korábban több energiatakarékossági intézkedést vezetett be, többek között a közlekedésben és a vízhasználatban is. Bár az önkéntes fogyasztás csökkentésre augusztus eleje óta már nincs szükség, Budapest a Duna alacsony vízállása miatt egyes takarékossági lépéseket továbbra is fenntartott. Augusztus 30-án vasárnap ér véget az idei strandszezon Székesfehérváron, írta a FEOL a Csitárégi Emélusoda tájékoztatása alapján. A strand aznap még várja a fürdőzőket, majd bezár a szezonra. A nyári karbantartási munkák befejezése után, augusztus 31-én hétfőn, hajnali 17:30-kor újra nyit az úszoda. Ettől kezdve a medencék és a szauna ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint használhatóak. 10 ország, 12 professzionális mentőcsapata méri összetudását. Augusztus 27-e és 29-e között ezen a hétvégén Esztergomban a Budapest Róp Nemzetközi Kötéltechnikai Mentőkihíváson. Közölte a Katasztrófa Védelem. A háromnapos versenyen 8 előre nem ismert mentési feladat vár a csapatokra, olyan helyzetekben, amikor magasból, mélyből vagy nehezen megközelíthető helyről kell embert kimenteni. A látványos helyszínek között szerepel az esztergomi bazilika is. Magyarországot 3 csapat képviseli, mellettük többek között amerikai, japán, kínai, spanyol, lengyel és a román mentők is részt vesznek a megmérettetésen. Erősödik a felmelegedés ma délelőtt a térségben. Száraz, többnyire napos időre van kilátás. Időnként ugyan megnövekedhet a fátyol felhőzet, de a mai napon az előrejelzések szerint vételkörzetünkben esti biztosan nem fog. Délután 30-32 fokig emelkedik a hőmérséklet, jelenleg pedig 23-24 fok van.
0: Köszönjük szépen a híreket! Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Történt egy baleset korábban a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Vajda Péter utcánál. Itt a balesetben sérült járművek a két belső sávot foglalják el. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni, és a keresztirányú forgalomban is csak egy szűk sáv járható. És ne feledjük, hogy rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, este 8-tól pedig egészen vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárják ezt az utcakat. És ma este 8 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják, majd a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Sajnos városon kívül is történt egy baleset, az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán a Velencei tónál egy személyautó és egy kis busz ütközött össze. A 48-as kilométernél a sávlezárás miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. A 12-es számú főúton pedig számítsanak rá, hogy Nagymaros belterületén a 14-es kilométernél félpályás útlezárás fogad bennünket, a Millennium soron ugyanis gázvezető. Szakadás történt még tegnap. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul már is a sláger napközben. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és remek dalokkal készültem, hogy felpörgessük a hét utolsó munkanapját, így a nagy nyári kánikulában. Érkezik CJ Lewis és a Sweets for My Sweet, előtte azonban Mikától a Grace Kelly szól. Jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Adél dala forgott, ez volt az Easy on Me, és hát képzeljék, Adél hamarosan a filmvásznon is látható lesz, hiszen már leforgatták a Cry to Heaven című filmet, amelyben először mutatkozik meg színésznőként. Egyelőre tartanak a film utómunkálatai is, hivatalos premier dátum még nincs, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan játszik a filmben Adél, amihez egyébként még egy dalt is készített. No, de itt a Sláger FM-en készülünk a hétvégére, hiszen a nyár utolsó hétvégéje áll előttünk, és hát rengeteg olyan program lesz városszerte, országszerte, ami miatt feledhetetlenné válhat ez a hétvége. És ha már a nyári szünet utolsó hétvégéje ez a mostani, hát ajánlok egy családi programot, hiszen ma kezdődik és egészen szombat estig tart a Török Bálinti Napok programsorozata a Városháza mögötti parkolóban. Lesz itt szabadtéri mozi, családi és gyerekprogramok, koncertek, no meg kézműves foglalkozások és természetesen vásári programok is. Ma például a szabadtéri mozi Gyöngyvásznál a Zootropia 2 és a Made in Hungária című film is látható lesz, aztán holnap érkezik az Álomzug társulás a Kocsonya királyfi című báb előadással, de este Swing a Django koncert lesz, vasárnap pedig egész nap tart majd a Rosmarink Fesztivál sok finomsággal, no meg az Alma együttes koncertjével, este pedig fúvós zenekarok örömzenéléssel, szóval tényleg fergeteges lesz ez a hétvégi program. Irány hát Török Bálint, itt a Sláger FM-en pedig Amerika felé vesztük az irányt, hiszen Bruce Springsteen érkezik, és a Born in the USA.

0: Ketszáj dala szólt, ez volt a Gabriella itt a Sláger FM-en. Jó füzet és könyvcsomagolást kívánok önöknek, ugye augusztus utolsó napjait jellemzően erre a tevékenységre szoktuk felhasználni. Aztán jövő héten kedden jöhet szeptember 1-e, ami azért számunkra is tartogat izgalmakat, hiszen a Sláger reggel csapata visszacsücsebb majd az iskolapadba, mégpedig abból az iskolából jelentkezik majd a műsor, amelynek 125 éves történelme során még Somogyi Zoli is koptatta a padjait. Érdemes lesz hát nagyon fülelni a szeptember 1-i Sláger reggelt, a jubileumi tanévét kezdő Szent István gimnáziumból. Itt a Sláger FM-en pedig már is megnézzük, hogy hogyan alakul a hétvége időjárása, és szétnézünk az utakon is, utána pedig Ed Sheeran dala szól, az Azizam. Perzsa hangulatú dal előtt nézzük, mennyire lesz perzselő a mai napsütés. Nagyon, kimondottan forrónak ígérkezik. A mai nap 32-33 fok lesz a legmelegebb órákban, itt az ország északi felén, és itt ráadásul még a légmozgás is hűsít bennünket. A déli ország részben azonban akár 35-37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, úgyhogy ha délnek indulnak, akkor hát nem tudom, legyezőt mindenképpen vigyenek magukkal. Ha kinéznek az ablakon, láthatják, hogy most is vannak fölöttünk fátyol felhők, ezek szinte egész nap itt lesznek fölöttünk. Tehát egy picit szűrten kapjuk a napsütést, ráadásul szaharai por is sodródott fölénk, az is szűri a napot, de ettől függetlenül erős lesz az UV-sugárzás, csapadékra pedig nem számíthatunk. Szétnézzünk már is az utakon. Fontos tudnivaló, hogy a 12-es számú főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron ugye még tegnap gázvezeték szakadás történt. Itt félpályán tud csak haladni a forgalom. Tegnap délután is hatalmas volt a torlódás, ma is erre számíthatunk, hogyha tudják, akkor eleve úgy induljanak, hogy elkerülik ezt az útszakaszt. A fővárosban pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd este 8 órától mindkét irányban lesz zárásra kell számítani. A második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál vízvezetéket javítanak, ezért a két irány forgalma itt egy sávon váltakozva haladhat. Némi torlódásra ezen az útszakaszon is számítani kell, csak a félútpálya járható Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak, és lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát, a Terv utca közelében, mert itt is javítják a vízvezetéket. Itt ma estétől félpályás lezárásra kell majd számítani. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

dalba Sunrise Avenue, ez volt a Hollywood Hills, itt a Sláger FM-en, és mindjárt 11 óra lesz, és hát van, aki még csak most ébred, ugye a gyerkőcök nagyon átszoktak arra a nyári szünetben, hogy egy picit tovább maradnak ágyban reggel, még az esti órákban egy picit tovább maradnak ébren, akár a programok, akár a játékok, akár az online elfoglaltságaik miatt. Jó lenne, hogyha próbálnánk őket a hétvégén visszaszoktatni a korábbi ébredésre, már az nagyon sokat segíthet nekik, hogyha minden nap egy 10-15 perccel korábban ébresztjük fel őket, mert aztán szeptember 1-től nem lesz kegyelem. Ugye még emlékszünk rá, hogy ez nekünk sem volt egyszerű. Itt a Sláger FM-en hamarosan jönnek a friss információk Zsupos Ágitól, de előtte szól a Nox dala, azt szeretem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új főigazgatót neveznek ki a Honvéd Kórház élére. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projekt ügyében. És Kis László szerint a külső kerületek közbiztonságára is több figyelemre van szükség. 11 óra van. Köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Felmentette tisztségéből Vikonkál Norbert Miklóst, az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az intézmény új vezetője Durai Gábor Zoltán, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa lesz. A miniszter szerint a Honvéd Kórház Budapest egyik legfontosabb centrum kórháza. A fővárosi aktív fekvőbetegellátások mintegy tizede, a műtétek csaknem nyolcada ide kapcsolódik. Az új főigazgató feladata az ellátás erősítése, a fejlesztések felgyorsítása és a Honvéd egészségügyi képességek további bővítése lesz. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradi város projektjéhez kapcsolódó állami támogatások felhasználása miatt, közölte a tárca. Az ügy csaknem 25 milliárd forintnyi állami forrást érint. A feljelentést a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán tették meg. A minisztérium egyelőre nem közöl további részleteket arról, hogy pontosan milyen szabálytalanság gyanúja merült fel, illetve kik lehetnek érintettek az eljárásban. Provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínre és időpontra hirdettek demonstrációt Budapesten. Grósz Andor, a MAZS elnöke szerint nem elfogadható olyan megmozdulások szervezése, amelyek radikális vagy terrorista csoportok kultuszát jeleníthetik meg. A szervezet közölte, folyamatosan egyeztet a kormány képviselőivel annak érdekében, hogy a jövőben szigorúbban lehessen fellépni az ilyen rendezvényekkel szemben. A harmadik kerület polgármestere szerint a kormány fővárosi közbiztonsági intézkedései önmagukban nem elegendők, és fennáll a veszélye annak, hogy a problémák más kerületekbe tevődnek át. Kis László úgy véli, a tervezett 19 állandó és 90 visszatérő rendőri jelenléti pont Budapest egészét nézve kevés. Szerinte csak Óbudán 4 állandó és további 6 visszatérő helyszínen lenne szükség, megerősített a rendőri jelenlétre. A polgármester a budapesti rendőri állomány bővítését és a külső kerületek bevonását sürgette az egyeztetésekbe. 3 napon át mintegy 70 magyar filmet és filmklasszikust vetítenek 8 helyszínen, Veszprémben és Balatonfüreden az idei Veszprém Balaton pikniken. A program Olasz Renátó Minden Csillag című alkotásával nyílt meg, és 2 premier is szerepel a kínálatban. A közönség többek között Török Ferenccel, Enyedi Ildikóval, Szamosi Zsófiával és Herendi Gáborral is találkozhat. A fesztivál célja, hogy a vetítések mellett közvetlen beszélgetésekre is lehetőséget adjon az alkotók és a nézők között. Több kategóriában közönségdíjakat is átadnak, és több neves filmes alkotóról is megemlékeznek. Ma üzemkezdettől új megállóban is megáll a 3-as, a 62-es és a 62A villamos. A BKK szerint az új megálló a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál található, és a Kincsem lakópark nevet kapta. A változás a környéken élők közösségi közlekedési kapcsolatát javítja, és közvetlenebb villamos elérést biztosít a lakópark számára. Száraz útviszonyok és remek látási viszonyok várják az autósokat vételkörzetünk útjain. A szikrázó napsütés miatt érdemes kéznél tartani a napszemüveget a volán mögött. A melegedés hatására lankadhat a koncentráció és a figyelem a forgalomban. Ma a maximum hőmérséklet délutánra már 30-32 fok körül tetőzik, és a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás is.
2: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi vár az útrakelőkre, hogyha az M1-esen hajtanak Budapest felé, akkor torlódás. Győr elkerülő szakaszán ugyanis 4 személyautó ütközött össze. Itt 4 kilométeres a torlódás, a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt pedig az erős forgalom miatt szakaszosan lelassul, torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban. A fővárosban pedig rendezvény miatt zárták le a Műegyetem rakpartot délfelé, a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, és erős még a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton szintén mindkét irányban, a budai alsórakparton észak felé a Petőfi hídtól, illetve a pesti alsórakparton dél felé a Dráva utcától egészen a Lánchídig. Figyeljenek arra is, hogy a 10. kerületben a Gergely utcában, a Szlávi utcánál lezárták a félútpályát, mert javítják a csatornát, a Törökvész úton pedig a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál vízvezeték javítás miatt a két irány forgalma egy sávon haladhat felváltva. A Margit körúton pedig a Margit híd felé a Széna térnél tart a felújítás, úgyhogy napközben sár lesz. lezárás fogadja az itt autózókat. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És folytatódik már is a sláger napközben így 5 perccel 11 óra után. The Weeknd érkezik, és a Dancing in the Flames előtt a Ray Dalton tesz bennünket boldoggá. A Blood Running című dalát forgatom. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást!

legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Olivia Dean énekelt nekünk, aki annak idején a zenei karrierjét a Rudimental zenekarban kezdte háttérénekesként, és hát nemrég bevallotta, hogy fogalma nem volt, hogy mit csinál, és borzalmasnak érezte magát, de azért reméli, hogy sikerült jó hangulatot teremteni, most már előre lépett, a fronton énekel, és milyen jól áll neki a reflektorfény. No de, hogyha szeretnének elmenekülni egy kicsit a nyüzsgő városi zajból, hát hadd ajánljak önöknek most egy kis kirándulást, ahol még Európa legnagyobb rovarával is lehet találkozni. A Pazar panorámájú nagyszénás tanösvényt járhatjuk be szombaton szakavatott kísérővel, ahol a fűrészlábú szöcske nyomába eredünk, és közben a terület különleges élővilágáról is hallhatunk egy előadást. Szombaton reggel lesz a találkozó Nagykovácsiban a tanösvény induló állomásánál a Gémes Kút utca végén. Vigyenek magukkal egy kulacsban vizet és választanak kényelmes túracipőt, mert bár csupán 3 kilométert fogunk megtenni, túrázni nem jó körömcipőben, és magas sarkúban sem, táncolni azonban igen. Nena dalával megyünk tovább, jön a 9&9 Ciklófbalom.

0: A Jim Crest Heroes egyik oszlopos tagja, Travie McCoy énekelt nekünk, ez volt We'll Be Alright című dala, mint a Sláger FM-en. Önök a Sláger napközben hallgatják, és hogyha úton vannak, akkor írják meg, hogy mit tapasztalnak menet közben, 0630 30 30 95 8-as számunk, én pedig már is összefoglalom, hogy mit tudunk az utakról, utána pedig Kamrade érkezik, és a Szögőd. De még a dal és a közlekedési infók előtt megnézzük, hogy mi a helyzet az időjárásunkkal. 26 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, kimondottan kellemes most még odakint az idő, délutánra azonban 32-33 fokot ígérnek a meteorológusok. Egyébként a délutáni órákban nem csak fátyol, de már gomoly felhők is lesznek fölöttünk, azonban az előrejelzések szerint nem érkezik csapadék, viszont a légmozgás élénk lesz. És holnap-holnap után is alapvetően napsütéses száraz időre számíthatunk, bár szombaton jön egy hidegfront, ami miatt még inkább megélénkül a légmozgás, és aznap csupán 29-30 fok várható, de vasárnaptól egészen jövő hét keddig 33-34 fok körül alakulnak majd a maximum hőmérsékletértékek. Hozom az infókat az utakról. Még a Margit körúton erős a forgalom mindkét irányban, illetve a pesti alsórakparton délfelé a Dráva utcától a Láncédig szintén sokan hajtanak, és a Rákóczi úton is mindkét irányban, valamint a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt torlódik egy kicsit a forgalom, de ezt leszámítva egészen jól járható a főváros, viszont arra figyeljünk, és ez jelentős változás, ami az egész hétvégénkre hatással lesz. Egy rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot délfelé, a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Ma este 8 órától vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárásra kell készülni, illetve szintén ma este 8 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják majd a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Nehezíti még az autósok dolgát, hogy csak a félútpálya járható Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt itt útburkolatot javítanak, a 14. kerületben pedig a Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárás fogadja az autósokat, mert távhővezetéket építenek. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga és Bruno Mars dala szólt, ez volt Die With A Smile itt a Sláger napközbenben, és bő két hét is kiderül, hogy Lady Gaga kap-e újabb díjat, ugyanis Emmy díjra jelölték az énekesnőt a The Dead Dance című daláért, szeptember 14-én lesz majd a díjátadó, addig pedig izgulhatunk érte. Egyébként 2 perccel járunk 3:42 után, úgyhogy lassan itt az ebédszünet. Előre jó étvágyat kívánok önöknek a mai finomságokhoz. Az ebéd mellé pedig majd jönnek a friss információk, de előtte még az AC/DC dala, I You Shook Me All Night Long.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
4: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
3: Aha.
4: És ilyenek.
3: Mert a cigaretta az a természetre káros?
4: Igen, mert rámegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
3: De hogy véded a természetet, Dorina?
5: Mi nem szemetelünk.
3: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
4: Mert ő is megóv téged.
6: Hát milyen bölcs.
2: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
10: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
11: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszériajavításra van szüksége?

0: Válassza a Sakurát. Részletek toyotasakura.hu.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
2: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Szigorítaná a kormány a büntető eljárási szabályokat. Rendkívüli szünetet javasol a tanítanék mozgalom, ha 31 fok fölé melegszik a tanterem, és futóverseny miatt több budapesti kerületben is lezárások lesznek ezen a hétvégén. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Szigorítja a büntető eljárási jogszabályokat, rövidíti az eljárási határidőket és megerősíti a bíróságokat, valamint a nyomozó szervezeteket a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntetőügyek lezárása 5-10 évig is eltart. A tervezett változtatások célja ezért az eljárások felgyorsítása és a büntetőügyek gyorsabb lezárása. A miniszterelnök egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan mely jogszabályokat pontosítják, és milyen határidők rövidülnének. Szívesen látná Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai között Unger Anna, a szervezet elnöki posztjára jelölt politológus. Unger szerint a hivatal sikerének alapja a közbizalom, ehhez pedig széles szakmai együttműködésre és erős korrupció ellenes elkötelezettségre van szükség. Ligeti Miklós maga is pályázott az elnöki tisztségre, az igazságügyi bizottság végül Unger Anna jelölését támogatta. Az ország gyűlés pedig ma dönthet a hivatal vezetőiről. A tanítanék mozgalom azt javasolja, hogy kötelező legyen rendkívüli szünetet elrendelni, ha egy tanteremben legalább két egymást követő tanítási napon 31 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, írja az EduLine. Jelenleg az iskolákban csak az alsó hőmérsékleti határt szabályozzák, felső limit nincs. A szervezet szerint ilyen esetben a fenntartónak a szülők kérésére hűvösebb épületben kellene biztosítania a gyerekek felügyeletét és étkeztetését. A javaslatot már eljutották az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz. Megkezdték a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolások ingyenes tanszercsomagjának kiszállítását, írja az EduLine. A támogatás összesen 84.375 elsőtől 8. osztályos gyermeket érint a 2026-27-es tanévben. A program uniós forrásból valósul meg. Ez már a harmadik ilyen támogatási kör. Az eddigi programokban csaknem 209.000 tanszercsomagot szereztek be. Az iskola kezdés közben tovább drágult, az elsősök felszerelése akár 100.000 forintba is kerülhet. Szeptember 12-én Bodajkor rendezik meg először a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek közös találkozóját, 5 kegyhely, egy édesanya címmel. A programon Ercsi, Vértessomló, Bodajk, Alsó-Szentiván és Makkos Mária mutatkozik be saját kegyképeikkel és közös imádsággal. A szervezők a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is várják. Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni, szombaton és vasárnap Budapest 1., 2., 5. és 11. kerületében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A Műegyetem rakpartot holnap reggel 6 órától vasárnap hajnali 5-ig lezárják, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A rendezvény idején emellett több helyen szakaszos és időszakos lezárások is lesznek, ezért az autósoknak érdemes hosszabb menetidővel és terelésekre számítaniuk. Erősödik a kánikula a térségben, a déli órákban a fátyol felhők mellett a napsütési a főszerep. A melegfronti jellegű tünetek miatt fáradtabbak, dekoncentráltabbak lehetünk az utakon is, úgyhogy vezessenek óvatosan. A legmelegebb órákban 30-32 fokot mérhetünk majd.
5: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, mire kell figyelni az útrakelőknek. Az M3-as autópályán Bag és 60 között a 47-es kilométertől a 49-es kilométerig az elválasztó sávot aszfaltozzák, úgyhogy a belső sávot mindkét oldalon lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Az M5-ös autópályán pedig ma napközben több munkavégzés miatt is korlátozás várható, Röszke felé és sövényvágás miatt zárják le a belső sávot a 17-es és 23-as kilométer között, ami az M51-es autóúti csomóponttól tart az M0-ás autóúti csomópontig, Budapest felé pedig Kecskemét és Lajosmizse között aszfaltoznak, ezért a 84-es kilométertől a 74-es kilométerig a külső sávot zárják le. Erre nagyon figyeljenek menet közben. A fővárosban pedig a 10. kerületben a Gergely utcában a Szlávi utcánál félpályás az útzár, mert itt javítják a csatornát, a Margit körúton pedig a Margit híd felé a Szénatérnél tart a felújítás, úgyhogy napközben itt sávlezárás fogadja az autósokat, és lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
5: Így déli 12 óra után 5 perccel tudja ki, mit tennék a legszívesebben ebédre, leves helyett, főétel helyett, desszert helyett, dinnyét. Nem egy, de legalább két szeletet. Önöknek jó étvágyat kívánok, én Kiskata vagyok, és megyünk tovább Bob Sinclair dalával.

0: Michael Jackson dalasztolt, ez volt a Billie Jean itt a Sláger FM-en, és ez a dal ritmust adhat akár ahhoz is, hogy végig sétáljunk az Andrássy úton, ami 2310 méter hosszan szeli át Terézvárost, összekötve a belvárost a Városligettel, az Andrássy út pedig idén ünnepli a 150. születésnapját. Ugye Hajdanában Terézváros fő ütőere egészen a 19. századig a Király utca volt, ez kötötte össze a belvárost a külső területekkel és a Városligettel, viszont ennek az utcának keskeny volt a vonalvezetése, úgyhogy már a század közepén nem volt képes a megnövekedett forgalom kiszolgálására, úgyhogy gróf idősebb Andrássy Gyula miniszterelnök az 1800-as évek közepén egy új sugárút építésének tervével állt elő, amit végül hosszas viták után csupán 1870. decemberében fogadtak el. Végül 1876. augusztusában adták át. A 150. születésnapot pedig egy programsorozattal ünnepelhetjük egészen szeptember 6-áig, amelynek része például holnap egy séta. Az Erzsébet térről indulva ismerhetjük meg az Andrássy út történetét és az épületei történetét is. Érdemes hozzá csatlakozni, a séta ingyenes, viszont mindenképpen előzetesen regisztrálni kell rá. Hogyha esetleg erről lemaradnak, akkor még szeptember 5-én vagy 12-én részt vehetnek hasonló városismereti kiránduláson. Nagyon jó program ez, akár erre a hétvégére, akár a jövő hétvégére vagy azutánra. Itt a Sláger FM-en pedig remek program táncolni a legnagyobb slágerekre. A kompakt diszkó és a Hősök dala érkezik már is. A Minden rendben.
1: A

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Fú, nagyon szeretem a London Beat dalát, ez volt a You Bring on the Sun itt a Sláger FM-en, és ez a dal is nyári hangulatot varázsol nekünk, ha az időjárástól éppen nem lenne nyári hangulatunk, mondjuk azért, mert egy légkondicionált irodában vacogunk. Hát idén nyáron tényleg befűtöttek nekünk az égiek, de hát, ahogy arról Somogyi Zoli és Pordán Petra is beszélgetett valamelyik nap a Sláger reggelben, a különböző klímamodellek, klímaforgatókönyvek mind azt mutatják, hogy a jövő nyarainak egyik leghűvösebbje volt az idei, úgyhogy ennél csak forróbb nyaraink lesznek. No, de megnézzük, hogy alakul a hétvége időjárása, is szétnézünk az utakon is, utána pedig átadjuk magunkat a country hangulatnak, Sábozé érkezik majd, és az a Barstown. De előtte nézzünk rá az időjárás előrejelzésre. Erősödik a kánikula, ma száraz napos időben van részünk, ráadásul szaharai por sodródott fölénk, úgyhogy a fátyol felhők mellett ez is szűri egy kicsit a napsütés, de ettől függetlenül erős az UV-sugárzás, úgyhogy nagyon vigyázzanak a bőrükre. A délutáni órákban pedig már gomoly felhők is jönnek, de ne aggódjanak, a szaharai porból nem lesz sáros eső, mert hogy nem jön csapadék a meteorológusok szerint. És holnap jön egy hidegfront, ami viharossá teszi majd a szelet, és többször megijesztenek bennünket esőfelhők, de csapadékra még szombaton sem számíthatunk, 28-29 fokra azonban igen, vasárnap pedig ismét kiugróan meleg lesz, akár 33-34 fokot is mérhetünk majd. Szétnézünk az utakon, még be sem indult a délutáni csúcs, de már erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban. Ennek valószínű egyébként az az oka, hogy a Margit híd felé tartó oldalon a Szénatérnél felújítás zajlik, úgyhogy itt sávlezárás fogadja az autósokat. Nyilván emiatt torlódik egy kicsit jobban a forgalom ezen az útszakaszon, de sokan hajtanak a pesti és a budai alsó rakparton is szakaszonként, a Rákóczi úton mindkét irányban, és a Soroksári úton is befelé a Haller utca előtt. Nehezíti az autósok dolgát, hogy lezárták a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt a Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, a Törökvész úton pedig javítják a vízvezetéket a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, ezért itt a két irány forgalma egy sávon váltakozva haladhat. Csepelen a Vénusz utcában csak a félútpálya járható a Szabadság utca előtt egészen délután 4-ig, mert itt javítják az útburkolatot. A 22. kerületben lezárták a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, és itt ma este félpályás lezárásra kell készülni. Csepelen pedig a Vasgereben utcában javítják a csatornát a második Rákóczi-Ferenc útnál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Szocialis Dexter dala forgatás volt a Murder on the Dance Floor, itt a Sláger FM-en is lassan vége a táncnak, szeptember 1-én becsöngetnek és beülnek a lurkók az iskolapadba. Az idei tanév egyébként rövidebb lesz, egy teljes nappal, mint a tavalyi, mindössze 180 tanítási napból áll, majd június 18-áig kell kitartania a srácoknak, és hát menet közben lesz több hosszabb szünet is, hogy ki tudják fújni magukat. Az első október 22-től november 2-áig tart majd, de a téli szünet is kimondottan pihentető lesz, majd több mint 2 hétig tart, és hát a Sláger FM reggeli csapata is visszaülni készül az iskolapadba mindössze egy nap erejéig. Bordán Petra, Somogyi Zoli és Kajdi Csaba Cilla szeptember 1-én, vagyis jövő héten kedden a tanévet a Szent István gimnáziumban nyitja majd meg egész reggel, onnan szól majd a Sláger reggel. Izgalmas lesz, mert hogy Somogyi Zoli abban a suliba járt, mindenképpen tartsanak velünk akkor is, és most is, hiszen érkezik a friss információkkal Mári Zsupaság, előtte viszont még Raven Lane énekel, jön Love Me Not.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
6: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
6: Velem, Mautner Zsófival.
7: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
7: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
8: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu
9: Jött egy üzenet, meghallgatom.
10: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
9: Pölöskei, a családi szörp.
11: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
12: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
13: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
14: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu
15: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
16: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rá?

0: radio.hu. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szerdán Budapestre látogat António Costa, az Európai Tanács elnöke. Nem marad az uzsoki kórházban a leváltott főigazgató, és a radartérképen is látszanak a balatoni árvaszúnyograjok. Köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják, 13 óra van. Szeptember 2-án szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel António Costa, az Európai Tanács elnöke. Costa uniós körútja részeként érkezik Magyarországra, amelynek során augusztus 25-i szeptember 17-e között az Európai Unió tagállamainak többségét felkeresi. A budapesti egyeztetés előtt ugyanazon a napon Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd Zágrábban Andrej Plenkovicsal, a horvát kormányfővel tárgyal. A megbeszélések egyik fő témája az Európai Unió következő hosszú távú költségvetése lesz. Nem marad a budapesti Uzsoki utcai kórházban Ficere Andrea, akit tegnap mentettek fel főigazgatói tisztségéből, írta a Világgazdaság. Az intézmény több mint 14 éve vezető Ficere az Indexnek azt mondta, nem kapott indoklást a döntésre, és az elnök helyettesi tisztségéről is lemond. Hozzátette, egy időre pihenni szeretne, később dönt a folytatásról. Szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat vezetője irányítja az intézményt az új főigazgatói pályázat lezárásáig. Összesen 248 millió forint értékben kaptak új sportfelszereléseket a tankerületi általános iskolák Székesfehérváron, írta a FEOL. A fejlesztés 15 intézményt érintett, az eszközlistát pedig az iskolák igényei alapján állították össze. Az új felszerelések a mindennapos testnevelést és a különböző sportfoglalkozásokat segítik majd. A beruházás állami támogatásból valósult meg, az eszközök tavasszal és nyáron megérkeztek az intézményekbe, így a tanévkezdésre valamennyi érintett tornateremben használatra készen várják a diákokat. Szeptember 12-én szombaton ismét kertvárosi baba bőrzét tartanak a 16. kerületben az Erzsébet-ligeti étterem és a rendezvényházban, írta az ittlakunk.hu. A rendezvényen baba és gyermekruhák, játékok, könyvek, fejlesztőeszközök és különböző baba felszerelések közül lehet válogatni. A bőrze reggel 8 órától délig tart a Diósi Lajos utca 22/D szám alatt. A szervezők családias hangulatot és kedvező árakat ígérnek. Az árusok számára előzetes asztalfoglalás is lehetséges. A radarképen is megjelennek a Balaton felett rajzó hatalmas árvaszúnyok tömegek, közölte a Hungaromet. A meteorológiai szolgálat szerint az elmúlt hetekben derült időben is rendszeresen feltűntek radarjelek a tó fölött, amelyeket nem csapadék, hanem a nagy tömegben rajzó rovarok okoztak. A jelenséget ezen a héten jellemzően este 6 óra körül lehetett először észlelni, majd egy rövid szünet után hajnalban ismét megjelent a radarképeken. A Hungaromet jelezte más országok radarjain, például a madárvonulások is hasonló módon megfigyelhetők. Több ingyenes programmal várják a közönséget Kecskeméten és a környező településeken, írja Baon. Holnap délután a kecskeméti Katona József könyvtárban családi mese délutánt rendeznek, Kerekegyházán pedig zenés művészeti programmal készülnek. Szeptember első hétvégén Kecskeméten ingyenes Szúraka Fest lesz gyermekkoncertekkel, bábelőadásokkal és Lego robotikával. Igazi nyári hőségben telik a kora délután vételkörzetünk településein. A napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, a keleti-délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet délután már 30-32 fok lesz.
2: Ági, köszönjük szépen a híreket, én pedig már sorolom is az útakadályokat. Az egyes számú főúton Győr határában több jármű karambolozott. A félpályás lezárás miatt mindkét irányban torlódás alakult ki, az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt az erős forgalom miatt tapasztalható lassulás, főleg a külső sávban. És hát ha már városon kívül járunk, hasznos tudni, hogy a 12-es főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron tegnap gázvezeték szakadás történt, a 14-es kilométernél jelenleg félpályás útzár mellett halad a forgalom. A fővárosban pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a középső sávot találjuk lezárva, mert itt javítják az útburkolatot. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt, az áthaladást napközben jelzőrök segítik. A 3. kerületben pedig a Cet János közben a Cet János utca és az Anikó utca közt egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, míg a Petúr utcát lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Ez a Sláger napközben, én Kiskata vagyok, és gyorsan pergő munkaidőt kívánok önöknek, hogyha még tart a munkaidejük, hogyha pedig még a nyári szünetet élvezik, akkor használják ki az utolsó napokat. Mojo indítja az óránkat, jön a Lady, jó rádiózást!

Erről a dalról nekem a napozás jut eszembe, például az égei tengerpartján, vagy a Balatonparton, kihol érzi igazán otthon magát. Rama és Zelena Gomez dala szólt, ez volt a Countdown itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger napközben, és hogyha túl vannak az ebéden, akkor koronázzák meg a napot valamilyen desszerttel, tekintve a hőmérséklet értékekre, legyen ez a desszert fagylalt, és akkor koronázzuk meg a nyarat egy jó kis programmal. Ezen a hétvégén ünnepelhetjük Újpestet, hiszen jön az Újpesti Városnapok háromnapos programsorozata a Szent István téren, ahol lesznek koncertek, történelmi és kulturális programok, de természetesen gyerekprogramokkal is kényeztetnek minket. Ma este a Kovalszky meg a Vega ad majd itt koncertet, holnap fellép Tolvaj René, Kálai Sanders András és a Neoton Família sztárjai, vasárnap pedig egész délelőtt várnak ránk a nemzetiségi önkormányzatok programjai, délután pedig többek közt Puszedli állati kalandjait is megismerhetik a gyerekek. Mindez tehát a Szent István téren, Újpesten, az Újpesti Városnapok programján. Itt a Sláger FM-en pedig esőt csalogatunk, nem mintha szeretném, hogy a fölénk sodródó szaharai por sáros eső formájában hújjon most ránk, de azért tényleg jó lesne, ha esne. Csak zenében tudok szolgálni égi áldással. Jermaine Jacksontól és Piazzadórától szól a When the Rain Begins to Fall.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ella Langley énekelt nekünk, aki rekordokat döntöget Choosing Texas című dalával, ami a Billboard 600-as listájának csúcsára először februárban került fel, és hát jelenleg 19. hete vezeti a Billboard kislemez listáját. Ezzel pedig elért egy új rekordot, hiszen a nem ünnepi időszakhoz kötött dalok között ez a leghosszabb ideje csúcson lévő dal. Gratulálunk Ella Langleynek, jegyezzük meg a hölgy nevét, mert számíthatunk még majd tőle jó pár country slágerre. Önök pedig számíthatnak rá, hogy segítek, hogyha úton vannak, és elmondom azt is, hogy hogyan készüljünk a hétvégi időjárásra. Utána pedig Dermot Kennedy dalát hallgatjuk meg. So kiss me the way that you would. Ja, majd a kiss me, de most akkor nézzük, hogy milyen időjárással kecsegtett bennünket a nyár utolsó hétvégéje. Hát forróság vár ránk, nem csak ma, holnap és holnap után is, dacára annak, hogy holnap elér bennünket egy újabb hidegfront, de ennek nem lesz elég ereje ahhoz, hogy elvigye a nyarat, bár szombaton pár fokkal hűvösebb lesz, akkor csupán 28-29 fokot várhatunk napközben, míg ma akár 32-33 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, vasárnap pedig megint csak visszatér a kánikula, és hétfőn, kedden is még 33-34 fok körül alakul a csúcs, szerdán viszont jön az újabb hidegfront. Nézzük, mi a helyzet az utakon, az M4-es autóúton Törökszent Miklós felé. Monornál történt egy baleset, a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható. A fővárosban pedig erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton szintén mindkét irányban, illetve a Nagy körúton is a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Rendezvény miatt zárták le a Műegyetem rakpartot dél felé, a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd este 8 órától egészen vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárásra kell készülni, illetve szintén este 8-tól szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják, majd a Szent Gellért tér és a Csíki utca között, de lezárták az Andrássy utat is, a Kodály körönd és az Izabella utca között, ugyancsak rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. Isten éltesse a 150. születésnapját ünneplő Andrássy utat. A Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készüljenek, itt távhővezetéket építenek, Csepelen pedig a Vasgereben utcában a második Rákóczi Ferenc útnál csatornát javítanak, úgyhogy a forgalom itt egy sávban váltakozva haladhat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: mert nagyon jók a műsorvezetők, és mindig jó zenék szólnak.
1: Ez a Sláger FM Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

The Wanted dala szólt, ez volt a Walks Like Rihanna itt a Sláger FM-en. 8 perccel járunk 2 óra előtt, és képzeljük, nemrég osztálytalálkozónk volt. A gimis osztályommal az érettségünk 30. évfordulóját ünnepeltük meg, kimondani is szörnyű, viszont iszonyú lelkiismeret furdalásom volt hétfőn, amiért itt vagyok a stúdióban, és nem a suliban, és ez a lelkiismeret furdalás egész héten velem volt, és szerintem jövő héten még tovább fog fokozódni, mert hogy jövő héten szeptember 1-e, Somogyi Zoli azonban tényleg visszatér szeptember 1-én a régi iskolájába, és hát az egész reggeli csapat elkíséri, úgyhogy mindenképpen indítsák a Sláger FM-mel a tanévet, mert nagyon izgalmas lesz a szeptember 1-i Sláger reggel. No, de addig még, ha nem is sok, de némi víz lefolyik a Dunán, élvezzük ki a nyári szabadságot, amíg tart. Itt a Slágeren már is jönnek a friss hírek, de előtte még Kálai Sanders András dala búcsúztatja az órát.

0: Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
3: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keress minket személyesen, Gyöngyösön, a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom!
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
8: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
9: Nem.
8: Nem? Ha nem?
9: Nyuszi.
8: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
9: Nem.
8: Nem szeretnél? Ide jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
9: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
10: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
9: Mert fehér, mert láttam a vásárba, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
10: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
8: Jó.
10: Nem? Nem? Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
9: Nagyon cuki.
10: Ja, az igaz. Ez
8: nagyon
10: igaz.
8: Cuki nyuszi.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Unger Anna lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Megújult a pusztamaróti történelmi emlékhely, új régészeti leletek is előkerültek, és több mint 30 programmal rendezik meg a 28. zsidó kulturális fesztivált. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot

0: kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin lett, akit 139 igen és 6 nem szavazattal választottak meg. Mindketten szeptember 1-én kezdik meg 6 évre szóló megbízatásukat. A hivatal feladata a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, a jogellenesen kikerült vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. Két férfi letartóztatását kezdeményezte a Monori járási ügyészség egy augusztus 24-én történt tömegverekedés miatt, írta az Infostart. A gyanú szerint a férfiak társaikkal együtt karókkal és szerszámokkal felfegyverkezve jelentek meg egy monori családi háznál egy korábbi vita miatt, majd rátámadtak a család férfi tagjaira. A dulakodás később az utcán folytatódott, két ember megsérült és kórházba is került. A bíróság a szökés, a bizonyítás megnehezítése és a bűnismétlés veszélye miatt dönt a letartóztatásról. 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidókulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a budapesti zsidóhit község elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs-Gyula utcai és a Frankelleu úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
0: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetőek el. Megújította a Pusztamaróti történelmi emlékhelyet a Pilisi parkerdő, miközben a régészeti feltárások új adatokat hoztak az 1526 őszén történt eseményekről. A kutatók emberi csontmaradványokat, muskéttaggolyót, nyílhegyet és jagellókori érméket is találtak, amelyek a Mohácsi csata utáni maróti összecsapás nyomai lehetnek. A vizsgálatok során sikerült pontosabban meghatározni az egykori érseki kastély alaprajzát is. A feltárásban több intézmény, köztük a Janus Pannonius Múzeum is részt vett. A helyszínen új információs táblát is elhelyeztek. Folytatódik a felmelegedés, délután is vételkörzetünk településein a maximum hőmérsékleti értékek 30-32 fok körül tetőznek a mai napon. Száraz időben akadálytalan a közlekedés, a meleg miatt könnyebben tompulhat a figyelem a forgalomban, ezért vezessenek óvatosan, az UV-sugárzás is erős lesz egészen délután 4 óráig.
2: Köszönjük szépen a híreket, jönnek az utak hírei. Történt egy baleset az M4-esen Török-Szent Miklós felé Monornál. A 34-es kilométernél csak a külső sávon lehet közlekedni, torlódásra számítsanak ezen az útszakaszon. A fővárosban pedig több rendezvényt is tartanak a hétvégén, amelyek miatt le kellett zárni például a Műegyetem rakpartot, vagy éppen az Andrássy utat. A Műegyetem rakpart a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig van jelenleg lezárva, de este 8-tól mindkét irányban lezárják majd, és a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között, az Andrássy utat pedig a Kodály körönd és az Izabella utca között nem tudjuk használni egészen vasárnap este 7-ig. Lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után, daruzás miatt Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt javítják a burkolatot, úgyhogy itt csak a félútpálya járható, és lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, ma estétől itt félpályás útlezárásra kell majd készülni, szóval csak óvatosan, jó utat.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 2 után 5 perccel is itt vagyunk önökkel, én Kiskata vagyok, és játszom a legnagyobb nyári slágereket. Például Camila Cabello-tól is Ed Sheerantől a Bam Bamot, no meg az idei nyár egyik meghatározó dalát, a futballvilágbajnokság egyik himnuszát Andrea Bocelliéktől.

Az idei nyár egyik meghatározó slágere lett a Maroon 5 újdonsága, ez volt a Heroin, itt a Sláger FM-en is. Képzeljék, megjelent egy hidroplán a Dunán. Éppen 100 évvel azután, hogy megszűnt itt a légiforgalmi hidroplán állomás. No, ez a bizonyos hidroplán nem túl nagy, és Kolodko Mihálynak köszönhető, aki idén nyáron valósággal elkényeztetett bennünket, rengeteg új szobrot jelentetett meg a város különböző pontjain. Ez a legújabb a Szabadsághíd Budai híd főjénél található, az egyik sziklán áll a miniszobor, pedig az utolsó járat nevet kapta. Nem véletlen sem a helyszín, sem a témaválasztás, hiszen 1923 és 26 között itt működött a légiforgalmi hidroplán állomás, a korabeli hidroplánok pedig innen indultak a Balatonra, valamint Bécs felé. Ennek a korszaknak állít emléket ez a vadonatúj kis szobor. Ha tehetik, akár már most hétvégén induljanak felfedező útra és keressék meg ezt az új szobrot is. Kolodko Mihálynak pedig ezúton is köszönet érte. Wolf Katinak pedig köszönet, amiért megtáncoltad bennünket így. A pénteki munkaidő vége felé haladva már is tőle érkezik az Erre táncolj, de előtte még a Talk Talktól szól az It's My Life.

Ez volt Kylie Minogue-dal az All the Lovers, itt a Sláger FM-en 4 perccel járunk 14:30 után, úgyhogy már is megnézzük, hogy most mi a helyzet az utakon. Hogyha tudnak, akkor segítsenek egy közlekedési infóval, 0630303095-8 a számunk. Utána pedig Sam Smith érkezik, mégpedig Diamonds című dalával. Az énekes, amikor megjelent ez a dal, azt mondta róla, hogy nagyon jó kedve volt, amikor felénekelte, úgyhogy nagyon bízik abban, hogy átjön a dalban ez a jó hangulat, és mindenki, aki hallgatja, mosolyogni fog tőle. Hát már is leteszteljük.

0: Tényleg nagyon jó a hangulat ennek a számnak, már is meghallgatjuk. Előtte azonban lássuk, jókedvűvé tesz-e bennünket az időjárás ezen a hétvégén. Hát igazából hozzáállás kérdése, mert hogy jön ugyan egy hideg front, ami a frontérzékenyeknek picit kellemetlenebbé teheti a szombatot, mert hogy fejfájás, vérnyomás ingadozás jelentkezhet miatta, viszont nyugodtan lehet strandprogramokat tervezni, hiszen a következő napokban még nem jön eső, és nagy lehűléstől sem kell tartanunk. Mára 32-33 fokot ígértek a meteorológusok, hát ebből a 32-t már sikerült elérni. Holnap 29-30 fok várható, vasárnap pedig 33-34 fokot mutatnak majd a hőmérőink, és ez lesz a helyzet hétfőn is, bár akkor már elszórtan záporok, zivatarok is érkezhetnek. Hétvégén nem jön eső. Lássuk a közlekedési infókat. Történt egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban a Kútvölgyi útnál. Itt mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, és baleset nehezíti a haladást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is a Csévéző utca közelében. Erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Tököli úton befelé a Baros tér előtt, illetve a Rákóczi úton is mindkét irányban, de számítsanak rá, hogy a Károly körúton is sokan hajtanak az Asztória felé. A második kerület a Török rész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál javítják a vízvezetéket, úgyhogy itt a két irány forgalma egy sávon váltakozva halad. A 10. kerületben a Gergely utcában a Szlávi utcánál félpályás az útzár, mert csatornát javítanak, a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert javítják az útburkolatot, és lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát és a Viktor Hugo utca és a Turzó utca közt, mert távhővezetéket javítanak. Hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy meglepő és kicsit váratlan duett Madonnától és Sabrina Carpentertől itt a Sláger FM-en. Ez volt a Bring Your Love. Madonna pedig éppen nemrég ünnepelte a születésnapját a gyönyörű Korfun, és hát áradozott arról, hogy milyen jól érezte magát, és hogy milyen fantasztikusak a görögök, milyen vendégszeretőek. A látogatása azonban komoly vitákat robbantott ki, mert hogy állítólag ott, ahol Madonna ünnepelt, megkérték a lakókat, hogy Madonna ott tartózkodása idejére lehetőleg zárják be az ablakaikat, minden bizonnyal azért, hogy ne lessék meg a popstárt, és hát ez érthetően sokaknak nem nagyon tetszett. Mások viszont azzal érveltek, hogy azért Madonna látogatása turisztikai oldalról nagyon is jövedelmező, úgyhogy ezért egy-két bezárt ablak azért nem olyan nagy ár. Madonna minden esetre nagyon jól érezte magát a 68. születésnapi bulián. Itt a Sláger FM-en pedig mi is azon vagyunk, hogy önök jól érezzék magukat a nap minden percében, úgyhogy már is érkezik Zola dala, a Sehova se passzolok, előtte viszont a Genesis-től szól az Invisible Touch, utána pedig jönnek a friss információk Zsupaságitól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
2: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
8: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
7: Aha.
8: És ilyenek.
7: Mert a cigaretta az a természetre káros?
8: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
7: Te hogy véded a természetet, Dorina?
9: Mi nem szemetelünk.
7: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
8: Mert ő is megóv téged.
10: Milyen bölcs.
5: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
11: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az új vagyonvédelmi hivatal miatt. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomoznak a Paks 2 egyik 80 milliárdos tőke emelése ügyében, és javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége a nyári főszezonban. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ákitól hallják. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt, közölte az ellenzéki párt azután, hogy az országgyűlés megválasztotta Unger Annát a szervezet elnökének. A Fidesz szerint a hivatal jogkörei sértik a jogállamiságot, a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogot, ezért a törvény megsemmisítését kérik. A párt Unger Anna szakmai alkalmasságát is bírálta. Az NVVH vezetőjének megbízatása szeptember 1-én kezdődik. Nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája a Paks 2 finanszírozásával összefüggő csaknem 80 milliárd forintos tőkeemelés ügyében, írja a 444 Tordai Bence közlése alapján. A gyanú különösen jelentős vagyoni

0: hátrányt okozó hűtlen kezelés. A magyar állam 2025. decemberében mintegy 79,6 milliárd forinttal emelte meg a Paks 2 atomerőmű ZRT tőkéjét. Az összeget pedig továbbították az orosz fővállalkozónak. Tordai korábbi feljelentését még elutasították, az NNI most azonban nyomozást indított az ügyben. 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján a nyári főszezonban, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A javulás nagyobb teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere átszervezésével, lassú jelek felszámolásával és egyes járatok menetrendjének egyszerűsítésével magyarázta. Az augusztus 31-én kezdődő utószezonban továbbra is közlekedik a Katica interrégió, megmaradnak a kék hullám gyorsított járatai, a Tapolcáról induló reggeli vonat pedig Levendula IC néven IC minőségű szerelvényekkel jár majd. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek vett részt a nyáron a Katolikus Karitász bentlakásos és napközis táboraiban, a Vár a Nyár program keretében. A szervezet 100 helyszínen szervezett táborokat, a balatonakkali üdülőben pedig csak nem 500 gyerek nyaralt. Emellett 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban egész nyáron tematikus élménynapokat tartottak. A programok lebonyolításában több mint 300 munkatárs és önkéntes vett részt. A cél az volt, hogy a pihenés mellett közösségi, kulturális, fejlesztő és lelki élményeket is kapjanak a gyerekek. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között Báb előadás, Solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitár koncertje után a zentai Jazz and Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható. Kifejezetten napos és meleg időjárásban indul a mai délutáni csúcsforgalom, a munkából hazaindulók akadálytalan, száraz útviszonyokra számíthatnak mindenfelé, az élénk délkeleti légmozgás az esti órákhoz közeledve fokozatosan veszít erejéből. A napi csúcshőmérséklet 30-32 fok körül tetőzik, utána a kellemes, derült este vár ránk, a levegő pedig éjszakára 19-20 fokig frissül majd fel, így nyugat éjszakánk lesz.
1: Ági, köszönjük szépen a híreket, jön a segítség az úton lévőknek. Történt korábban egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban a Kútvölgyi útnál, itt mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, városon kívül pedig az M4-esen volt egy baleset korábban Monornál, a Törökszent Miklós felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél itt továbbra is csak a külső sáv járható. A fővárosban az is nehezíti a lassan csúcsra érő délutáni csúcsot, hogy rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé, a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, és szintén rendezvény miatt zárták le az Andrássy utat is, a Kodály körönd és az Izabella utca között. Emellett figyeljünk arra is, hogy tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, megváltozott itt is a közlekedés rendje. A Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan kell sávlezárásra készülni, mert távhővezetéket építenek. A Hegedűs-Gyula utcát pedig a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között zárták le, mert távhővezetéket javítanak. De dolgoznak a Dankó utcában is, azt is lezárták, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 3 óra múlt 5 perccel, én Kiskata vagyok, és folytatódik a Sláger napközben. Hamarosan jön Olivia Dean és a Man I Need. Nagyon szeretem ezt a dalt, mint ahogy Olivia Dean összes dalát valahogy nagyon közel áll hozzám a stílusa. Előtte azonban Loyal rajtul az óránk. Sláger!

Rockstar Dallas volt, ez volt a Listen to Your Heart itt a Sláger FM-en, és most, hogy közeledik az iskola, hát lassan el kell kezdenünk erősíteni az immunrendszerünket, és hát ugye a gyerekek immunrendszerét is, mert ahogy a srácok bekerülnek a közösségbe, ott cserélnek egy-két bacillust, és hát ugye tudjuk a tapasztalatokból, hogy ilyenkor szeptember elején gyakrabban fordulnak elő kisebb-nagyobb megfázásos felső légúti betegségek, viszont hogyha megerősítjük az immunrendszerünket, védve leszünk mindenféle bacitól, és hát ugye tudjuk azt is, hogy fűben, fában orvosság van. Ezen a hétvégén pedig még arra is lehetőségünk nyílik, hogy közelebbről is megismerkedhessünk a természet gyógyszertárával. Az Ócsai Tájháznál ugyanis gyógynövényes túrát szerveznek majd vasárnap délelőtre. Kiderül majd, hogy mely növények ehetőek, melyekkel kell vigyázni, és melyek azok, amik gyógyítanak, hogy ezeket mire és hogyan tudjuk használni. A kirándulás után pedig lesz egy boszorkány konyhai foglalkozás, ahol gyógytermékeket készíthetünk, amit aztán magunkkal is vihetünk. Szóval mindez vasárnap az Ócsai Tájházban. Nagyon klassz lesz. És hát ugye a legnagyobb slágerek is gyógyerővel hatnak ránk, ápolják a lelkünket, úgyhogy már is megyünk tovább a TNT dalával. Jön az Ugye itt alszol, egy újdonság Dobrádi Ákoségtól, de előtte My Smith-től szól a Stargazing.

0: A Kecely vadonatúj dala forgott, ez volt az Animal itt a Sláger FM-en, amelynek videóklipjében még Demi Moore is feltűnik, hát miatta is érdemes végignézni, de egyébként Ed Sheeran írta a csajoknak ezt a számot, és hát a dala lányok új lemezének beharangozójaként jelent meg, amely augusztus 14-én debütált. Itt a Sláger FM-en pedig már is repülünk tovább, megnézzük, mi a helyzet az utakon, és mondom azt is, hogy hogy alakul a hétvége időjárása, utána pedig jön Freddie Mercury dala. No, de most nézzük, mi vár ránk, hogyha kimerészkedünk a szabad ég alá. Nem olyan vészes a helyzet, 32 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, az ország déli felén azonban több helyen is 35-36 fokot mérnek, arrafelé sokkal melegebb van. Itt ráadásul még egy kis szél is enyhíti a mai kánikulát. Holnap érkezik egy hidegfront, ami még tovább erősíti a légmozgást, valamivel több felhő érkezik majd fölénk, azonban esőt nem ígérnek a meteorológusok, vasárnap pedig ismét rekkenő lesz a hőség, hiszen aznap itt is 33-34 fok lehet. Lehet, vigyázzanak a bőrükre, mert erős az UV-sugárzás. Egyre élénkebb a forgalom a fővárosban, de városon kívül is. Budapesten a Margit körúton, a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a Déli pályaudvarnál és a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve tapasztalható most torlódás, de sokan hajtanak a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Károly körúton pedig az Asztória felé. Városon kívül pedig az M0-ás déli szektorában tapasztalható most nagyobb torlódás, Sziget-Szent Miklósnál kimondottan nehézkes a közlekedés, ráadásul itt történt egy koccanás is, az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt szintén tapasztalható lassulás. A fővárosban ne feledjük, hogy erre a hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, este 8-tól pedig mindkét irányban lezárásra kell majd készülni. Az Andrássy utat is lezárták a Kodály körönd és az Izabella utca között, ugyancsak rendezvény miatt. A Bajcsy-Zsilinszky úton pedig javítják az útburkolatot, úgyhogy kifelé az Andrássy út előtt továbbra is le van zárva a középső sáv, vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a halott pénzdala, ha szívedből minden kell, és ezzel a dallal én lassan el is búcsúzom önöktől, hiszen mindjárt 4 óra lesz. Még egy közlekedési infóval visszatérek majd a hírek után, de aztán érkezik Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, aki immár 4 gyermekes apuka. Ezúttal is gratulálunk Áronnak, és indul a slágerlista velem legközelebb, hétfőn délután találkozhatnak. Kiskata voltam, és maradok továbbra is, tisztelettel, élvezzék ki a nyár utolsó hétvégéjét. Viszont hallásra!
1: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
2: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
9: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
9: Velem, Mautner Zsófival.
10: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
10: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Magyar Péter cáfolta, hogy megállapodás született volna az NBVH elnökének személyéről. Szigorítaná a kormány a büntető eljárási szabályokat, és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak a volántartozások elengedése ügyében. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Áki vagyok. Magyar Péter miniszterelnök visszautasította azt az állítást, hogy a Tisza és a Fidesz között megállapodás született volna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének kiválasztásáról. Azt mondta, az országgyűlés ma csak Unger Anna jelöléséről szavazhatott. Közben Hatházi Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be a pályázati értékelés pontrendszerének megismerésére. A korábbi képviselő szerint tisztázni kell, milyen szempontok alapján választották ki a 94 jelentkező közül a nyilvánosságra hozott jelölteket. Hatházi jelezte, hogy az adatok kiadásának megtagadása esetén bírósághoz fordul. Szigorítja a büntető eljárási jogszabályokat, rövidíti az eljárási határidőket, és megerősíti a bíróságokat, valamint a nyomozó szerveket a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntetőügyek lezárása 5-10 évig is eltart. A tervezett változtatások célja ezért az eljárások felgyorsítása és a büntetőügyek gyorsabb lezárása. A miniszterelnök egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan mely jogszabályokat módosítják és milyen határidőket rövidítenek. Nyomozást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája a több milliárd forintos önkormányzati volántartozások elengedése miatt, írta a HVG. Az eljárás állampolgári feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen indult, hűtlen kezelés gyanújával. A lap szerint a nyomozás

0: Azok már iratokat is bekértek a MÁV személyi szállítási ZRT-től. Korábban több mint 4 milliárd forintnyi tartozást engedtek el több önkormányzatnak, a legnagyobb 2 milliárd forintos kedvezményt Kecskemét kapta. A döntések Lázár János minisztersége idején születtek. Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni szombaton és vasárnap Budapest 1., 2., 5. és 11. kerületében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A Műegyetem rakpartot szombat reggel 6 órától vasárnap hajnal 5 óráig lezárják, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A rendezvény idején emellett több helyen szakaszos és időszakos lezárások is lesznek, ezért az autósoknak érdemes hosszabb menetidővel és terelésekre számítaniuk. 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a budapesti Zsidó Híd község elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs Gyula utcai és a Frankelleu úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
0: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetőek el.
2: Köszönjük szépen a híreket. Jönnek a közlekedési infók. Egyre élénkebb a forgalom a fővárosban, úgyhogy óvatosan, türelmesen vezessenek, hogyha pedig vonattal indulnának, akkor most figyeljenek. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Pejper Károly. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak. A Sláger FM vétel körzetében lévő vonalakon nyugodt a délutáni vasúti közlekedés, nincsenek nagyobb fennakadások. Kőbánya Kispest és Pesszentlőrinc közötti karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. Pontos, hogy vasárnaptól november elejéig újabb ütemmel folytatódik a pályakarbantartás a szeglédi vonalon, ezért érdemes előre tájékozódni a menetrendről. Vác és Ferőce között karbantartás miatt ugyancsak módosított menetrend érvényes a Szobi és a Veresegyházi vonalakon is. Vasárnapig pedig pótlóbusz jár a H5-ös hévvonalán Békásmegyer, Pomáz, illetve Szentendre között, ezen kívül pótlóbuszok közlekednek hétfőig Gyöngyös és Vámosgyörg között is. Viszont hallásra!
2: A MÁV Inform ügyeletesének, Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót, jó utat!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
5: Na hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján a 2026-os év 35. adása. Hú, gyerekek, annyi minden történt velem a héten, hogy...
6: Meséld el, halljuk.
5: A gyerekszületéstől a nem tudom meddig, de szerencsére nem rólam szól ez az adás, mert ki tudnám tölteni a következő 4 órát, de itt van nekünk a slágerlista, úgyhogy pörgök, mint a búgócsiga, de közben nem mesélhetek róla igazából. Mert nem rólam szól. Na, itt van Orsi a múltból dalokat hoz, a hét sztárja pedig a napokban ünnepel Né a 68. születésnapját, de hát nincs köztünk 17 éve. Pályafutása során Paul McCartney-vel, a Guns N' Roses-szal, mármint úgy értem, hogy a legendás gitárossával, Slash-sel is dolgozott együtt, Whitney Houston-val viszont nem. Róla nemrég meséltem, úgyhogy aki hallgatta azt az adást, az tudja, hogy ennek a hétnek ki a sztárja. Aki nem dolgozott Whitney Houston-val, pedig nem ártott volna. Tame Impala és a Dracula szívja a vérünket a 40-en. Indul az Opel Wallis Lager is.

0: Expenses és a The Feeling visszatért a 38-ra, a Lady Gaga és Bruno Mars Die With A Smile-ja pedig visszatért, hála Istennek, na Istenem, jó, hogy indult, milyen jó dalokkal indult ez a lista, látjátok, 39-dik volt, na és tudjuk folytatni, mert itt jön Orsi, vizuális orgiaként megjelent a stúdióban, igen, rólad beszélek.
1: Folytasd.
0: Nem rólad, nem.
2: Kár, igen, nagy.
0: Hozott valamit a múltból.
3: Visszapillantó.
4: 8 évvel ezelőtt Ariana Grande vezette a brit albumlistát a Sweetener című lemezével. Az albumon Pharrell Williams, Nicki Minaj és Missy Elliott is közreműködött, és Amerikában is az első helyig jutott. A Sweetener hozta meg Ariana első Grammy díját is, 2019-ben a legjobb pop album kategóriában nyert vele. Most erről a lemezről jön az egyik legnagyobb sláger, a No Tears Left to Cry.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Kisírtuk a szemünket, köszönjük Orsinak. Némi info a hét, új de pörgök, le kell jönnöm, gyerekek. A boldogságtól tényleg ordítani van ez a film. Hát úgy érzem magam. Na, Némi info a hét sztárjáról. 13-szoros Grammy díjas, zeneszerző, táncos, hangja és stílusa különféle műfajok művészeit befolyásolta, és a pop királya. És ezt nem ő aggatta magára, vagy lehet, hogy igen, de akkor joggal.
1: Aha.
0: Ő, azaz Isten áldotta, egy születik egy évezredben című.
1: Igen.
0: Dolgozott Paul McCartney-val, Slash-sel, Britney Spears-szel is lépett már színpadra. 17 éve hunyt el, 51 éves volt, úgyhogy jóval túléltem. Ahhoz képest, amit az asztalra leraktunk, ott látok némi különbséget.
2: Ugyan.
0: Pánik van a diszkóban közben, szóval hamarosan lelárulom, hogy a Michael Jacksonról beszélgettünk, de minden esetre a High Hopes a 37.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodon River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
7: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
8: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
9: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorinak kitalálom. A macska.
12: Nem.
11: Nem? Hanem?
12: Nyuszi.
11: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
12: Nem.
11: Nem szeretnél? De jó! Neked a kedvenc állatod a szarvas?
12: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
13: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
12: Mert fehér, mert láttam a vásárba, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
13: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
11: Jó.
13: Nem, nem, nem, csak azért, mert cuki a nyuszi.
12: Nagyon cuki.
13: Az
12: nagyon,
13: igaz, ez
11: nagyon
13: igaz.
11: Cuki nyuszi.
9: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista. A legnagyobb sláger.

0: Boys David Puentes és a Golden Summer visszatért a 35-re. Riton, Oliver Hendez meg Vula, Turn Me anyja pedig újra a listán. Vulát már mióta vártam, de tényleg.
1: Tényleg?
0: Vigidál Vula. A 36-dik. Na, jöjjön Orsi! Hozzon valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 11 évet ugrunk vissza az időben. 2015-ben ezen a héten a slágerlista 16. helyén egy magyar DJ New X szerepelt. A My Love az egyik legismertebb dala lett, és azóta is rendszeresen előkerül a rádiókban. Egy kis hazai elektronikus nosztalgia következik. New X és a My Love.

0: a Nyuvik Kuvik meg a My Love. Köszönjük Korsinak, és akkor folytassuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján. Különös tekintettel azért a Sláger FM-re, mert picit haza is beszélünk nyilván, de a ti ízléseteket tükrözi ez a kis lista 40-től egészen az első helyezetig. Elárulom, hogy ki a hét sztárja, Michael Jackson. Életrajzát el lehet olvasni, gondolom ismeritek néhány érdekesség róla. Persze mindenkinek ugyanaz a kérdés van a fejében, hogy figyelj, tényleg, most akkor ez igaz, vagy nem igaz? Most a pletykák azok megalapozottak, hogy tudjátok, hogy ő annak idején, hogy tényleg néger volt.
1: Tiltakozom!
0: Jó, hát mást is kérdeztettem volna, de ez jutott eszembe. Hát nálam már ezt se lehet tudni, hogy a férfiről ne is beszéljek. A többi pletykát meg halljuk, hát a kitérek rá, de hát ha nem.
2: Mi?
0: Na, majdnem ő lett a pókember.
2: Mi van?
0: Ezt gondoltátok volna? Tobey Maguire helyett a 90-es években a Marvel a csőd szélére került, és felajánlotta Michael, hogy megvásárolja a céget.
2: Ha, igen.
0: Ha? És itt ez egy nagyon fontos ha, eljátszhatja pókembert, a vásztón, a dolgok nem a tervei szerint alakultak, valamiért Jacko, mint pókember.
2: Ó, nagyon vicces.
0: Én nem tudom. Ha mondjuk gyorsan megölik, akkor szerintem biztos nem vicces. Hi-hi, I'm innocent. És elüti egy betonkeverő, vagy valami. Na mindegy, nem adta fel, az X-Men filmek esetében X-professzor szeretett volna lenni, aztán ő végül Patrick Stewart lett, valamiért nem akarták, hogy ő bekerüljen ezekbe a filmekbe, bár a Men in Blackben volt egy óriási poén beugrása, egy földön kívülit alakít, aki beépült közénk, és hát ő volt a Jacko. Egyesek szerint ez dokumentalista igénnyel készült a Men in Blackben, de ezt nem tudjuk megerősíteni. Olyas sem, hogy tudjátok, hogy annak idején, hogy ő tényleg fekete.
2: Befejezte?
0: Na mindegy. Iman Beck és Bayer Belly Dancerje a 34.
3: Hey,

0: Things
1: Benson Boone és a Beautiful Things még mindig nagyon jó dal, a 32-en, és a napbirodalma Walking on Dreamje pedig a 33-dik volt. Na, jöjjön akkor Orsi, és hozzon valami örök életűt az örök életűtől.
2: Visszapillantó.
3: Elton John életében 1990 nyara hatalmas fordulópontot jelentett. Augusztusban bevonult egy chicagói rehabilitációs intézetbe, ahol alkohol és drogfüggősége, valamint étkezési problémái miatt is kezelték. Azóta több mint 3,5 évtizede józan. A történet komoly, de a dal, amit választottam, annál energikusabb. Elton John és az I'm Still Standing következik. You

0: John és az I'm Still Standing. Köszönjük Orsinak egy kis bulvár.
1: Gyerünk.
0: Komoly perbe keveredett Selena Gomez. Perbe keveredett Selena. Ez eddig eszperentéül is jó hangzik. Édesanyja Mandy Tiffy és korábbi üzlettársuk Danielle Pearson a Wanamite nevű mentális egészséggel foglalkozó startupjuk miatt kerültek bajba. Eddig tudtatok követni, mert én a felénél már leestem.
1: Egyszerű, mint egy pofon.
0: A befektetők összesen 1,2 millió dollárt, vagyis több mint 370 millió forintot követelnek vissza. Matematikusön?
2: Mit tudja mi?
0: Mert szerintük félrevezették őket a cég valódi helyzetéről. A kereset szerint a vállalkozás többek között egy mobil alkalmazást is ígért, amely végül nem készült el. Hát ez Magyarországon ez nagyon gagyi hír, gyerekek. Naponta van három ilyen. Miközben azt állították, hogy megvannak a növekedéshez szükséges partnerségek, szerződések és erőforrások.
1: Elvarják gombot.
0: Nekünk 25 centis kilátóink vannak, kérem. Meg ilyenekkel foglalkoznak Selena Gomezék, na mindegy. Selena a neve és hatalmas közösségi médiás elérése fontos része is a projektnek. A befektetők szerint azonban nem teljesítette maradéktalanul a vállalt szerepét. Hát lehet, hogy visszaéltek Selena a nevével, vagy ő ült vissza a saját nevével, ezt nem tudjuk. Egy biztos, hogy egy jó kis per vár rájuk. De végre már nem a gyerekmegrontási perek vannak, nem?
1: Ez igaz.
0: Már ennek is kell örülni. Ez csak egy appal történő átba***s volt. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a a 31.

0: Különleges az év 35. hete,
1: mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
0: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
5: Aqua.
6: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
7: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
11: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
12: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
13: A reklám után.
14: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Hosszabb szünetet kapnak az országos mentőszolgálat irányító csoportjaiban dolgozók. Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége a nyáron. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektügyében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés döntött, Unger Anna Róza az ELTE politológusa lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Az új elnök a meghallgatásán hangsúlyozta, hogy a hivatal hozzáadott értékét a rendszer szintű korrupciós összefüggések feltárásában és az intézményi tudás megteremtésében látja. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az OMS a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már megszületett. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A 2654 választ hamarosan részletesen értékelik. A gyorsan megvalósítható változtatásokat rövid távon bevezetik, a hosszabb távú problémákat pedig a fejlesztésekbe építik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően 7%-kal javult a menetrendszerűség a Balaton északi partján, közölte Hegyi Zsolt vezérigazgató. A javulást a nagy teljesítményű mozdonyok beállítása, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálata, a lassú jelek felszámolása és a zavarérzékeny járatok menetrendjének egyszerűsítése hozta. A peronokon elhelyezett utasirányító jelzések gyorsították a fel- és leszállást. A modern klímás Katica interrégió továbbra is közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják gyorsított megállási rendjüket, az osztrák 10 IC kocsi forgalomban marad. A Tapolcáról reggel

0: induló járat Levendula IC néven Intercity minőségű szerelvénnyel közlekedik. Az őszi menetrendről a mavcsoport.hu oldalon tudnak tájékozódni. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás büntettének, továbbá a hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke tudatta, hogy nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Új halfaj jelenlétét sikerült első alkalommal bizonyítani Magyarországon. A szávai állaskűsz egy példánya június végén került elő a Dunából Paks közelében. A halkutatók már korábban számítottak arra, hogy a faj elérheti a magyarországi vizeket, most azonban először került elő olyan példány, amely alapján biztosan igazolható a jelenléte, adta hírül a Pénzcentrum a halászat folyóirat nyomán. Ez a dunai példány tudományos szempontból azért is fontos, mert nem pusztán egy érdekes hal került elő, hanem első alkalommal sikerült bizonyítani, hogy a szávai állaskűz a Duna-Magyarországi szakaszán is jelen van. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön rendeletet írt alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezéséről Amerika-tóra, közölte az amerikai kormány. A rendelet azonnali hatállyal lép életbe, és utasítja az Egyesült Államok hivatalos földrajzi adatbázisát is a név módosítására. A kormány hangsúlyozta, hogy a névváltoztatással azt kívánják jelezni, hogy ez egy amerikai tó. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton egy érkező hidegfront miatt időnként felhők zavarják a napsütést. Néhol futózápor vagy zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére már szinte mindenhol kiderül az ég. A szél több felé élénk vagy erős lehet, a csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb. Vasárnap nem érkezik lehűlés, ismét kánikula várható 29 és 34 fok közötti maximumokkal. Számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt erős a forgalom, torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban. Annak, aki személy autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M4-es autó Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt, a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható. Erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Szélkámán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Budaörsi úton befelé szintén a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez egy kicsit taj jellegűre szív, texasias volt. Hello, Los Angeles!
4: Most jó.
3: Hi-ho!
4: Jól érzi magát?
3: Amigos! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Orsi a múltból a sztalokat, a hétsztárja pedig
5: Michael Jackson,
3: aki 68 éves lenne. De hogy miért nem érte meg ezt az egyébként nem túl kiemelkedő kort, arról is beszélünk majd szerintem, vagy az életrajzában benne van. Folytatjuk az Opel Vallis slágerlistát Cameron-dal, ez az Ölelkezzél magaddal és a 30-dal.

0: Ed Sheeran kamerája forgott a 28-on, Blondish és Steve Appleton pedig nem egyedül sétáltak, hanem veletek a 29-en, Orsi pedig besétált ide hozzánk, hogy hozzon valami tartós békét.
1: Visszapillantó.
2: 45 éves lett Kardos Horvát Janó, a Kaukázus frontembere. A Kaukázus zenekar 2002-ben indította útjára, ugyan 2010 és 2013 között szünetelt a banda, de azóta ismét sikert sikerre halmoznak. 2021-ben például az Egyetlen szó című dallal megnyerték a dalt is. Én most jóval korábbra nyúlok vissza, 2008-ból jön a Kaukázus egyik nagy közönség kedvence, a tartós béke.

0: és a tartós béke. Köszönjük szépen Orsinak, ez itt még mindig az Opel Wallis legelista. Érkezik a hét sztárja!
1: Michael Jackson!
0: Vagy...
2: Michael Jackson!
0: 84-től parókát viselt a P betűs kóla, amely nem a Coca, hanem a Pepsi.
1: Értem.
0: Egyik reklámfilm forgatásán balul sült el egy robbanás, és Frankon kigyulladt a haja. Fönn van az interneten, meg lehet nézni. Egyébként azt hiszem YouTube-on is ott van. Az arcán és a fejbőrén másod-harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.
1: De jó ég.
0: Nagyon durva, egyébként a filmben is benne van, ez betették ezt a jelenetet a róla készült filmbe is, de azért az eredeti az elég keményen néz ki, hogy lángol a haja, ő meg táncol.
1: Ez baromi jó, he? Bocsi.
0: Mint ha mi se történt volna. Ez egy átlagos kett, hogy valaki égő hajjal táncol. Állítólag ez is magyar találmány. Úgy járja, legalábbis az irodalmi pletykák szerint, hogy József Attila így udvarolt a szerelmének, aki a vonatsínek mellett lakott, hogy tudta, mikor van kint a kertben, és egyszer csak így elment mellette vonattal, József Attila kiállt a vonatnak a lépcsőjére, és begyújtotta a haját.
1: Ez most komoly?
0: És így a csaj az azt nézte, ahogy József Attila így elvonatozik így előtte, és egy ilyen égő fákjaként így ég a haja.
1: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Egyébként nem rossz kép, ha engem kérdeztek, de nem ajánlanám senkinek.
1: Igaz.
0: Hogy igaz, azt nem tudjuk, vagy csak egy irodalmi pletyka, minden esetre Jackson le van videózva. Öt élek kigyulladt. A Smooth Criminal klipjének nézése vagy élő előadása közben sokan vakarták a fejüket, hogy hogyan hazudolják meg a gravitációt a táncosai, hogy úgy dőlnek előre, hogy már rég pofára kellett volna esnie mindenkinek, de mégsem. A trükköt nem Michael Jackson találta fel véletlenül, de rajta keresztül ismerte meg az egész világ. Kell hozzá egy spéci cipő, egy kicsit preparált színpad, röviden, meg persze izomzat. Arról van szó, hogy beversz egy szöget, odaállsz, és a cipődben meg van valami, ami beakad a szögbe, és akkor az megtart téged. Házi eszközökkel ne próbáljátok meg, mert tényleg nagyot lehet vele perecelni. Egyébként szabadalmaztatta a dizájnt is, mert hogy spéci cipő van, meg ilyenek, hogy nehogy lemásolhassák a trükkös mozdulatot.
1: Ügyes!
0: Trükkös mozdulat után jöjjön egy dal Ray Daltontól a trükkös 27-es helyről. Do it again!

0: David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait a 25. és a csontokat elszopogatta az Imagine Dragons a 26. Erre ki jön be? Hát ki jön be? Nyilván az Orsi. És hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 61. születésnapját ünnepli Shania Twain, a többszörös Grammy-díjas kanadai énekesnő és dalszerző. Fiatalon óriási tragédia érte. 1987-ben édesanyja és nevelőapja autóbalesetben meghalt. Shania pedig három fiatalabb testvéréről is gondoskodott. Első albuma 1993-ban jelent meg, az igazi áttörést azonban a 2 évvel később The Woman in Me hozta meg számára. Most a 2002-es Up albumról jön egy nagy sláger, I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Sunája Twain is az I'm Gonna Get You Good. Na, jól elkaptak minket, érkezzen akkor a hét sztárja, Michael Jackson. Imádta az állatokat, leghíresebb házi kedvence Bubbles volt a csimpánz. Egyébként ez is benne volt a hülye filmjében, én nekem nem tetszett a filmben valami őszintén. Borzalmasan felszínes volt, és semmi érdekesről nem szólt, de mindegy. Tehát ezen is, szóval azért gondoljatok meg bele, hogy ott él egy gyerek, nem tudom, hanyadik testvére a családban, hatodik, heten vannak testvérek, nem tudom, és akkor hazájött egy csimpánzzal. Értem, hogy gazdag, értem, hogy ő volt egy, de ez akkor is, és ezt mindenki úgy veszi tudomásul a filmben, mintha ez egy átlagos csütörtök lett volna, amikor te hazamész egy csimpánzzal. És semmi nem volt erről, hogy neki ez miért volt fontos, vagy legalábbis nem tudom. Valahogy minden hülyesége úgy volt kezelve, hogy nulla konfliktus volt belőle. Azért megnézném anyámat, mikor hazajövök a csimpánzzal.
1: Ez nem illegális.
2: Ne?
0: Hát mondjuk legénykoromban vittem haza olyat, aki...
3: Tiltakozom!
0: Én nem tiltakoztam sajnos. A lényeg az, hogy ezt egy texasi kutatóintézetből mentette meg, mármint a csimpánzt, és hát el kellett ajándékozni, mert egyre agresszívebbé vált. Nyilván a csimpánzok ivarérett korukban nagyon durvák lesznek. Otthoni állatkertjének volt egy másik csimpánz, a Max. Aztán volt két lámája, Louise és Lola, illetve egy jó Mr. Tips is.
1: Nocsa.
0: Michael imádta a mexikói kaját, és ezek szerint az állatkert spéci szagát. Nem tudom, hogy voltatok-e már juhok közelében, hát ez
1: igen.
0: Sajátos. Szigala Giacomo, Neil Young, Kidon, Riptide, a közben sajátos módon 5 helyet javított, így a 24.

0: Blondish és Curtis Wells Lovers on the Dance Floor újra itt a listán. Nagyon örülünk neki, srácok, ti is feldobottatok ettől, hogy
1: hát nyilván
0: újra lehet táncolni. Nagyon örülök. Jó, 22. volt Lady Gaga és a Dead Dance, meg a 23. úgy látszik itt ez a táncos 10 perc volt.
2: Aha.
0: Táncolni szerettek?
2: Igen.
0: Legyen?
1: Legyen tánc.
0: Orsi, hoztál valamit? Mert hogy úgy látszólag igen.
3: Visszapillantó.
4: A héten lett 29 éves Alan Walker, norvég DJ és zenei producer. 2015-ben a Faded című dallal robbant be igazán a köztudatba. Két évvel később pedig már a 17. helyen szerepelt a világ legjobb lemezlovasait a rangsoroló top 100-as listán. 2019 végén Eva Max-el készített közös dalt. Ők jönnek most, Alan Walker és Eva Max, Lone Part 2.

0: akkor is Ava Max. Alone PT 2.
1: Mi a neve?
0: Ez a címe. Alone PT 2.
2: Hiszek neked.
0: Két pitiáner egyedül maradt.
2: Na így.
0: Folytatjuk az Obával is slágerlistát Patrick Swayze-vel, aki a napokban ünnepelte volna a 74. születésnapját. Nagyon tehetséges csávó volt, ahogy táncolt, ahogy mozgott, ahogy színész volt, ahogy énekelt, ahogy dalt szerzett. She's Like a Wind. Nagyon nagy dal. Ő írta. Ő is énekli.
2: Valóban?
0: Bizonyám, drága barátaim. Táncosként indult, balettet tanult, és még jégtáncban is ért el sikereket. Mielőtt színész lett volna, aztán nyilván a Dirty Dancing 87-es Dirty Dancing meghozta számára a világhírt, és igen, a She's Like a Wind-t ő írta. És ő is énekelte, és egyébként a legjobb dal szerintem az egészben. Később a Ghost, az országúti diszkó holdpont is nagy siker volt. Swayze 20 hónapon át küzdött hasnyálmirigy rákkal, 2009-ben pedig elhunyt felesége Liza Naomi karjaiban, aki végig mellett állt a betegségében.
2: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Azért ilyenkor elég ideges szoktam lenni, amikor egy ennyire tehetséges ember is látható, nem volt balhés csávóért, tehát nem szóltak róla drogos pletykák meg. Szóval nem az a srác volt, aki ne érdemelte volna meg, hogy ne ennyire fiatalon haljon meg. Most ünnepelte volna 74-et. Na mindegy, most már rá örökké fiatalon emlékszünk, ez is valami. Teddy Sims is a Door ránk csapódott, úgyhogy mindjárt elérjük a félpályát, mert hogy ez a 21.

0: Teddy Swims és a The Door a 21. helyen, köszönjük szépen, fél pálya. Már csak 2 órát kell velem kibírnotok, ami jelenleg állapotomban azért nem kis kihívás.
1: Ez igaz.
0: Bizony. Olyan vagyok, mint aki Duracell nyúlpörköltöt evett. És így is érzem magam. Folytatjuk az Opel-val is legelistát hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
3: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
2: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
3: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
2: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
5: Igen, mert megeszik a

0: támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
4: Aqua.
5: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. Margitszigetiszínház.hu.
10: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
11: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szerdán Budapestre látogat az európai tanácselnöke. Mintegy 30 programmal készülnek a 28. zsidókulturális fesztivál szervezői. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Képzésekkel segíti az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Magyarországon közel 25 000 gyerek él anafilaxiás allergiával, ezért a tárca ingyenes képzési és információs lehetőségeket kínál az intézményeknek. Három eszköz áll rendelkezésre. Online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesülettől, gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián és egy részletes segédlet több szakmai szervezet együttműködésével. És azt kérik, hogy az intézményekben dolgozók legalább 80%-a végezzel valamelyik képzést. Szerdán Budapestre érkezik az európai tanácselnöke. António Costa Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az európai tanácselnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Letartóztatta a Monolit tömegverekedés két gyanúsítottját a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója, írja a HVG. A két férfi hétfőn több társával egy haragos család Monoli házához ment, ahol fenyegetőzés után vascsövekkel és más eszközökkel bementek az udvarra, majd verekedés tört ki. Két férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy ismét bűncselekményt követnének el. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezett. A végzés nem végleges, de végrehajtható. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidókulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hit közösség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
13: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. Az zene mellett az irodalom, a színház és

0: film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach Sebestyén utcai, Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
1: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. A legmagasabb szintű hatósági ellenőrzés lépett életbe az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében, egyelőre december 24-ig. A vörös zónának nevezett városrészhez tartozik a Fórum Románum régészeti parkja és a Kapitólium dombja is. Róma ezen részén megemelik az utcákon szolgáló hatóságiak létszámát, akik eltávolíthatják a veszélyesnek ítélt személyeket. A közbiztonsági intézkedés csomag a június közepén történteket követi, amikor a Kolosseum szomszédságában generációs bevándorlók csoportja összecsapott a rendőrökkel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton átmenetileg több felhő érkezik fölénk, de így is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat, a szél pedig egyre több helyen megélénkül. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten még 35 fok körül lehet a csúcs. Vasárnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a szél mérsékelt marad, hajnalban 13 és 21, délután 29-34 fok között alakul majd a hőmérséklet. Erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, a fővárostól Martonvásárig telítettek a sávok. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt is erős a forgalom, több kilométeren keresztül torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban. A 12-es főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron gázvezeték szakadás történt, a 14-es kilométernél a fél útpályán már elindulhatott a forgalom. Telítettek a sávok a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Szintén erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, a félpályához, Orsi a múltbólhoz, dalokat, a hét sztárja pedig Michael Jackson, aki ma lenne 68. Nem kiló, bár az sem lehetetlen, hanem éves. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Kató bácsival, Janó nénivel, ez a Turn the Lights Off és a 20.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight-ja a 18. egy helyet rontott, szinte tök mindegy. Aha. És azt hiszem, Ed Sheeran a 19. az azt hiszemmel. Így van, Orsi pedig jön, és hozza, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 44. születésnapját ünnepli Leanne Rimes, amerikai énekesnő és színésznő. Már tínédzserként befutott country énekesként, 1999-ben pedig Elton Johnnal is készített duettet. Az igazi nemzetközi áttörést aztán 2000-ben a Sakát anya hozta meg neki. A film legismertebb betétdala 10 országban vezette a slágerlistát. Következzen is Can't Fight the Moonlight.

0: Sokkált anya, Leon Rimes, köszönjük szépen. Érkezzen a hét sztárja. Szerintem őt így mutatnák be a Mortal Kombatban. Na mindegy, egyszer elterjedt a hír, miszerint egy oxigén kamrában él, hogy ne öregedjen, hogy ott lakik, ahol van oxigén, de mind ott lakunk.
1: Micsoda?
0: Mint kiderült, ezt az álhírt ő találta ki, és ő szivárogtatta ki a sajtónak. Szerintem annyi hülyeséget írtak róla, hogy a végén azt találtak ki, hogy mi lenne, ha ezt ő irányítaná. És akkor kitalált ilyen baromságokat, a sajtó meg ráugrott. Mit röghetett ott?
2: Szép munka.
0: Olvasta magáról azt, amit ő talált ki. Kedvenc animált karaktere a Pinocchio volt. Csak
3: mi van?
0: Nem teljesen értem. Vagy lehet, hogy azért tetszett neki, mert hogy Pinocchionak kinőtt az orra, ha hazudott.
2: Igen.
0: Lehet, hogy Jacko is eltolt egy-két hazugságot, de az ő orra az egyre kisebb lett. Tehát egy ilyen fordított Pinocchio szerepben volt szegény.
4: Bunkó vagy, Bugs.
0: Tudom, nem illik az orrával csesztetni, minden Jacko rajongó kikéri magának, bár a Jacko rajongók azt is kikérik maguknak, hogy Jackónak hívod Michael Jackson. Nem az a neve, hogy Jacko, oké? Okay?
2: Csak nem.
0: Így szoktak rá reagálni. Én meg úgy, hogy Jacko.
3: Befejezted?
0: Jó, hát én szemét vagyok. Na, Accent és Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie a 17. Jó?
3: Jó.
0: Ez egy nagyon jó dal, pedig nem is Jacko.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton egy érkező hidegfront miatt időnként felhők zavarják a napsütést. Néhol futózápor vagy zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére már szinte mindenhol kiderül az ég. A szél több felé élénk vagy erős lehet, a csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb. Vasárnap nem érkezik lehűlés, ismét kánikula várható 29 és 34 fok közötti maximumokkal. Számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot. A Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásokra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró, Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Egyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton, várhatóan reggel 6 és 18 óra között darúzás miatt, sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet majd haladni. Lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát a Krúdi Gyula utca után szombat estig darúzás miatt. Csak a félútpálya járható Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt szombaton 16 óráig, mert útburkolatot javítanak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Taylor Swift és az Oplight a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Orsi pedig érkezik egy magyar hőse. Ákos és az Ikon, ami visszafelé Noki. Véletlen lenne? Alig ha.
1: Visszapillantó.
2: 28 évet megyünk vissza az időben, irány 1998. A korabeli magyar slágerlistán az előkelő második helyen Ákos szerepelt az Ikon című dallal. Ugyanebben az évben jelent meg az Azonos című albuma is. Jöjjön egy kis 98-as magyar nosztalgia, Ákos és az Ikon.

0: Aki? Ákos.
1: Jó, ezt én is hallottam.
0: Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján érkezik a hét sztárja, Michael Jackson. Két csillaga is van Hollywoodban, egy a saját nevével, egy pedig a Jackson 5 tagjaként. Szóval Michael Jackson egy Google értékelésen két csillagos. Nem több.
2: Parancsol.
0: A Beat It albumban Van Halen játszott az emlékezetes gitárszólót, fönn van 1000 tutoriál videó, ha meg akarjátok tanulni sok sikert. Én most elkezdtem, de lehet, hogy hagyom a francba. Állítólag sok rádióállomás csak ezért játszotta, bárhogy Van Halen miatt, mert hogy az afroamerikai előadók tiltólistán voltak. Még Jacko idejében is, mert ő volt az első afroamerikai zenész. Ó, Jézus, ha itt a bizonyíték, hogy afroamerikai volt, pedig voltak kétségeim. Felmerült a pletyka, hogy néger. És igaz.
3: Pontosan.
0: Szóval a lényeg az, hogy ő volt az első, akinek a klipjét leadta az MTV, a Billie Jean-t. Addig ti afroamerikai, magyarul néger előadókat nem láthattatok. A Bad klipjét Martin Scorsese rendezte, ez pedig, na, az olasz meg a nem olasz találkozása a klipiparban.
4: Szavaid elbűvöltek.
0: Na, The Fate of Ophelia két helyet rontott, 14. Taylor Swift.

0: Martin Garrix és Mathis Butterflies a 6. helyről lecsúszott a 12. Lady Gaga Abrakadabrája pedig a 13. Ő viszont a 19. érkezett, tehát ő köszöni szépen, örül ennek a változásnak. Nagyon Orsi, és hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Augusztus 29-én ünnepelné 33. születésnapját Liam Payne, a One Direction egykori tagja. A 2010-ben alakult fiú csapata néhány év alatt világsztár lett. A One Direction feloszlása után szóló karrierbe kezdett, első önálló slágere a Strip That Down is hatalmas siker lett. Liam Payne 2024. október 16-án mindössze 31 évesen hunyt el. Most 2011-ből idézzük fel a One Direction, jön a One Thing.

0: Direction is a one thing. Köszönjük szépen, one thing. Ezt volt a dal. Most pedig Whitney Houstonnal folytatjuk.
1: Okay.
0: Akinek egyik, figyeljetek, nem tudom, lehet, hogy sok volt a kávé.
1: Előfordul.
0: Egyik régi álma vált valóra 14 évvel a halála után, ugyanis a Mattel különleges Barbie babával tiszteleg előtte. Annak apropóján jelent meg a figura, hogy Whitney augusztusban lett volna idén 63 éves. Ez mondjuk nem tudom mitől, ez a 63, ez nem annyira kerek, de mindegy. A baba a 87-es I Wanna Dance With Somebody, hallgassátok csak! Ugye milyen jó volt? Klipjének a világát idézi, lila ruhát, hatalmas fülbevalót, élénk sminket kapott. A Mattel a megjelenés előtt Whitney sógornőjével, Pat Houstonnal is folyamatosan egyeztetett, hogy minél hitelesebb legyen a végeredmény. Ja Istenem, ezt a rossz dumát, de komolyan, mitől lenne hiteles? Nincsenek képeitek Whitney Houston?
1: Mit mondod?
0: Whitney Houstonról?
2: De igen.
0: Kellett hozzá a sógornő? Tehát nem csak a jogdíjak miatt beszélgettetek, hát na. Hú, hogy nézett ki a Whitney? Mondj már meg nekünk, Pat Houston.
1: Nem mondhatom meg.
0: Édes Istenem, kit néznek hülyének?
2: Engem?
0: Na mindegy. Az Egyesült Államokban egy gyűjtői darabára 60 dollár, vagyis nagyjából 19 ezer forint. Szóval szeretne valaki Whitney babát otthonra, az egy 20-asból megvan.
3: A pénz nem probléma.
0: A sógornő ajánlásával. Hát azért Whitney élőben jobb lett volna.
2: Úgy van.
4: Gyuri!
0: Mindenesetre a Heart Like Mine maraton volt, Sam Feltennek nagyon örül, és a 11.

0: 14. Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine. Itt még nincs vége, csak az órának. Még van hátra a legjava, mert hogy a legjobb 10-zel folytatjuk majd a pici időjárás hírek és közlekedés után. Folytatjuk az Opelval is legellistát legott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megszavazta az országgyűlés a tűzifa elfájának csökkentését. Vasárnaptól újra járható a Flórián téri felüljáró. Újra színpadra lép Hegedűsdék Géza. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa általános forgalmi adója az országgyűlés döntése értelmében, ami jelentős könnyítést jelent a rászoruló háztartásoknak a téli felkészülésben, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az adómérséklés a hagyományos tűzifa minden típusára vonatkozik, így olcsóbb lesz a röngfa, a hasított és a méteres fa, a tuskó, valamint a rőzse is. Emellett a kedvezmény kiterjed a különböző préselt és tömörített fa tüzelőanyagokra, köztük a fapelletre és a fabriketre is. A tervezetvezető szerint az intézkedés közvetlenül több százezer nehéz anyagi körülmények között élő magyar családnak nyújt segítséget a fűtési szezon előtt. Vasárnaptól visszaadják a forgalomnak a Flórián téri felüljárót, közölte Karácsony Gergely egy rádióinterjúban. A polgármester elmondta, hogy a felújítást határidőre és a költségvetési kereten belül, sőt a tervezett költségnél kisebb összegből fejezték be. Bár a csomópontban még zajlanak a munkálatok, a felüljáró teljes mértékben használható lesz az iskola kezdésre. A beruházás több mint 3 milliárd forintba került, ami a főváros pénzügyi helyzetében jelentős kiadásnak számít. Karácsony Gergely köszönetet mondott a budapestieknek a felújítás idején tanúsított türelmükért. Visszatér a színpadra Hegedűsdék Géza. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművész hosszabb kihagyás után a Víg Színházban és a Pesti Színházban lesz látható. Az elmúlt időszakban egészségügyi problémák miatt nem játszhatott, de most új szerepekben tér vissza, és az évad második felében rendezőként is aktív lesz. A Víg Színház közleménye szerint a művész október 10-én debütál új előadásában a Pesti Színházban. November 18-án és 19-én ismét megrendezik Budapesten a Sportforum Hungary 2026 konferenciát. A régió első számú sport szakmai és üzleti konferenciája idén 5. alkalommal lesz megrendezve, és látja vendégül Magyarország, a Visegrádi négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sportjövőjét formáló döntéshozókat, szövetségi vezetőket, befektetőket, innovátorokat és sportüzleti szakembereket a budapesti Grupa Arénában. Kibertámadás érte az Egyesült Királyság legnagyobb repülőtér üzemeltető csoportját, a Manchester Airports Groupot, amelynek következtében 8,7 millió utas személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe, írja a Financial Times. A múlt hétvégi támadás során a hackerek hozzáfértek a wifi regisztrációhoz és parkolófoglaláshoz megadott ügyféladatokhoz, köztük e-mail címekhez, telefonszámokhoz, rendszámokhoz és irányítószámokhoz, bankkártya adatok azonban nem kerültek ki. A csoport kedden szerzett tudomást a kibertámadásról, és azonnal elhárította a veszélyt, megszüntetve a jogosulatlan hozzáférést. Kisorsolták a labdarúgó Európa Liga főtábláját, amelyben a Ferencváros korábbi bajnokok ligája győztes csapatokat és régi ismerősöket is kapott. A Fradi ismét Budapestre hozza az olasz Juventust, amelyen legutóbb a 2020-as bajnokok ligája csoportkörben találkozott a Puskás Arénában, akkor az olaszok Cristiano Ronaldóval 4-1-re nyertek. Az FTC aztán utazik a Milán stadionjába is, és játszik a cseh Viktória Pilsennel, valamint egy második ligás együttessel. A pontos időpontokat

0: napokon belül teszi közzé az UEFA. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton átmenetileg több felhő érkezik fölénk, de így is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat, a szél pedig egyre több helyen megélénkül. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten még 35 fok körül lehet a csúcs. Vasárnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a szél mérsékelt marad, hajnalban 13 és 21, délután 29-34 fok között alakul majd a hőmérséklet. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében. Ma estétől félpályás lezárásra kell készülni. Szombat hajnalig az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban mától délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Sötétek lesznek a jelzőlámpák szombaton reggel 8 és 14 óra között a Hungária körút ajtós időre sor csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják majd. Lezárják a Margit szigeten a Sulek-Frigyes sétányt rendezvény miatt szombaton 23 órától vasárnap reggel 7 óráig. Szombaton éjféltől hétfőn hajnalig lezárják a 13. kerületben a Dagály utcát a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt ma 23 óráig, az áthaladást jelzőrök segítik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Los Angeles, ez a hivatalos magyar slágerlista kereskedelmi rádió összesítés alapján jön a top 10. Orsi a múltból dalokat hoz, hogy felvizezze a műsort, a hétsztárja pedig a Michael Jackson, akiről rengeteget pletykáltak, meg dokumentumfilmek is készültek róla, hogy vajon igaz az, amivel megvádolták, hogy ő afroamerikai, és állítólag igaz. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, Loy és a Get Lucky.

0: hipaton. Ez a hipaton, ez nem olyan, mint az, amikor így kihűlsz a tengerben, és így meghalsz.
1: Mi történt az elhunytal?
0: Hát hipatont kapott sajnos, a tengerbe esett.
2: De jó Isten.
0: Jó, tudom, az a hipotermia, de olyan, mint hogyha hipaton lenne itt az Alda Mayhead. Na mindegy, 8. volt, ezt kell róla tudni. Tóth Abigail és Sugar Daddy pedig a 9. helyen. Karistoltak, Orsi pedig jön. Ja Istenem, mit hoztál, Orsi? Ez hogy jutott eszedbe? De tényleg.
3: Visszapillantó.
4: Irány ismét 1998. A magyar slágerlistán akkoriban a Vétek is ott volt a legnépszerűbb előadók között, a Vétkezz velem pedig a 19. helyig jutott. Kefir és Szamóca a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó hazai pop formációja volt. Jöjjön egy újabb adag magyar retro, Vétek!

0: Vétek és a vétkez velem.
1: Már is.
0: Köszönjük szépen. A véteknek már a neve annyira trash, hogy na mindegy, ez itt az Opelval is legelista, ahol a hét sztárja
2: Michael Jackson.
0: Na egy-két adat még róla, mert nem sokat beszéltünk azért az életéről, most a végére tegyük ide valamit, jó?
3: Jó.
0: Minden idők legtöbb díjat nyert művésze. Ezt kell róla tudni, és holnap kikérdezem, tehát jegyezzétek meg. 23 Guinness világrekord. Oké? Okay? Írjátok. 23.
3: Jaj, uram, hagyjon engem!
0: 40 Billboard díj, 13 Grammy, és 26 American Music Awards-ot zsebelt be. Tessék, fiam, akkor mennyi Grammy-t nyert?
4: Mit tudom én?
0: Most mondtam el. És Istenem, halálának napján 2009. június 25-én három internetes szolgáltatás egyszer összeomlott. Ez nem egy szellem a gépben, hanem ennyien kattintottak a hírre, és kész, meghalt mindenki, mármint
5: mi
0: meghalt a rendszer. Nem csak Jacko halt meg, hanem a rendszer is. Azért ez egy emberi nagyságot feltételez, meg egy szrendszert. 3 óra 15 perckor történt mindez. Egyébként állítólag 1 millió dolláros könyvtári büntetés gyűjtött össze élete során. Ez vagy sok könyvet, vagy egy rohadt drága könyvet jelent. Minden esetre gondolom, hogy azóta csak visszakerült valahogy. Vagy Bubbles a csimpánz olvasgatja valahol.
5: Ez most komoly?
0: A dzsungel mélyén szomorúan. Na minden esetre elbúcsúztunk Michael Jacksontól, át óriási jelentőségű figurája volt a zene életnek. Táncosként, jelenségként, kreatív alkotóemberként, meg hát, hogy énekelt, az kegyetlen. Szóval, hogy bárki bármit mond róla, egyszerűen a legkevesebb, hogy utánozhatatlan, egyedülálló és szupersztár. Ezt a hármat tudtam kitalálni, beleköthetetlen.
6: Ez igaz.
0: Egyébként, ha nem derült volna ki a műsorból, nagyon kedvelem.
6: Uh-huh.

0: ötödik Switch Disco Rehab és Seinfeld Sleep Tonight-ja, Shakira pedig a Burna Boy-jal megcsinálta a Die Die-t, ami a hatodik helyre volt jó ezen a héten. Na Orsi jön, és végre hoz valamit az 50-esből. É, tudom a szólóját, csak mondom.
1: Visszapillantó.
2: 39 évvel ezelőtt, 1987 augusztusának végén a Los Lobos egészen az amerikai Billboard Hot 100 élére jutott a La Bamba-val. A dal a tragikusan fiatalon elhunyt Richie Valens életéről szóló Azonos című filmhez készült, és 3 héten keresztül vezette az amerikai slágerlistát. Ráadásul teljes egészében spanyol nyelven lett amerikai listavezető. Ennél jobb indok nem is kell egy kis tánchoz, jön a Los Lobos és a La Bamba itt a Sláger FM-en.

0: Los Lobos, La Bamba! De szerettem. Na jó, köszönjük Orsinak, ez még mindig az Opával is legelista, ahol még zsibbasztalak benneteket, nyomasztok egy-két Holly Berry rajongót a róla szóló hírekkel,
1: okay.
0: Ugyanis betöltötte a 60. életévét.
1: Ez komoly?
0: Holly Berry. 60 éves, az a csaj, aki a James Bondból jön ki a tengerből, és nem tud levenni a szemed a...
2: Nyugalom, fiúk, üljetek vissza!
0: Mellette állóról. Az évfordulóra egy ilyen trópusi vakációval hangolódott, ha már tenger, meg bikini. A Clevelandi születésű Holly Berry modellként és szépségversenyzőként kezdte a pályáját, majd a 90-es években futott be Hollywoodban. A 2001-es szörnyek keringője hozta meg számára a legnagyobb szakmai elismerést. Egy évvel később ő lett az első afroamerikai színésznő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Na, 2001, addig nem nyertek afroamerikai színésznők női főszerepér Oscart.
1: Valóban?
0: Nem volt olyan régen, barátaim. 2001-ben csak fehérek kapták. Miért? Belegondoltatok ebbe?
1: Nem.
0: Na, de mondjuk az is igaz, hogy magyar főszereplő még nem kapott Oscart, igaz? Vagy magyarok kaptak, biztos nem kaptak, jó? Úgyhogy minket lejjebb néznek, még az afroamerikai sztároknál is, mert mi még nem kaptunk. Persze aztán lehet, hogy kiderül, hogy George Cukor idejében kaptunk valamit, aztán ma jó utána nézek. Bár lehet, hogy a Lugosi Péci kapott a drakon. Meg is nézem. Pillanat. Na hát gyerekek, hát ChatGPT a barátom, már is mondom, Lukács Pál, Paul Lucas, Budapesten született. Magyar színészként kezdte a pályáját, majd Hollywoodba költözött és 46-ban elnyerte a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját, az Őrség Rajnán címmel. 43-ban.
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Ő az egyetlen Magyarországon született színész, aki Oscart nyert, de van Lukács Pali, gyerekek. Van ilyen. Aztán Adrian Brody, ugye ott az édesanyja Budapesten született, már kétszeres legjobb férfi Oscar. Paul Newman jelentős magyar felmenőkkel rendelkezett, és 87-ben ő is kapott Oscart a Pénz színe című filmért. De az igazi az a Lukács Pali. Szóval van magyar Hollywood gyerekek 43-ban. Csodálatos. Miket tudtok meg ebből a műsorból, mi?
1: Ó, igen.
0: Hát azért beszarok, hogy a végére mekkora informatív műsor kerekedett ebből. Na mindegy, térjünk vissza a Holly Berryre, mert vele kezdtem, szóval a lényeg az, hogy azóta X-Men filmekben, Bond filmekben, meg a John Wickben láttuk, de hát a Lukács Pali lenyomta 40, mindegy. Szóval rendezőként is bemutatkozott a Holly Berry. Magánéletében boldog időszakot él, februárban megerősítette, hogy 2020 óta tartó párkapcsolata új szintre lépett, One Hunt ugyanis eljegyezte.
1: Remek.
0: Ami mindannyian tudjuk, fiú, hogy semmit nem jelent az égvilágon. Na, légy az enyém, ennyibe kerül gyerekek, Be Mine, Cameron a negyedik.

0: Cameron negyedik gyerekek, jön Orsi és a visszapillantó a hét sztárjával kapcsolatban a mai műsor róla szól. Főhajtás Michael Jacksonnak. És jöjjön a dal, melyben Slash működik közre, mint gitáros.
1: Visszapillantó.
2: 1958. augusztus 29-én született, tehát 68. születésnapját ünnepelné Michael Jackson. A pop királya 2009. júniusában hunyt el, vagyis már 17 éve nincs közöttünk, de a dalai továbbra is megkerülhetetlenek. Most az 1991-es Dangerous albumról választottam egy számot, amelyben a Guns N' Roses legendás gitárosa Slash is közreműködik. Michael Jackson jön, és a Give It To Me.

Michael Jackson és a Give In To Me. Hey, köszönjük szépen. Már csak a top 3-mal hátra, de nézzük már meg, vagy így emlékezzünk, kik kerültek a legjobb 10-be. Loy és a Get Lucky a 10. A 9. helyen Tóth Abigail és Accent Sugar Teddy-e. Hipertónia a 8. az Out of My Head-del. Ray Dalton és a Blood Running a 7.

0: що бурра, бой, дай, дай. Свіжий скош, Rehab, Sleep Tonight, yo. Ось ето дико. Lei è di Kent Cameron, del nome di Call of Duty, Be My Note. Pedig Bibirik és a Faithless New Religion.
1: Mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszébe jut.
2: Parancsol.

0: Psy és Faithless New Religion-je a bronzérmes tehát a héten. Na, beszéljünk Tupac Shakurról, mert rapről még nem beszéltünk ma. 96. szeptemberében mindössze 25 évesen lőtték le. Még a 27-et se várták meg, hogy a 27-esek klubjába bekerülhessen, azért ez mocsok dolog volt, de mindegy. Las Vegasban lőtték le. Az ügy évtizedeken át megoldatlan maradt, most pedig a bíróság elé állt a 63 éves Juan KFD Davis, akit azzal vádolnak, hogy ő szervezte meg a támadást. Az ügyészség szerint Davis egy korábbi verekedés miatt akart bosszút állni, ő adta a fegyvert az unokaöcsének, Orlando Andersonnak, aki a vád szerint Tupac autójára lőtt. Különösen érdekes, hogy Davis korábban egy könyvében is nyilvánosan is beszélt saját szerepéről, a védelem azonban most azt állítja, hogy ezek a történetek kitaláció. Csak úgy eszébe jutott, nem, melyikünk nem szokott arról sztorizni, hogy megölte Tupac Shakurt. Most, na, tegyük a szívünkre, néha a közgázpince előtt én is annak idején 25 évesen ezzel menőztem, hogy én voltam.
1: Valóban?
0: Nincs valódi bizonyíték ellene. Davis tagadja a gyilkosság vágyát, a Las Vegas-i tárgyalás pedig most megpróbálhat pontot tenni a hip-hop történetének egyik leghíresebb bűnügyére.
1: Nocsak.
0: Amelynek egyébként bárki is tette, meg bármi is történik vele, a legnagyobb probléma az, hogy a Tupac Shakur már nem él. Tehát sajnos őt már nem tudjuk ezzel visszahozni. Szóljon az ezüstérmes Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 21-je.
2: Tegnap még egészen máshogy beszéltél.

0: Prince és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a második. Közben, miközben hallgattuk a Hertz-ot, amely kicsit fájdalmas volt, William Shatner a lehető leglátványosabban cáfolta az utóbbi hónapokban róla terjedő betegség híreket és halál híreket. A Star Trek legendás Kirk kapitánya William Shatner 95 évesen bejelentette, hogy saját heavy metal zenekart alapított. Yes! Hát, én így szeretnék élni, mint a William Shatner, aki 95 évesen metal zenekart alapít, és színpadra is áll vele. A The Fuckers nevű formációban több ismert rockzenész is játszik, köztük Ozzy Osbourne egykori basszusgitárosa, mondjuk az egykori Ozzy Osbourne nagyobb szó lenne, de hát ugye tudjuk, Phil Sushenról beszélek egyébként, vagy Phil Susan, attól függ, hogy minek tartja magát. Oh. Első nagy fellépésük a Chicago-i Riot Festen lesz, Shatner. Egyébként sem arról híres, hogy az életkora visszatartaná bármitől, 90 évesen még a világűrbe is eljutott Jeff Bezos Blue Origin űrhajójával. 90 évesen azért gondoltam, tehát mint Kirk kapitány azért csak fölmegy. William Shatner! Na mit szóltok ehhez?
1: Nem szereted véletlenül a hagymás babot?
0: Kár volt kérdeznem. Ennyi volt már az Opelval is slágerlista. Szevasztok, találkozunk jövő héten. Addig megkérdezem, ki kevert speeden az étalomba, ételembe, vagy nem tudom. Egy biztos, én nem tudtam semmiről.
2: Nem találod, kifogadjunk.
0: Alex Kenji és a Bumbley az első a héten. Na szevasztok! Majd jövök!

0: Ez volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
5: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
6: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?

0: látom a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
1: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
2: Jó.
1: Nem, csak azért, mert cuki a nyuszi.
0: Nagyon cuki.
1: Az igaz, ez igaz.
2: Nagyon cuki nyuszi.
0: Végre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Elrendelték az MVVH vezetőinek rendőri védelmét. Elhunyt 5. Harald norvég király, sóelemekkel érkezik az atlétikai világdöntő Budapestre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy Unger Anna Róza elnök és Sasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Bak András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek, közölte a Sándor Palota. 5. Harald Európa legidősebb uralkodója volt, 35 évig ült a norvég trónon, és királyként országa államfője is volt. Koronahercegként aktívan sportolt, vitorlázóként 3 olimpián indult. 1964-ben 8., 1968-ban 11., 1972-ben pedig a 10. helyen végzett. Uralkodása alatt végig népszerű maradt és hozzájárult a norvég monarchia modernizálásához. Augusztus 17-én került kórházba, miután egy bakteriális fertőzés miatt legyengült. 5. Harald pénteken 89 éves korában hunyt el, a trónon fia követi. Hazamehetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, aki mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megütötték. 13 év kihagyás után Izland ismét az Európai Unió felé fordulhat, mivel szombaton népszavazás dönt a csatlakozási tárgyalások folytatásáról. A legfrissebb felmérések hajszálnyi előnyt mutatnak az igeneknek, sikerük esetén a Szigetország akár már 2028-ban beléphet az EU-ba, akár több balkáni állammal együtt. Izland 2013-ban szakította félbe a tárgyalásokat, de a geopolitikai helyzet romlása, az ukrajnai háború és az amerikai politika kiszámíthatatlansága miatt előrehozta a referendumot. A legkényesebb kérdés továbbra is a halászat, amely az izlandi export közel 40%-át adja. A maga nemében egyedülálló, a sportágban sosem látott sóelemekkel színesített műsort kínál szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban Budapesten, hangzott el Gyulai Márton a Nemzetközi Szövetség eseményszervezési igazgatójának háttérbeszélgetésén. A versenyen a párizsi olimpia bajnokai, a tokiói világbajnokok, valamint ügyességi számokban a világranglista a első 8, futószámokban az első 16 indulhat. A küzdőteret színpadként kezelik, fekete borítás, rózsaszín homok, ledvilágítás és azonnali eredmény megjelenítés várja nézőket. A program 3x3 órás, egy időben csak egy versenyszám zajlik. A verseny előtt gála, a végén záróbuli lesz az a 38 hajón, amelyen csak a sportolók vehetnek részt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

0: péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb denslágereit. Úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: nem ragadagadom, jöhet a monokini hullám a Balatonon. Igazi kerekek a meleg és a fenék is formás. Nem csoda, ha beborul a szélvitorlás. Én is kibo-kibo, kiborulok tőle. Mégis vágyom már egy monokinis balatoni nőre. A Indóra, vagy Zita, egy szexi paradita. Kinek annyit kell csak mondanom.
1: Béla vagyok, szia!

0: Sláger DJ. A lemezjátszók mögött Nákszi Attila.
1: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál. Nákszi Attila a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elrendelték az MVVH vezetőinek rendőri védelmét. Elhunyt 5. Harald norvég király, sóelemekkel érkezik az atlétikai világdöntő Budapestre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy Unger Anna Róza elnök és Sasnadi Katalin nyomozati elnök helyettes a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Bak András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek, közölte a Sándor Palota. 5. Harald Európa legidősebb uralkodója volt, 35 évig ült a norvég trónon, és királyként országa államfője is volt. Koronahercegként aktívan sportolt, vitorlázóként 3 olimpián indult. 1964-ben 8., 1968-ban 11., 1972-ben pedig a 10. helyen végzett. Uralkodása alatt végig népszerű maradt és hozzájárult a norvég monarchia modernizálásához. Augusztus 17-én került kórházba, miután egy bakteriális fertőzés miatt legyengült. 5. Harald pénteken 89 éves korában hunyt el, a trónon fia követi. Hazamehetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, aki mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerinc sérülést szenvedett, emiatt kedden megütötték. 13 év kihagyás után Izland ismét az Európai Unió felé fordulhat, mivel szombaton népszavazás dönt a csatlakozási tárgyalások folytatásáról. A legfrissebb felmérések hajszálnyi előnyt mutatnak az igeneknek, sikerük esetén a Szigetország akár már 2028-ban beléphet az EU-ba, akár több balkáni állammal együtt. Izland 2013-ban szakította félbe a tárgyalásokat, de a geopolitikai helyzet romlása, az ukrajnai háború és az amerikai politika kiszámíthatatlansága miatt előre hozták a referendumot. A legkényesebb kérdés továbbra is a halászat, amely az izlandi export közel 40%-át adja. A maga nemében egyedülálló, a sportágban sosem látott sóelemekkel színesített műsort kínál szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban Budapesten, hangzott el Gyulai Márton a Nemzetközi Szövetség eseményszervezési igazgatójának háttérbeszélgetésén. A versenyen a párizsi olimpia bajnokai, a tokiói világbajnokok, valamint ügyességi számokban a világranglista a első 8, futószámokban az első 16 indulhat. A küzdőteret színpadként kezelik, fekete borítás, rózsaszín homok, LED világítás és azonnali eredmény megjelenítés várja nézőket. A program 3x3 órás, egy időben csak egy versenyszám zajlik. A verseny előtt gála, a végén záróbuli lesz az a 38 hajón, amelyen csak a sportolók vehetnek részt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most!
3: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: péntekesti sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanitt a Sláger FM hullámosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel 8 órától.
1: Sláger DJ. Csak a 95.8 Sláger FM.

0: Képzésekkel segíti az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Magyarországon közel 25 ezer gyerek él anafilaxiás allergiával, ezért a tárca ingyenes képzési és információs lehetőségeket kínál az intézményeknek. Három eszköz áll rendelkezésre. Online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesülettől, gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, és egy részletes segédlet több szakmai szervezet együttműködésével, és azt kérik, hogy az intézményekben dolgozók legalább 80%-a végezze el valamelyik képzést. Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Letartóztatta a Monolit tömegverekedés két gyanúsítottját a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója, írja a HVG. A két férfi hétfőn több társával egy haragos család Monoli házához ment, ahol fenyegetőzés után vascsövekkel és más eszközökkel bementek az udvarra, majd verekedés tört ki. Két férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy ismét bűncselekményt követnének el. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezett. A végzés nem végleges, de végrehajtható. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hit közösség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs-Gyula utcai és a Frankelleu úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
0: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. A legmagasabb szintű hatósági ellenőrzés lépett életbe az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében, egyelőre december 24-ig. A vörös zónának nevezett város részhez tartozik a Forum Románum régészeti parkja és a Kapitólium dombja is. Róma ezen részén megemelik az utcákon szolgáló hatóságiak létszámát, akik eltávolíthatják a veszélyesnek ítélt személyeket. A közbiztonsági intézkedés csomag a június közepén történteket követi, amikor a Kolosseum szomszédságában második generációs bevándorlók csoportja összecsapott a rendőrökkel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki ma tiszteletét tette, bizalmat szavazott és meglátogatott itt a stúdióban, íróként hatással tud lenni a kulturális életre, és kaptam is két ajándékot, hát szívből köszönöm. Egyrészt azt, hogy itt van, másrészt meg az ajándékokat is.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, nagy meglepetés volt nekem, és nagy örömmel jöttem, úgyhogy hát örülök, várom a beszélgetést.
1: Mert már figyelem kívülről egy ideje a ténykedését, és most végre nem csak az életben, hanem az éterben is először találkozunk és beszélgetünk. Na most amellett, hogy írom, egy kreatív foglalkozás vezető, az aktív, pozitív idősödés nagykövete. Ez is nagyon tetszik a misszióban. Úgyhogy lesz miről beszélni.
2: Igen, köszönöm szépen, igen, várom a kérdéseket.
1: Amit kaptam most ajándékot, hát ajándékokat, mert két könyvet is kaptam, sőt már láttam egy harmadiknak a borítóját is, amiben most beleolvashattam. Egyrészt Hallgatlak, mesélj. Ez egy fontos könyv, nagyon szép a kivitele, szívből gratulálok, magánkiadás, és én nagyon tudom értékelni azt a befektetett energiát, kreativitást, amit egy könyvírás jelent, ezért is adok teret általában.
2: Köszönöm szépen.
1: Szerzőknek, de ez azért egy fontos kiadvány, és valahol szerintem misszió is, de ezt majd elmondja, hogy azokat az élettörténeteket, életmeséket, amiket önnek nyilván ott meséltek. Is a bizalmat megkapva elmeséltek, azt közvetítőként, novellaként, novellákba csomagolva át tudta adni az olvasóknak.
2: Igen, ez egy nagyon nagy élmény volt nekem is. Egyáltalán az ötlet az, hogy elkezdhettem összegyűjteni ezeket a történeteket. Korábban is megjelentek már novellás köteteim és verseim, természetes, mint magánkiadásban, de úgy gondoltam, hogy az összes létező olyan történetet elmeséltem már, ami a környezetemből származó élettörténet, utazások, családi történeteim, mert rengeteg van a koromnál fogva is, mert több tíz év van már a hátam mögött.
1: Hát ön mondta, én nem jöttem volna ezzel, esküszöm, olyan kortalan egyébként.
2: Nagyon szépen köszönöm, ezt muszáj elmondanom, hiszen a harmadik könyvemnek majd, amikor rátérünk az ismertetésére, a miértjére, akkor ez úgy is ki fog derülni. Tehát ezek után, a dolgaim után úgy véltem, hogy az ismerőseim, miután mindig biztattak arra, hogy Klári, írd meg ezt és azt, elég jó mesélő vagyok társaságban, úgy gondoltam, hogy megfordítom a dolgot, és a kérdező, tehát a barátaimat, ismerőseimet, akik valóban a bizalmukba fogadtak, mert ehhez az kellett, meséljék el azokat a történeteket, amelyek számukra fontosak voltak. Tehát ez nem mindig egy szerelmi kapcsolat, nem mindig egy költözködés, nagyon sokszor olyan vidám, szomorú, groteszk történetek, amire az ember nem is számít, hogy a mások életében ilyenek előfordulhatnak, és azt meg nem tudjuk, hogy mi a fontos a számukra. Uh-huh. Tehát azért egy sokszínű paletta ez, mert mindenki más történettel közelített hozzá. És ezek a dolgok úgy jöttek létre, illetve ezek a beszélgetések, igen, hogy megkértem őket, hogy valahol találkozzunk, egy kávéerejéig, vagy egy teára, vagy valahol, ahol nekik kényelmes, és aztán nagyon gyakori lett az a kivitelezési módszer, hogy otthon este, mikor már elcsillapodott a család, és mindenki nyugodtan egy fotelba leülve el tudott beszélgetni velem, akkor én meghallgattam ezeket a történeteket, nagyon gyorsan skicceltem belőle néhány sort, hiszen annyiféle, hogy nem is maradhatott volna az emlékezetemben. Mm. Majd utána egy-két órás munka után egy kis novellát készítettem belőle, de csupán azért, hogy legyen eleje és vége, vagy tanulsága. Uh-huh. Mert ezek a történetek mind jók önmagukban is, de valamit hozzá kellett még tenni, hogy olvasmányosabb legyen. Természetesen ezt, mikor elkészítettem, akkor visszaküldtem a feladónak, tehát átküldtem e-mailben, és elmondhatta a véleményét róla. Azt kikötöttem, hogy változtatás nincsen rajta, tehát a történet az ami, viszont ha személy, nevek, városok, egyebek, ami esetleg kellemetlen lehetett volna a visszaemlékezés miatt a család valamely tagjának akár, vagy a széles baráti körnek, ezeket javítottam csak ki, de nagy örömömre talán 3-4 alkalom fordult elő, és ebben azért igen, 50 történet.
1: Jó, ez én újságírok múltal mondom, hogy ez nagy dolog. Egyrészt az, hogy kikötötte, hogy nem változtathatnak semmit, na ettől szoktak általában már befeszülni.
2: Igen, igen.
1: És az, hogy tényleg nem is nagyon kekeckedtek, az meg pláne.
2: Nem.
1: Egy üdítő dolog. Mennyi ideig készült például ez a könyv?
2: Általában nem soká szokott, de ez most azért volt mondjuk egy ilyen egyéves folyamat, mert meg kellett találjam a lehetőséget a beszélgetésekre. Aha. Tehát itt a gyűjtőmunka volt a hosszabb, és aztán a lányom segítségével, aki a borítókat készíti.
1: Na, üdvözlők, szép a...
2: Köszönöm
1: innen
2: szépen.
1: Innen az ételből szép a borító.
2: Vele megbeszélve, és a nyomdával 10 éve, hát amióta írok, 12 éve mindössze, de ez most már a 9. 10. kötetem, ami meg fog jelenni.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Én ilyen, igen, tehát mindig visszatérek hozzájuk, és könnyebben megy így már a munka, tehát a szerkesztést, ha más is végzi el, akkor a tördelést azt már online meg tudjuk csinálni a nyomda vezetőjével, úgyhogy ez nekem egy nagy könnyebbség, mert nem nagyon szeretem oda-vissza küldözgetéseket, sok hiba lehetőségekkel és újrajavításokkal.
1: Csak egy pár mondatot hadd olvassak fel a fülszövegből, amit Pivarnyik Anikó írt, aki szintén író.
2: Igen.
1: Novelláiban, de ezt önről írja, a világ folyamatos pulzálását, lüktetését nagyon erőteljesen tudja megmutatni, hiszen az érzelmek széles skáláján barangolhatott, miközben a történeteket saját világával, élettapasztalatával fűszerezte. Leírásai pontosak, láttató erejűek, hősei esendőségükkel, bótorságaikkal, erejükkel vagy gyengeségükkel szerethetők. A történeteit nem mindig zárja le, inkább elgondolkodtat, ezáltal még hosszú ideig fogva tartja az olvasó képzeletét. Pontos?
2: Igen, köszönöm szépen.
1: A meghatározás. Szóval ön is benne van.
2: Igen.
1: Azt nem is lehet másképp.
2: Igen. Mint ahogy az összes többiben is, bár itt megpróbáltam ezt kicsikét elrugaszkodni ettől a vonaltól, mert nagyon sok saját történetet is leírtam, és valóban ezek megtapasztalt dolgok. Valamiféle adottság révén úgy tudom ezeket a történeteket leírni, és tájakat vagy helyszíneket, hogy oda tudják képzelni magukat az olvasók, és ez is a célom. Tehát mindenféle.
1: Hát filmszerűen, nem?
2: Filmszerűen, nem teljes aprólékossággal, tehát ott nincs, hogy a szemöldökéből, hogy volt kiszedve, vagy ilyesmi, de el tudják képzelni akár a karaktert is, és a környezetét, amit szerintem nagyon fontos, mert utazásokra hajazhat, tehát olyanokról olvashatnak esetleg a kedves olvasók, ahol nem jártak olyan helyeken. Én elég sokat utaztam is életemben.
1: Hány éve van pontosan az írás?
2: Hát az nem olyan túl sok, mert 12
1: éve. Na, akkor jól emlékszem, 12-re emlékeztem
2: hát
1: én
2: az
1: is.
2: Előtt,
1: csak
2: az előtt más dolgokat.
1: Más csinált, de akkor esküszöm, hogy nem érdekel akkor általában engem.
2: Engem se.
1: Ha nem mondja, azért tudom, mert elmondta még mielőtt nem értek a mikrofonok, de miután úgy is majd ki fog derülni, most már kérem, hogy csak a hallgatók kedvéért.
2: Természetesen. 79 éves múltam.
1: Hát
2: tehát 80-as küszöbén állok éppen. Köszönöm szépen.
1: Na, akkor akárhogy nézem, akkor ez ilyen 68 éves? Vagy 67
2: igen, 65,
1: éves?
2: 60, igen, 60, igen. Akkor kezdtem. Akkor kezdtem,
1: hát
2: igen.
1: Mit csinált?
2: Nagyon kedves elfoglaltságaim voltak, illetve hivatásom. Én nekem marketing felsőfogú végzettségem van, amit a elmúlt században szerettem még, mert ugye onnan kell indítani az életem történetét. De Magyarországon akkor volt egy igen komoly festékgyár, a Budalak Festék és Műgyanta gyár, régiek emlékeznek rá, az újak már biztos, hogy nem, mert szétporlat, tehát több kis részre oszlott, annak voltam a marketing csoportvezetője, egy nagyon kedves kollégával, aki már nem él, a Tonkemil barátom, aki a Marketing Szövetségnek az elnöke is volt, néhány éve hunyt el, ő volt a marketing igazgató, de nagyon jó páros voltunk, nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát, élveztem, sok mindent meg kellett tanulni hozzá, talán hasznát is veszem most a könyveimnek a marketing, értékesítés, kommunikálás ilyenfajta terveiben, mert meg tudom határozni, hogy milyen vonalon mit szeretnék csinálni, hiszen ez a dolog, amit én most művelek, egy picike kis egyszemélyes magánbirodalom, tehát nekem nincsenek segítőtársaim, hanem amit kitalálok, utána járok, megírom el, tehát megvan már a folyamatom, ezt akartam ezzel mondani. És a marketinges elfoglaltságom mellett, tehát itt azért az életemnek több ilyen törése volt, a gyerekeim édesapja autóbalesetben meghalt, egész fiatal korunkban, 33 évesek voltunk, utána még egyszer férjhez mentem, csak azért mesélem el, mert következik a másik fajta elfoglaltságom, amit szintén nagyon szerettem. Elsősorban is 4 évig Londonban éltünk. Ott az egy nagyon-nagyon nagy lehetőség volt azokat az ismereteket, egyáltalán egy fogyasztói társadalomba betekinteni, mert ez a 80-as évek végén volt, tehát pontosan a váltást előtt, amikor még azt is meg tudtam tapasztalni, megtapasztaltam, abban éltem, ami itthon volt, és aztán az, ami lehetett, meg amit még ott hozzá tanultunk, tapasztaltunk. Tehát onnan nekem a 4 évben nagyon sok utazás és egyéb élményem is volt. Majd, mikor hazajöttünk, nem tudtam visszamenni ebbe a beosztásba, a Budalaknak a vezető beosztásába, nem akartam a kolléganőmnek a beosztottja lenni. Ezért megpróbáltam egy más utat kitalálni, és szerencsémre a General Electric akkor vette meg a Tungsramot, és én miután szállodákkal foglalkoztam kint Angliában, ugye marketinggel, mint említettem, volt egy olyan beszerzői kuckója, ez egy európai nagyon komoly G Lighting beszerzés volt, amiben pont a szolgáltatás beszerzésnek volt egy üres helye, és én oda bele tudtam kerülni. Utána ezt a fajta beszerzői munkát végeztem, ami szintén egy nagyon meghatározó dolog volt, mert abból a helyzetből, amikor egy cégvezetőhöz 2 titkárnőn keresztül lehetett bejutást provokálni, itt a másik oldalon, itt egy open door system volt, tehát a vezérigazgató, ha elmentünk a nyitott ajtaja előtt, akkor megkérdezte, hogy bizonyos dolog, ami rám tartozott, nagyon sokfajta elfoglaltságunk volt, hol tartunk. Tehát én nekem ez egy nagyon fontos, érdekes változás volt, meg összehasonlítás. És aztán ez lett a nyugdíjba menetelem előtti munkámnak a lényege. Ott volt egy európai utazási tanács, annak lettem az európai vezetője, sokat jártunk külföldre. Mind-mind a General Electric Lighting üzletágának az európai országokban lévő beszerzői voltunk. Ez egy nagyon komoly rendszer volt, megbonthatatlan, és nagyon-nagyon hatékonyan tudtunk így különböző dolgokat, policykat kitalálni.
1: De ebben az időszakban nem is lett volna ideje írni?
2: Nem is gondoltam rá.
1: Bele se gondoltok.
2: Nem is gondol. Időm se lett volna, ugye, mert ez elég teljes munka volt ez. Talán akkor még a családom, még az unokám akkor még nem születettek, tehát felnőtt az unokám is, a 30 éves most. Tehát ezzel nem foglalkoztam, viszont egész életemet végig kísérte a kommunikálás, és ha valamiféleképpen be tudtak húzni bármiféle cikkírásba, tehát ugye a Tungsramnak is volt saját újságja a Budalaknak szintén, nem megkérték, hogy írjam le, hogy mivel foglalkozunk, milyen volt a kiállítás, ami részt vettünk, és tehát mindig ezeket leírtam, de hát nem úgy, mint újságíró, hanem mint ott dolgozó vezető, vagy véleményt adó.
1: Egyébként Emillel tartották a kapcsolatot később is?
2: Igen, tartottuk.
1: Én meg is lepődtem most, én azt sem tudtam, hogy ő dolgozott cégnél.
2: Hogyne, persze.
1: Tehát onnan nőtte ki magát, aztán tehát ez volt a 90-es évek
2: elején.
1: Apró pénzcsörgető marketinges.
2: Igen. Tehát ott nekünk a Budalaknak volt egy műszaki vevőszolgálata a parlamentnél. Aha. Ott voltak a szaktanácsadó kollégák, akik a különböző festékekkel kapcsolatban elmondták a véleményüket, mit hogy kell használni. Az Emil pedig kint a központban, ami a Újpesten volt a Budalaknak a központja, ott volt az ő irodája, az volt a marketing, tehát ő volt a marketing marketing igazgató. Mi oda tartoztunk hozzá, ezért amikor megbeszélés volt, akkor ő bejött a parlament mellé, és ott tartottuk ezeket a meetingeket tulajdonképpen.
1: Nagy élet volt már akkor is.
2: Nagy élet volt, és én nagyon nagy örömmel csatlakoztam hozzá, illetve adtam mindig a véleményére. Tehát olyan ember volt, aki, most mikor visszajöttünk, ugye Budalakhoz nem kerülhettem, utána már ő is tovább lépett, de ebben a szakmában én már nem teljesedhettem tovább ki, de az összes könyvbemutatómon, amit a Hemingway teremben, vagy amit művelődési házban, bárhol tartottunk, addig még élt, eljött és véleményt is kértem természetesen, és megvásárolta a könyveimet. Úgyhogy én nekem nagyon nagy hatása, és sokszor találkozom még az ismeretségi köröm, akik mondjuk 60 évesek most is, nem többek, ők emlékeznek az emére, és szívesen emlékeznek rá, mert sokat tanultak tőle, egy rendkívül vidám, emberszerető és nagyon jó szakember volt.
1: Na jó, ez önre is elmondható. Emberszerető, vidám, jó szakember. Ráadásul ugye hát emberekkel foglalkozik most is, tehát most már legalább értem, honnan az indítatás az írásokhoz, és az írásokkal, meg a könyvekkel, ahogy kezdtem is a beszélgetést, azért lehet formálni.
2: Igen.
1: Csak a kultúra, még sorsokat is sokszor.
2: Igen.
1: Tehát ezek azért tudjuk, az írás vagy megmarad, az a szó, az elszállhat, de az írás az megmarad.
2: Igen.
1: És tanít.
2: Igen. És össze lehet talán embereket egy picit időszakosan.
1: Hát közösséget, gyűjteni. Abszolút közösséget épít, ezért nagyon hiszek abban, főleg a mai világban, amikor ugye ott az információ sztráda, meg őrület a zsebünkben, és már a barátságokat is azon tartjuk üzenetekben.
2: Igen.
1: Ezért
2: igen.
1: Kellenek akár közösségi élmények, közönségtalálkozók, író-olvasó összejövetelek, minden, amivel foglalkozik, és nagyon érdekel egyébként a nagyköveti misszió is.
2: Igen. Hát ez körülbelül 3 évvel ezelőtt alakult, úgy, tehát előtte is ugye könyvbemutatókat tartottam. Általában az én korosztályom béliek vesznek részt ezekkel, most már ugye, hát mondjuk akkor voltak 70 évesek, mindegy. De vannak olyan ismerőseim, akik kifejezetten zászlós témának tartották azt, hogy a nyugdíjba vonultak után, tehát kor után, valaki ne azon keseregjen, hogy nyugdíjas lett, ne járjon lehajtott fővel, ne engedje, hogy szürkének és kézlegyintéssel nyugdíjasnak titulálják, és én úgy gondoltam, hogy én saját magam is, miután elég igényes vagyok magamra, és nagyon sokat teszek azért, hogy ilyen idős koromban így tudjam magam tartani, ahogy, mert betegségek, fájdalmak, sok minden vannak. Azokon túl lehet lépni, addig még nem kritikusak, de azért tenni kell. Tehát mindenkit arra biztattam, már akkor is, mikor elmondták, hogy neked könnyű, Klári, meg milyen jól nézel ki, Klári. Ez azért volt, mert mint ahogy a mai napon is, vagy a mostani napokban is, reggelente tornázom, mert gerinc problémák voltak, kezem, arcom tornáztatom, szobabicikli van, ha nem, akkor walking bottal sétálunk az erdőben, összetalálkoztam, összehozott a sors a régi táncos partneremmel, 2 házasságom és sok minden egyedül töltött idő után, nem magányosan, egyedül töltött idő után.
1: Oké.
2: Okay. Ez egy picikét más.
1: Más, persze.
2: Igen. Akivel Szavárián 20 éves korunkban ezüstérmes országos bajnokok voltunk, majd egy 55 éves kihagyás után, az ő is már a családján túl, felesége halálán túl, és a többi, összejöttünk a Facebookon, és elkezdtünk újból táncolni. Tehát 74 éves koromban, arrébb, megint elkezdtünk táncolóba járni,
1: tart.
2: És a mai napig
1: de
2: is,
1: jó.
2: Független attól, hogy azóta, csak azért mesélem ezt így el, hogy kedve legyen azoknak, akiknek bármiféle testi problémája van, akkor is meg lehet csinálni, mert ez egy olyan adrenalin bomba, a zene, a tánc, a közösség, hogy ezt másképp egészen másképp éli az életét még akkor is. Például a páromnak 2 térprotézise lett azóta, azzal együtt eljárunk, zenét hallgatunk.
1: Esküszöm, hogy ez nem egy bulvárműsor tapasztalja is, de nem bírom megállni, hogy az életben is párok lettek?
2: Igen.
1: Ja, hogy ez nem csak a tánc.
2: Igen, igen, tőle, ez hanem... így alakult.
1: De
2: ez
1: jó,
2: így
1: hát szívből gratulálok.
2: Ez így, köszönöm szépen.
1: Óriási
2: két
1: történet.
2: Év után úgy
1: meg
2: alakult.
1: Van írva?
2: Igen, meg.
1: Oké. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk. Annak még inkább, hogy Rodék Lára megtisztelt, és mesél mindenféle csoda dologról, az is csoda, amivel foglalkozik egyébként, mert író, kreatív foglalkozás vezető, és az aktív, pozitív idős, na még egyszer, az aktív, pozitív idősödés nagykövet, ez egy nagyon fontos misszió.
2: Igen. Hogy is kerültem ide?
1: Az író-olvasó találkozó kapcsán?
2: Ismerős doktornő, barátnőm van, akinek nagyon tetszett ez az egészségügyel, tehát az idősek demenciás egyéb problémáival foglalkozó doktornőről beszélünk, és azt mondta, hogy számára az példaértékű, amit csinálok, amit kitaláltam, és folytatni szeretném, vagy szeretnék, és van egy szakmai elit társaság Szombathelyen, már 20 éve összegyűjtik azokat az embereket, akik egy picit többet tesznek az átlagembernél valamilyen területen, teljesen mindegy, hogy méhész, író, bármit foglalkozással.
1: Ez véletlen a Szombathely egyébként? A táncok?
2: A Szombathely olyan sorsszerű véletlen, hogy Szombathelyen ugye ott táncoltunk, tehát az utolsó verseny nem alkalmából a vonattal, azzal a vonattal jöttem el, amivel mondjuk most visszamehettem ide, mert az egyik alkalommal párom nem jött velem erre a szakmai elit előadásra, illetve összejövetelre. Na és ott kaptam meg egy szakmai zsűri részvételével, akikben orvosok, sokféle foglalkozású kedves ember tartózkodik, szerepel, és részint írói kategóriában kaptam egy kiválósági díjat részükről, majd a következő évben, azaz hol is tartunk, most igen, ez év elején lettem az aktív pozitív idősödés márka nagykövete. Akkor még egy kis követi cím volt. Ezt ők találták ki, tulajdonképpen ez egy megtiszteltetés számomra, egy megtisztelő dolog, és egy olyan inspiráció, ami még inkább löketet ad ahhoz, például, hogy megírtam a legutóbbi könyvemet, ami most ugye a Vitális aranyévek, ennek az a címe. Tehát ez azért kell, a dicséret, igen, a továbblépési lehetőség nagyon-nagyon fontos. És én nekem hadd mondjam el akkor itt, hogy nagyon szépen köszönöm még egyszer Andrásnak a meghívását, mert ez nekem megint azok közé a dolgok közé tartozik, amelyek inspirálóak.
1: Hát mert a jó ügyet támogatni kell, azt gondolom, meg hírt kell adni róla, hogy még több emberhez tudjon eljutni. Mikor jelenik meg az új könyv?
2: Jövő héten kapom meg a csomagokban, hát akkor... úgyhogy következő héten már a Várban lesz egy ünnep sorozat, a Vár felszabadulásának x-edik évfordulója, ott lesz egy könyv vásár, és ott engedélyt kaptam, hogy a Vári könyvesbolt posztján kirakhassam ezeket a könyveket, és dedikálhassam.
1: Meg is, tehát találkozni is lehet önnel?
2: Igen,
1: lehet
2: igen.
1: Dedikáltatni, minden meg, közös képet készíteni, ami csak.
2: Mindent.
1: Szuper, oké. Okay. Tehát szeptember?
2: Szeptember 5-én lesz a Kapisztrán téren a Várban.
1: Oké, okay. Akkor ott találkozunk mindenképp.
2: Köszönöm.
1: Tehát ott már ott lesz az új könyv, igen, is. Amikor, hát most már itt 10 körül van, vagy mennyi?
2: Igen.
1: Ugye a könyvek, igen, száma. Igen, igen, igen. Tud még olyan örömet szerezni az, amikor megjön a nyomdából a könyv, és így kézbe fogja?
2: Tud.
1: Ugyanúgy.
2: Izgalom.
1: Az nem múlik el.
2: Izgalom. Ez egy nagyon érdekes dolog. Lehet, hogy másoknál nem annyi, de én nekem annyira tetszik, amikor a polcomra kitehetem azt, amit a saját magam kútfeje alapján, vagy másokéval segítséggel megcsinálhattam, és az ott úgy ott van. Tehát ez valahogy egy ilyen abszolút megmaradó élmény. Szeretem lapozgatni, szeretem látni a borítóját, különösen amelyik ilyen tetszetős, és hát szóval így vagyok ezzel. Nem tudom, hogy alkalmam, illetve fejem lesz-e ahhoz, hogy még egyet összeállítsak, vagy közeljövőben, mert egyelőre úgy nézem, hogy mindent feldolgoztam, ami a környezetem. De soha nem lehet tudni, mert jönnek olyan behatások, jöhetnek olyan dolgok, ami újból fölpörget.
1: Hát, miután nyitott szemmel jön-megy a világban, és sokkal mélyebben figyel, vagy hát valószínűleg ez különbözteti meg másoktól, hogy másképp tud figyelni.
2: Erre mondhatok egészen valamit, erre a másik. Van nekem egy olyan kis kötetem, hogy Életre keltek, az a címe. Ez volt az első kis albumom, amit egy kreatív írástanfolyam után, kapott feladat után összekészítettem, illetve összeállítottam. Ez pedig a körülöttem lévő tárgyaknak az életre keltése. Tehát erről egy kis előadássorozatot is tartottam a Milton Friedman Egyetemen 3 évvel ezelőtt, 6 kis adás volt, nagyon szerényen, mert kevesen voltak a résztvevők, 10 voltak mindössze, de ez arról szól, hogy szemléljük a környezetünket. Tehát az én szememben egy serpenyő, a konyha szürke eminense például. Aha. De teljesen mindegy, hogy szempilláról, dióról, mozgó lépcsőről beszélünk. Ebben a könyvben én egy pici oldalon keresztül leírtam úgy azt a valamit, mintha én lennék. Aha. Tehát beleképzeltem magam egy szempillába.
1: Zseniális.
2: Mire való, aha, mit véd, hogy se. És ezek ilyen kis talányos írások lettek, ez lett az előadásomnak az anyaga végül is. Ezeket kellett kitalálni, és úgy lett interaktív, hogy utána azt mondtam, hogy közösen a szemüvegről akkor írjunk valamit.
1: De jó.
2: És tehát ezt, bocsánat, hogy közbeszóltam, de ez hogy óriási. Másképpen látás, mindent az másképpen okay, látok, gondoltam. Amint ránézek valamire.
1: Gondoltam.
2: Igen.
1: Valószínűleg nem is tudna ilyen könyveket írni, hogyha ez nem így lenne.
2: Lehet.
1: Van itt egy szokás, kedves Klára, hogy aki nekem könyvet hoz ajándékba, ugye nincs megbeszélve, most hallja először.
2: Igen.
1: Kinyitom valahol.
2: Igen.
1: Kíváncsi leszek, ugye novellákat, ez ami most a kezemben van, a hallgatlak mesélj, novellákat tartom, az kíváncsi leszek,
2: hogy eszembe jutott-e.
1: Hogy nyílik ki? 117. oldal, az Úri utcai torony lakója.
2: De jó.
1: Ez nem ott van, pont a várban?
2: Hát pont a várban, hogyne, ott van.
1: Az látja, Úri utcai, nem beszéltük meg.
2: Igen, az Úri utcai toronynak a lakója, Koroda Miklós író volt, akit elég korán elfelejtettek bizonyos okok miatt, és az apósoméknak, illetve a meghalt férjemnek nagyon jó barátja volt, mert mi a Szentháromság utcában is laktunk. Én várban élek 65 éve, különböző helyeken, tehát én ott igaziból lokálpatrióta vagyok, és a Miklós bácsi, nekem akkor, mert akkor voltam 20 éves mondjuk, átjött és katerkáztak az apósommal. Nagyon szerette a pusztazámori bort, mert aha, akkor oda birtok, ugye a Miklós bácsiéké is volt. Tehát ők így valahogy összetudtak jönni és elbeszélgetni ezekről, anekdotázni leginkább. És a Miklós bácsi átjött a Tóth Árpád sétányon a lámpásával, annak nevezte azt a demizsont, amit a vállára akasztott, és úgy vitte haza érdekes módon az Úri utcába, mert neki valóban ott egy kétszintes kis tornya volt, ahol írta a könyveit, és én nekem a könyveiből 2 át is adott dedikálva, és nagyon érdekes, illetve szép emlék, mert azt írta, hogy a kiknek ajánlja, többek között Kalárisnak, a kis dámából kismamává nevesedett asszonynak. És ez azért volt, mert a kislányom akkor született.
1: Értem.
2: Tehát ilyen élmények vannak.
1: De jó, óriási. Igen. Szívből ajánlom mindenkinek. Hol lehet megvenni egyébként a könyveit?
2: Hát ezt nálam. Tehát könyvesboltban nincsen.
1: Hogy érjük
2: Facebook e-mailen lehet leginkább felelni engem. Tehát
1: Facebookon, hát itt szabad.
2: Facebook van, és e-mail van, és e-mailen aztán.
1: Mondj el az e-mail címet is.
2: rode.klara@gmail.com.
1: Okay.
2: A másik pedig Klára Rodé, amit a Facebookon. Oda majdnem minden nap felteszek valami olvasható dolgot, szuper, érdekeset rólunk, stb.
1: Szuper. Rodé Klárát keressék.
2: Így van.
1: Az a lényeg, és akkor szépen megtaláljuk. No, az új könyvről még egy picit, ha már ilyen frissen beszélgetünk, és
2: igen,
1: jövő héten már ott is lesz a
2: könyv,
1: ahol lehet önnel találkozni. Ez egy speciális író-olvasó találkozott fent a várban.
2: Az is lehet, igen.
1: Ugye?
2: Igen, 1 órát dedikálhatok. Igen.
1: Szóval ez a könyv, ami
2: a vitális aranyévek.
1: A vitális aranyévek. Meddig készült?
2: Ezt úgy emlékszem, hogy májusban találtam ki, és hát nem állandóan írok, de általában esti író vagyok. Uh-huh. Későn lefekvő bagoly. és akkor van a csend.
1: Én ismerem, ezt pontosan ismerem.
2: Az úgy jó, mert akkor nincs más behatás.
1: Nem zavarnak,
2: nem szeretnének más programot velem, vagy meg, tehát ez így alakult. És,
1: de milyen aktív egyébként még, hát lassan 80 évesen is.
2: Hát igyekszem, de karban tart az írás.
1: Az igazság, hogy
2: partnerekre találok, tehát amit megírok, az tetszik, azt elfogadják nagyon sokan, pedig nincs óriási táborom, de akkor is. Tehát ez a vitális aranyévek pedig úgy jött, hogy részben nem megfelelni szerettem volna ennek a Márka nagyköveti címnek, de azt mondtam, hogy azért egy kicsikét ezért mást is kell tennem, mint az, hogy összejövök a nyugdíjas klubokban, és a könyveimet ismertetem, mert ez idáig is volt, a Máraiban is, Márai Kulturális Központban is volt, és több helyen még vidéken is. És azt mondtam, hogy akkor én megpróbálom, miután én ebbe benne élek, tehát leírom, mert benne vagyok. Azokat a dolgokat, hogy tegyük valóban örömtelivé, elviselhetővé, láthatóvá magunkat a nyugdíjas korunk után is. Tehát ne menjünk ki a divatból, mert én azt nem szeretem. Tehát ezt szeretném megtanítani. Most ennek a könyvnek úgy építettem fel a tudnivalóit, ami nagyrészt tapasztalati, tehát amiket most például elmondtam, hogy walking bot és bicikli és egyebek, hogy van egy örömteli mozgás része. Hát az azért szívem csücske, mert abban benne van a tánc is.
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: nem csak az idősek tánca, tehát nem a mostani divatos szenyor örömtánc, hanem ha valaki azt teheti, akkor társas táncot is tanulhat, és sok mindent. Tehát van egy ilyen része, a mozgás, aztán van egy szellemi frissség része, ahol megpróbáltam beleépíteni ezeket a tudnivalókat is, ami nekem már a fejemben volt a személy megszemélyesítést dolgokkal kapcsolatost is akár, de ebbe szerepel az olvasás szeretete, szerepe nagyon komoly adalék ahhoz, hogy frissen maradjon az ember elméje. Aztán benne van egy közösségi életről szóló dolog, ami megint csak fontos, ha valaki egyedül van azért, ha valaki párban azért, de mindenféleképpen. Az egészséges táplálkozásról is van egy fejezet, aztán van még saját receptek megadásával, és van még egy olyan rész, ami a generációk közötti hídépítésről szól, ami az egyik legnehezebb és a legsarkalatosabb dolog szerintem most, azon kívül, hogy valaki az egészségét védi. Mert ez is nagyon hozzátartozik, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kapcsolódás a sok generációval együtt. Tehát én ezt azért mondhatom el, mert ugye én nekem kimondani is rossz a párom veterán, én baby boomer, az is egy szörnyű szó, mert már akkor igen, azt mondják, hogy úristen, miért él még ez a nő. Utána ugye az XYZ, és így végigmentünk 5 generáción, hogyha leülnek ezek az emberek egy asztalhoz, én leírtam egy példát, hogy nem értik meg egymás szövegét. Mert nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, igen, a szlengeket, semmit.
1: Teljesen,
2: meg az étkezési szokás és egyebek. Úgyhogy van ez a generációs dolog, és csak a végére megtettem egy kis önértékelő tesztet, hogyha valakinek van kedve.
1: Hasznos, praktikus.
2: Tehát egy útmutató tulajdonképpen,
1: hát
2: de vicces, és hallom. Közben novellák vannak, versek vannak, ami oda tartozhat a fejezethez.
1: Hát akkor még műfajt is teremt vele.
2: Igen?
1: Hát nem.
2: Hát nem tudom.
1: Hát ez annyira, mert egy gyakorlati, amivel talán meg is élhetjük egymást a többiekkel, vagy a más generációval.
2: Igen.
1: És hát közben ugye ott vannak a novellák, tehát még az olvasás szeretetét is.
2: Igen.
1: Picit visszahozva, szóval rendkívül fontos a missziója, úgyhogy ez tartson sokáig.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon jó egészséget kívánok, és őszintén köszönöm, hogy itt volt és mesélt. Várom vissza szeretettel. Tehát amikor olyan mérföldkő van, meg aktualitás, akkor itt mindig helye lesz.
2: Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm
1: műsorban,
2: az eddigieket is, és nagyon nagy örömmel jöttem. Köszönöm.
1: Sok csillogó szempárt kívánok az összes író-olvasó találkozón, ahol a közönséget.
2: Nagyon szépen köszönöm, és az enyém is az lesz,
1: hát
2: igen.
1: Ezért mondom, akkor az öné is csillogni fog.
2: Köszönöm
1: kedves
2: szépen.
1: Hallgatóink, Rodék Lárát az összes elérhető létező platformon, közösségi oldalon keressék, és a könyveit is szívből ajánlom, azt a sok-sok energiát, amit ő beletesz imádott új hivatásába, hát új, mondjuk 12 éves, azt a figyelmükkel viszonozzák. És Klárától most elköszönök önöktől, még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni. Ez.
0: Slágerkult.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelő.
1: Ez a Sláger FM.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rodék Lárának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!

0: Végre csökken a tűzifa általános forgalmi adója az országgyűlés döntése értelmében, ami jelentős könnyítést jelent a rászoruló háztartásoknak a téli felkészülésben, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az adómérséklés a hagyományos tűzifa minden típusára vonatkozik, így olcsóbb lesz a röngfa, a hasított és a méteres fa, a tuskó, valamint a rőzse is. Emellett a kedvezmény kiterjed a különböző préselt és tömörített fa tüzelőanyagokra, köztük a fa pelletre és a fabriketre is. A vezető szerint az intézkedés közvetlenül több százezer nehéz anyagi körülmények között élő magyar családnak nyújt segítséget a fűtési szezon előtt. Vasárnaptól visszaadják a forgalomnak a Flórián téri felüljárót, közölte Karácsony Gergely egy rádióinterjúban. A polgármester elmondta, hogy a felújítást határidőre és a költségvetési kereten belül, sőt a tervezett költségnél kisebb összegből fejezték be. Bár a csomópontban még zajlanak a munkálatok, a felüljáró teljes mértékben használható lesz az iskola kezdésre. A beruházás több mint 3 milliárd forintba került, ami a főváros pénzügyi helyzetében jelentős kiadásnak számít. Karácsony Gergely köszönetet mondott a budapestieknek a felújítás idején tanúsított türelmükért. Visszatér a színpadra Hegedűs D. Géza. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművész hosszabb kihagyás után a Víg Színházban és a Pesti Színházban lesz látható. Az elmúlt időszakban egészségügyi problémák miatt nem játszhatott, de most új szerepekben tér vissza, és az évad második felében rendezőként is aktív lesz. A Víg Színház közleménye szerint a művész október 10-én debütál új előadásában a Pesti Színházban. November 18-án és 19-én ismét megrendezik Budapesten a Sportforum Hungary 2026 konferenciát. A régió első számú sportszakmai és üzleti konferenciája idén 5. alkalommal lesz megrendezve, és látja vendégül Magyarország, a Visegrádi négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sportjövőjét formáló döntéshozókat, szövetségi vezetőket, befektetőket, innovátorokat és sportüzleti szakembereket a budapesti Grupa Arénában. Kibertámadás érte az Egyesült Királyság legnagyobb repülőtér üzemeltető csoportját, a Manchester Airports Groupot, amelynek következtében 8,7 millió utas személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe, írja a Financial Times. A múlt hétvégi támadás során a hackerek hozzáfértek a wifi regisztrációhoz és parkolófoglaláshoz megadott ügyféladatokhoz, köztük e-mail címekhez, telefonszámokhoz, rendszámokhoz és irányítószámokhoz, bankkártya adatok azonban nem kerültek ki. A csoport kedden szerzett tudomást a kibertámadásról, és azonnal elhárította a veszélyt, megszüntetve a jogosulatlan hozzáférést. Kisorsolták a labdarúgó Európa Liga főtábláját, amelyben a Ferencváros korábbi bajnokok ligája győztes csapatokat és régi ismerősöket is kapott. A Fradi ismét Budapestre hozza az olasz Juventust, amelyen legutóbb a 2020-as bajnokok ligája csoportkörben találkozott a Puskás Arénában, akkor az olaszok Cristiano Ronaldóval 4-1-re nyertek. Az FTC aztán utazik a Milán stadionjába is, és játszik a cseh Viktória Pilsennel, valamint egy második ligás együttessel. A pontos időpontokat napokon belül teszi közzé az UEFA. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: Ez a Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt. Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége a nyáron. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A pályázata több mint 1200 jelentkezés érkezett, 660 felelt meg a feltételeknek, és 168 szabad helyet töltöttek be, így a tagság 98%-a lecserélődött. A kijelölés, a szenátusok véleménye, az állami számvevőszék vizsgálata és az integritás hatóság ellenőrzése alapján történt. A megszüntetés előtt álló alapítványok alapító okiratainak módosítása folyamatban van. A cél a kuratóriumi jogkörök szűkítése és az alapítói kitése és az alapítói jogok visszaerősítése. Az intézményeknek október 31-ig kell teljesítenie.

0: kifolyató szervezetekre, a forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a betegutak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Az alapítvány 2019-es kormányzati döntéssel jött létre, 2020-tól működött, 2,25 milliárd forintos támogatást kapott. Lezárult az Országos Mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az OMS a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már megszületett. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 percet szünetet 15 percre emelik. A 2654 választ hamarosan részletesen értékelik, a gyorsan megvalósítható változtatásokat rövid távon bevezetik, a hosszabb távú problémákat pedig a fejlesztésekbe építik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően 7%-kal javult a menetrendszerűség a Balaton északi partján, közölte Hegyi Zsolt vezérigazgató. A javulást a nagy teljesítményű mozdonyok beállítása, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálata, a lassú jelek felszámolása és a zavarérzékeny járatok menetrendjének egyszerűsítése hozta. A peronokon elhelyezett utasirányító jelzések gyorsították a fel- és leszállást. A modern klímás Katica interrégió továbbra is közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják gyorsított megállási rendjüket, az osztrák 10 IC-kocsi forgalomban marad. A Tapolcáról reggel induló járat Levendula IC-néven Intercity minőségű szerelvénnyel közlekedik. Az őszi menetrendről a mavcsoport.hu oldalon tudnak tájékozódni. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön rendeletet írt alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezéséről Amerika-tóra, közölte az amerikai kormány. A rendelet azonnali hatállyal lép életben, és utasítja az Egyesült Államok hivatalos földrajzi adatbázisát is a név módosítására. A kormány hangsúlyozta, hogy a névváltoztatással azt kívánják jelezni, hogy ez egy amerikai tó. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt. Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége a nyáron. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A pályázata több mint 1200 jelentkezés érkezett, 660 felelt meg a feltételeknek, és 168 szabad helyet töltöttek be, így a tagság 98%-a lecserélődött. A kijelölés, a szenátusok véleménye, az állami számvevőszék vizsgálata és az integritás hatóság ellenőrzése alapján történt. A megszüntetés előtt álló alapítványok alapító okiratainak módosítása folyamatban van, a cél a kuratóriumi jogkörök szűkítése és az alapítói jogok visszaerősítése. Az intézményeknek október 31-ig kell teljes körűen megfelelniük az új szabályoknak. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítvány, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre, a forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg

0: sebezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már megszületett, szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A 2654 választ hamarosan részletesen értékelik, a gyorsan megvalósítható változtatásokat rövid távon bevezetik, a hosszabb távú problémákat pedig a fejlesztésekbe építik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően 7%-kal javult a menetrendszerűség a Balaton északi partján, közölte Hegyi Zsolt vezérigazgató. A javulást a nagy teljesítményű mozdonyok beállítása, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálata, a lassú jelek felszámolása és a zavarérzékeny járatok menetrendjének egyszerűsítése hozta. A peronokon elhelyezett utasirányító jelzések gyorsították a fel- és leszállást. A modern klímás Katica interrégió továbbra is közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják gyorsított megállási rendjüket, az osztrák 10 IC-kocsi forgalomban marad. A Tapolcáról reggel induló járat Levendula IC-néven Intercity minőségű szerelvénnyel közlekedik. Az őszi menetrendről a mavcsoport.hu oldalon tudnak tájékozódni. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön rendeletet írt alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezéséről Amerikatóra, közölte az amerikai kormány. A rendelet azonnali hatállyal lép életben, és utasítja az Egyesült Államok hivatalos földrajzi adatbázisát is a név módosítására. A kormány hangsúlyozta, hogy a névváltoztatással azt kívánják jelezni, hogy ez egy amerikai tó. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

Schlager FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 29-én szombaton délután 16 órakor a ház körül, ja hát milyen ház körül, a Magyar Zeneháza körül, ott a Városliget szívében jön Utcazene a Szabadban címmel egy fantasztikus kezdeményezés, mert hogy a Zeneháza missziójának tartja azt, hogy adjon minden évben olyan lehetőségeket fiataloknak, amit máshol nem kapnak meg. Ezért három kategóriában hirdettek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak és adnak lehetőséget a fellépésre, ahogy mondtam, a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozata a háznak, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a ház külső környezetét, a Városliget gyönyörű parkjait. Ezúttal Újvári Flóra zenél a ház körül és a zenekertnél. Flóra nagybőgő ének szóló projektjében jazz, pop és népzenei feldolgozások, valamint saját dalok szólalnak meg. A nagybőgő és az ének letisztult, bensőséges hangzása közvetlen hangulatot teremt, és könnyedén feloldja a műfaji határokat. A dalokat haza közös lüktetés köti össze, ami minden zenében és minden emberben ott van. Ez a belső ritmus, és ez kapcsolja össze a hagyományt, a mai hangzással, a személyes történeteket, az ismerős közös élményekkel, és minden mással, a közönséggel. No, de aznap még lesz más program is. Például délelőtt 10:30-tól ugyanúgy, augusztus 29-én a Zeneházánál Gyuri emberek. Gyuri bácsi ugyanis új hangoknak új vizei nevezget, mégpedig a Gyuri emberek megszületésével. Igen ám, de van, hogy a kevesebb több, így a trióba tömörül a soktagú zenekar, jelesül a csengő-bongó hangú Cine Eszter énekel. A világ összes billentyűjét ismerő Wagner Puskás Péter pedig zongorázik, harmonikál, ami persze Eszter hangjával tökéletesen harmonizál. Úgyhogy érdemes lesz Gyuri embereket is megnézni aznap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szerdán Budapestre látogat az Európai Tanács elnöke. Mintegy 30 programmal készülnek a 28. zsidókulturális fesztivál szervezői. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Képzésekkel segíti az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Magyarországon közel 25 ezer gyerek él anafilaxiás allergiával, ezért a tárca ingyenes képzési és információs lehetőségeket kínál az intézményeknek. Három eszköz áll rendelkezésre. Online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesülettől, gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, és egy részletes segédlet több szakmai szervezet együttműködésével. És azt kérik, hogy az intézményekben dolgozók legalább 80%-a végezze el valamelyik képzést. Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Letartóztatta a Monori tömegverekedés két gyanúsítottját a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója, írja a HVG. A két férfi hétfőn több társával egy haragos család Monori házához ment, ahol fenyegetőzés után vascsövekkel és más eszközökkel bementek az udvarra, majd verekedés tört ki. Két férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy ismét bűncselekményt követnének el. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és az egyik